örökbe kaptalak, nem kértelek, de nélküled elárulok. Arról, amit köztünk le volt, csak azt tudom, hiába.

0: di Vascolo.
1: Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Tízgólos, őrült fordulatokat hozó meccsen Anglia szerezte meg a bronzérmet a tengeren túli futball VB-n. Az első fél idő után már 4-0-ra vezettek az angolok, de a szünet után a franciák felzárkóztak, és az egyenlítéshez is nagyon közel jártak. Végül az angol válogatott 6-4-re nyert, és 60 év után szerzett ismét világbajnoki érmet. Kylian Mbappé 2 gólt lőtt a meccsen, amivel VB rekordot döntött. A vesztes elődöntők után mindkét szövetségi kapitány alaposan felforgatta a csapatát. A bronz meccs feleslegességéről nyilatkozó Thomas Tuchel gyakorlatilag az angol B-válogatottat küldte pályára. A franciák rendkívül indiszponáltan és kedvetlenül kezdték a mérkőzést, és már a 3. percben hátrányba kerültek. Rice 20 méterről kilőtte az alsó sarkot. Negyed óra sem telt el, és Saka is betalált a franciáknak, de les miatt nem adták meg ezt a gólt. A 18. percben viszont már szabályos gólt szereztek az angolok. Rice szöglete után a középső védő Konsa fejelt a hálóba. A francia csapatból egyedül Mbappé jelentett veszélyt az angol kapura, de Henderson több lövését is védte. Az egyik ilyen védés után Rashford vezetett villámgyors ellentámadást, és Saka volt eredményes. Az első félidő hosszabbításában a 4. angol gól is megszületett, ismét Saka talált a hálóba. A szünet után egy teljesen más mentalitású francia csapat jött ki a pályára. Didier Deschamps 4 helyen is változtatott, aminek hamar meglett az eredménye. A 48. percben Mbappé a védők között kilépve belőtte a franciák szépítő gólját. 6 perccel később Mbappé indította Barcolát, aki a 16-oson belülről a kapu jobb oldalába lőtt. A gyorsan bekapott góloktól az angolok kissé megzavarodtak, és csak nézték az újabb és újabb francia támadásokat. A 66. percben újra Mbappé talált be. A francia csapatkapitánynak ez volt a 10. gólja a mostani VB-n, összességében pedig a 22. VB gólját szerezte, amivel megdöntötte Lionel Messi 21 gólos csúcsát. A gólpasszt ezúttal is Olizé jegyezte, neki ez már a 7. asszisztja volt a világbajnokságon, ami szintén VB rekord. A francia csapat a folytatásban többször is közel volt az egyenlítéshez, de sehogy sem sikerült betalálnia. A 85. percben az angolok szinte a semmiből kiharcoltak egy 11-est. A büntetőt Saka értékesítette és mesterhármast ért el. A hosszabbításra is bőven jutott fordulatokból. A 95. percben Dembélé lőtt szépségdíjas gólt, amivel visszahozta a francia reményeket. Az utolsó helyzet viszont az angoloké volt. A 98. percben Bellingham tört be a 16-oson belülre, majd közelről a kapuba bombázott. Anglia így 6-4-re megnyerte ezt az őrült gólzáporos meccset, és 60 évvel az 1966-os győzelme után szerzett ismét érmet világbajnokságon. A játékosként és edzőként is világbajnok Didier Deschamps egy VB 4. helyjel búcsúzott a francia kispadtól. Ma este véget érnek a küzdelmek a tengeren túlon zajló futball VB-n. New Yorkban 21 órától rendezik a Spanyolország-Argentína döntőt, melynek játékvezetője a szlovén Slavko Vincic lesz. Lionel Scaloni szövetségi kapitány szombaton még nem gondolkodott a címvédő argentin válogatott kezdőcsapatán. A szakember arra figyelmeztetett, hogy egyes játékosok nincsenek 100%-os formában, ezért az utolsó pillanatig kivár, hogy kikre számíthat a kezdő 11-ben. Az edző elmagyarázta, hogy a csapat az elődöntő után a pihenést helyezte előtérbe, és csak tegnap kezdte meg a különböző felállások tesztelését a spanyolok elleni fináléra való felkészülés jegyében. Ugyanúgy készülünk, mint minden meccsre. Várjuk, és eltökéltek vagyunk abban, hogy minden zökkenőmentesen menjen. A legjobbunkat kell nyújtanunk, hogy megpróbáljunk nyerni, mondta. Arra a kérdésre, hogy a mostani lesz-e a 8-szoros aranylabdás Lionel Messi utolsó világbajnoksága, Scaloni nevetve annyit válaszolt, honnan tudjam. A spanyolokkal kapcsolatban dicsérte kollégáját, Luis de la Fuentét is, akivel közös edzői tanfolyamokon vett részt Spanyolországban. Nagyszerű csapat a spanyol, Lamine Yamal pedig kiváló játékos, a futball igazi értéke, aki még sok örömet fog okozni a válogatottnak, de reméljük nem vasárnap. Luis de la Fuente, a spanyol válogatott szövetségi kapitánya a tőle megszokott nyugalommal nyilatkozott a nagy mérkőzés előtt. Számomra az a fontos, hogy bejutottunk a fináléba, és lehetőségünk van küzdeni a végső győzelemért. Élvezni fogjuk a pillanatot, ezzel együtt kihasználjuk minden erősségünket, miközben ellenfelünket, amely egy félelmetes csapat, kontroll alatt tartjuk. Fogalmazott a tréner hozzátéve, azt várja a döntőtől, hogy inkább a technikai tudás, mint a pszichológiai hadviselés fog dominálni, mert szerinte Spanyolországban és Argentínában sok a közös vonás a stílust és a szellemiséget illetően. Két élvonalbeli szupercsapatról van szó, sok hasonlósággal a hozzáállás és a játékosok képességei kapcsán, úgyhogy nagyszerű, látványos mérkőzést várok, mondta. A csapatkapitány Rodri azt ígérte, hogy nem ülnek fel az ellenfél részéről érkező esetleges provokációknak. Mostanában ez is része a futballnak, mondta a Manchester City középpályása. Meglátjuk, hogyan alakul a meccs. Most ott vagyunk, ahol lenni akartunk, és tudjuk, képesek vagyunk elhódítani a világbajnoki trófeát, bizakodott Rodri. Szombat délelőtt megérkezett a döntő helyszínére, New Yorkba és környékére a várva várt eső, amitől azt várják, hogy jelentősen segít megtisztítani a levegőt. A kanadai erdőtüzek miatt jelenleg is hatalmas füst száll délre, az Egyesült Államok északkeleti területeire. Vihar miatt a címédő argentin válogatott közel 3/4 órás késéssel kezdte meg a VB döntőt megelőző utolsó edzését szombaton. Ennyit a futballvilágbajnokságról, egyéb sporthírek. Sajtóinformáció szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség jövő évi elnök választásán a legtöbb tagállam Gianni Infantinót fogja támogatni. Az 56 éves svájci olasz sportvezető áprilisban jelentette be, hogy újraindul a FIFA elnöki posztért. Jelenleg ő az egyetlen hivatalos jelölt, bár november 18-áig még mások is pályázhatnak. Infantinót 2016 februárjában rendkívüli kongresszuson választották meg a Világszövetség első emberének. Sepp Blatter utódja lett, aki a szervezeten belüli számos korrupciós botrány után lemondott. Infantinót 2019-ben és 2023-ban is kihívó nélkül választották újra. Július 1-től a magyar pályákon is változtak a labdarúgás szabályai, de az MLS döntésének értelmében az észak-amerikai világbajnokságon a félidőt minden esetben megtörő hidratáció szünetet általánosan nem alkalmazzák, miként nem jár automatikus piros lap az ellenfélhez történő beszéd során száját eltakaró játékosnak. előkészületi labdarúgó mérkőzések MTK Komárno 1-1, Košice DVTK 3-1, Trencsin Ostrava 3-2, Banská Bystrica Zsiar 1-0, Szlovácko Skalica 1-3, Ruzsamberok Teplice 0-3, Podbrezová Liptovský Mikulás 3-2, Inter Galanta 1-1, Vasas Soroksár 2-1, Kisvárda Michalovce 1-0 és 4-6, Osijek Honvéd 2-1, Nyíregyháza Csernovci, ukrán csapat 2-2, Újpest Bielina, boszniai együttes 2-0, MTK Kozár Misleny 3-0, Vasas Videoton 1-0 és Zalaegerszeg Konyaszpor, Török Gárda 3-1. Andrássy Márton a második, Nai Dávid és Szabó Áron pedig a harmadik helyen végzett, a cselgáncsosok World Tour sorozatának szarajevói állomásán. Sebastian Karp 400 méteren új szlovák korosztályos csúccsal aranyérmet harcolt ki az olaszországi Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokságon. Horvát Áron egyéni összetettben aranyérmes, a magyar férfi csapat pedig második lett a linci junior nemzetközi tornászversenyen. Kroppó Jászmin 2 érmet nyert a spanyolországi Aquathlon Európa-bajnokságon. A juniorok között az első, a felnőttek mezőnyében pedig a harmadik helyen ért célba. Lévai Tamás a kötött fogásúak 87 kg-os súlycsoportjában, míg Vánca István a 72 kilóban szerzett bronzérmet a budapesti nemzetközi birkózó verseny szombati napján. A szabadfogásúaknál a szlovák színekben szereplő orosz Batirbek Cakulov a 97 kg-os kategóriában ezüst, Anton Vihivski pedig a 92 kilósoknál bronzérmet harcolt ki. A brit Josh Kerr világcsúcsot futott egy mérföldön az atlétikai gyémántliga londoni állomásán. A hazai közönség előtt szereplő 1500 méteren olimpiai ezüst és bronzérmes, a 2023-as budapesti világbajnokságon aranyérmes Kerr 3 perc 42,66 század másodperccel ért célba. A Rómában felállított régi 3.43.13-as rekordot a marokkói Hisham Elgerous tartotta 1999. július 7-e óta. A címvédő szlovén Tadej Pogacar idei negyedik etap sikerét aratva nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny 14. útszakaszát, 4,5 percre növelve előnyét összetettben. A mezőny összesen 3290 kilométer teljesít, amíg jövő hét vasárnap célba ér a párizsi Champs-Élysées-en. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes világbajnoki összetettben élen álló olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíj szombati időmérő edzését Spában, így a ma délutáni futamon ő rajtolhat az élről. A 19 éves pilótának az idén és pályafutása során is ez a hatodik pole pozíciója. Mögötte Max Verstappen, a Red Bull holland versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig Lando Norris, a McLaren brit pilótája, utóbbinak viszont van 10 helyes büntetése. Antonelli csapattársa és összetettbeli legnagyobb riválisa, a szintén brit George Russell a negyedik idővel ért célba, így Norris visszasorolása miatt ő indulhat a harmadik pozícióból. A belga nagydíj vasárnap közép-európai idő szerint 15 órakor kezdődik. És végül egy érdekesség, néhány óra alatt elkelt mind a 38 ezer első körben eladásra kínált jegy a jövő évi jégkorong világbajnokság Németország-Svájc nyitó mérkőzésére, amelynek május 13-án a Schalke labdarúgó csapatának Gelsenkircheni stadionja ad otthont, melynek befogadó képessége 62 ezer fő.
0: Tini filmből kultfilm, Spinédzserek.
3: A főhős karakterét szinte egy az egyben Emmáról mintázták, aki szintén imádott másokat összehozni, miközben a saját szerelmi életét teljesen elhanyagolta.
0: Gyerekszínjátszók Újvidéken.
4: Azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi.
0: Franz Hals, a barokk festőzseni.
5: A napjainkban is csodált flamand festő egy posztókészítő családjában látta meg a napvilágot.
0: A név kötelez, Bajor Lili.
6: Szerettem, amikor táncoltam színpadon, és az egy profi tánciskolának volt az előadása, és aztán valahogy én gondoltam úgy, hogy a színházban azért minden benne van.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 7 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egy modern és európai kisebbségvédelmi törvény létrehozásának támogatásáról egyeztetett véleményt Gombaszögön Mihály Simecska és Gubik László. Sulyog Tamás aláírta az alkotmánymódosítást, holnaptól megszűnik az elnöki mandátuma. 14 órától viharok várhatók az ország egész területén, legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Egy olyan modern és európai törvényre van szükség Szlovákiában, amely biztosítja a kisebbségek számára, hogy otthon érezzék magukat, jelentette ki tegnap délután egy panelbeszélgetésen Gombaszögön Mihály Simecska, az ellenzéki Progresszív Szlovákia elnöke. A PS vezetője szerint változtatni kell azon a tendencián, hogy a magyar kisebbség jelentős része inkább Budapestre néz, mint Pozsonba. Vita partnere Gubik László, a Magyar Szövetség elnöke hozzátette, hogy Szlovákia 1993 óta tartozik egy kisebbségi törvény elfogadásával, amelynek ígérete az alkotmányban megjelenik, a gyakorlatban azonban máig nem létezik. Simecska arról is beszámolt, hogy az elmúlt 2 hónapban szakmai tárgyalásokat folytattak a Magyar Szövetséggel, amelyeken a külügyi kapcsolatokat, a gazdaságot, a regionális fejlesztést, a jogállamiság és a kisebbségek helyzetét egyeztették. Ami a két párt ideológiai különbségeit illeti, a PS elnöke hangsúlyozta, hogy egy esedékes jövő évi kormányváltáshoz minden pártra szükség van. Magyarok nélkül nem győzzük le Ficót, jelentette ki Simecska. Gubik László arra is kitért a beszélgetés során, hogy a 2027-es parlamenti választásokon a legnagyobb ellenfelet a Magyar Szövetség számára nem egy szlovák párt jelenti, hanem a magyar választók passzív része, amely jelenleg 45%-ot tesz ki. Sulyog Tamás magyar köztársasági elnök bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását, amely egyúttal az ő államfői megbízatásának megszűnését is szabályozza. A magyar elnök Facebook bejegyzésében közölte döntését alkotmányos kötelezettsége és lelkiismerete alapján hozta meg. Hangsúlyozta, hogy az aláírás megtagadása jogsértő lenne még akkor is, ha véleménye szerint a módosítás sérti az alkotmányos alapelveket. Sulyog szerint jelenlegi körében nincs lehetősége alkotmányos eszközzel fellépni a parlament által elfogadott változtatással szemben. Az aláírás értelmében az államfő mandátuma július 20-án, azaz holnap szűnik meg. Erről Magyar Péter magyar miniszterelnök adott hírt a közösségi hálón. Az alkotmány értelmében hétfőtől ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el az államfői feladatokat. Az új köztársasági elnököt a parlamentnek 30 napon belül kell megválasztani. Szlovákia továbbra is támogatja a pusztító földrengés sújtotta Venezuelát. A korábban kiküldött mentőcsapat után pénteken csak nem 8 tonna humanitárius segély indult útnak Pozsonyból. A szállítmány sátrakat, ágyakat, takarókat, iszapszivattyúkat, valamint higiéniai és tisztálkodási eszközöket tartalmaz. A segélycsomag értéke meghaladja a 65 ezer eurót. A segítségnyújtás az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében valósul meg. Az Unió által biztosított teherszállító repülőgép pedig finn és magyar adományokat is szállít. A segélyek elosztásáról a venezuelai külügyminisztérium gondoskodik majd a földrengés károsultjai között.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt várható ma, a felhőzet napközben fokozatosan megnövekedhet, 14 órától elsőfokú viharriasztás lép érvénybe az ország egész területén. A hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, élénk északnyugati szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám 0800 900 800.
1: Karbantartás miatt 9 óráig lezárták a 64-es számú első osztályú utat Nemes-Kosztolány, azaz Zemjenszke-Kosztolani és Nyitra-Novák között. A forgalom váltakozva halad egy közeli úton. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám 0800 900 800.

A jó és a rossz örök harcban állnak, érted? Csak rajtad áll, hogy melyiket hagyod győzni magadban, fogalmazott Kempis Tamás, az 1471-ben elhunyt németalföldi szerzetes író.

0: Adjon Isten jó napot! Az évközi idő 16. vasárnapján szeretettel köszöntöm katolikus műsorunk hallgatóit. Honnan és miért van rossz a világban, veti fel a kérdést az evangélium.
1: Hogyha Isten mindenható és jóságos, akkor hogyan engedheti meg, hogy a jó embereket sokszor sanyargatja a rossz?
0: Fogalma szentbeszédében Szkalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes, a budai ciszterciek plébánosa, aki műsorunkban rendhagyóan a napi olvasmányt, szentleckét és evangéliumot is időszerűsíti. A Lélektitkai címmel sugárzott sorozat témája ezúttal a család értékei. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos meglátásai.
2: A szegényen élő, de lélekben gazdag család többet ér, mint a vastag pénztárcával, de lélektelenül együtt élő család.
0: Tartsanak velünk!

0: Ma rendhagyóan a napi olvasmány Szentlecke és Evangélium is elhangzik. Ezekre építi fel 2021-ben rögzített szentbeszédét Szkalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes, a budai ciszterciek plébánosa.
1: A mai vasárnap ószövetségi szakasza és az evangélium is. Az ember, különösen a vallásos ember egy ősi problémájáról, kérdéséről szól, mégpedig a világban benne lévő és hatékony rosszról, hogyha Isten mindenható és jóságos, akkor hogyan engedheti meg, hogy ebben a világban a jót, a jó embereket sokszor sanyargatja a rossz. Erre ad valamiféle megközelítést a mai ószövetségi szakasz az olvasmányban, amely az Istent mindenhatónak mondja el. Nem arról van tehát szó, hogy az Isten tehetetlen, vagy nem lenne ereje a rosszat kisöpörni ebből a világból. És éppen ez a hatalom adja az alapját az ő irgalmának. Mivel mindent megtehet, ezért irgalmas is, azaz nagyvonalú. Olvasmány a bölcsesség könyvéből. Nincs Isten rajtad kívül, aki mindeneknek gondját viselné. Nem kell hát bizonyítanod, hogy nem ítéltél igazságtalanul. Hiszen hatalmad az alapja igazságosságodnak, és mivel mindenek ura vagy, kész vagy mindent megkímélni. Mutatsz ugyan erőt, ha kétségbe vonják hatalmadat, és bünteted azok merészségét, kik nem ismernek el téged, de fékezed hatalmadat. Enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket, mert akkor gyakorlod hatalmadat, amikor csak akarod. Mindezzel pedig arra tanítottad népedet, hogy igaznak, emberségesnek kell lennie, és azzal a jó reménnyel töltötted el gyermekeidet, hogy amikor ítélsz, alkalmat adsz a bűnök megbánására. Ez az Isten igéje. A Szentleckében Pál apostol gyöngének nevezi az embert. Ez a gyöngeség magában foglalja azt a tapasztalatunkat, hogy az ember bizony esendő. Nehezen tudunk kitartani még a felismert jóban is. Vannak sokszor jó elhatározásaink, céljaink, de az ember csak bukdácsolva tud előre haladni, és sokszor éppen bűnbe esve tudja megélni a hitét is. Szentlecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, hisz mi még azt sem tudjuk, hogy hogyan kell helyesen imádkozni. A lélek azonban maga könyörög bennünk, emberi szóval, ki nem fejezhető fohászkodással. Isten pedig, aki a szíveket vizsgálja, tudja, hogy mit kíván bennünk a lélek, mert ő Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus egy másik példabeszédet is mondott a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint amikor egy ember jó magot vetett a földjébe. Amíg az emberek aludtak, jött az ellenség, konkolyt vetett a búza közé, és elment. Amikor a vetés kikelt és kalászba szökkent, felütötte fejét a konkoly is. Akkor a szolgák odamentek a gazdához, és megkérdezték: Uram, te ugye jó magot vetettél a földbe, honnét került hát bele a konkoly? Az így válaszolt: ellenséges ember műve ez. A szolgák erre megkérdezték: akarod-e, hogy elmenjünk és kiszedjük belőle? Ő azonban így felelt: nem, nehogy a búzát is kitépjétek, amikor a konkolyt kiszeditek. Hagyjátok, hadd nőjön az aratásig mindkettő. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt gyűjtsétek össze, kössétek kévébe, hogy elégessük, a búzát pedig hordjátok a magtáramba. Ezek az evangélium igéi. Talán könnyen felismerhető, hogy ebben a példabeszédben a földnek a gazdája és ura az Isten, és a világunk úgy van bemutatva, mint az ő vetése, az ő földje, amelybe jó magokat, búzát vetett, és mégis tapasztaljuk, hogy ebben a világban nem csak a jó van, hanem a rossz is működik és hatékony. És joggal merül fel a kérdés, hogy akkor honnan a rossz? A gazda annyit tesz, annyit válaszol a szolgáinak, az embereinek a kérdésére, hogy ellenséges ember műve ez. A kinyilatkoztatás tanítja, hogy ebben a világban létezik egy olyan erő, amely az Istennel szemben, az Isten műve ellenében dolgozik. Akár már az Ószövetség kezdetén a bűnbeesés története is, ott a kígyó képében megszemélyesítve azt az erőt, aki kísérti az embert, aki rosszra akarja vinni az embert. Ugyanúgy az Új Szövetségben, amikor Jézus Krisztust a pusztában megkísérti, ugyanez az erő, ugyanez a személy. Nem tönkre akarja tenni ezt a világot, vagy az embert, vagy éppen ott Jézus életében a messiást, egyszerűen csak be akar zavarni. Ugyanígy itt a földnél is nem elpusztítani jött a vetést, vagy a kikelő búzát, hanem csak tönkre tenni, zavart okozni azzal, hogy ne csak a jó, hanem a rossz is teremjen ebben a világban. Felmerül valóban az emberben a kérdés, hogy az Isten miért tűri ezt, miért nem avatkozik bele, és ott rögtön azonnal nem folytja el, vagy nem tépi ki ebben a világban felbukkanó gonoszt. És ugyanez a gazda embereinek, munkásainak a kérdése, hogy akarod-e, hogy most kimenjünk a földre, és amint felismertük, és amint kikelt ez a konkoly, kitépjük. És a gazda, azaz az Isten azt a választ adja, hogy nem. De nem azért, mert eltűri a gonoszt, vagy éppen úgy gondolja, hogy az is a világnak a része, vagy nem arról van szó, hogy tehetetlen lenne, hanem igenis van szándéka arra, hogy a konkolyt, a rosszat ebben a világban megsemmisítse. De ennek megvan az ideje. Amikor majd eljön az aratás, akkor igenis szétválasztják a konkolyt a búzától, a rosszat a jótól, és ez a konkoly a rossz elpusztításra kerül. És ugyanezt található az Ószövetségben, a Bölcsesség könyve így írja le Istent, mivel mindenek ura vagy, készen vagy mindent megkímélni. Az Isten hatalmából, végtelenségéből vezeti le, hogy nem kell neki mindig azonnal a hatalmát bizonyítania, igazolnia önmagát, hanem kíméletes ehhez a világhoz. Így folytatja, fékezett hatalmadat, enyhén ítélsz, és nagy kímélettel igazgatsz minket. És ebben az is benne van, hogy lehetőséget ad a rossznak arra, hogy megtérjen. Az Isten viselkedése példa számunkra, hogy mi is így járjunk ebben a világban, hogy amikor rosszat látunk magunk körül, amikor bűnös embert látunk, akkor nem feltétlen elpusztítani kell, vagy tönkretenni, hanem azon fáradozni, hogy az a másik belássa a tévedését, és esetleg segíteni őt abban, hogy kijöjjön ebből a bűnös állapotból. Olyan szép ez a megfogalmazás, hogy emberségesnek kell lenni. Ez annyit jelent, hogy emberi léptékkel kell élni. Figyelembe véve azt, hogy a másik ember is csak egy ember. És számításba venni azt is, hogy én is csak egy ember vagyok. És ebbe beletartozik az esendőség, a gyöngeség, az álhatatlanság. Kérjük tehát az Istennek a kegyelmét ebben a szentmisében, hogy amikor rosszat látunk magunk körül, esetleg bűnöket, bűnös embereket, akkor bár nehéz elviselni, de mégis erősen, ugyanakkor türelemmel, szelíden, alázatosan éljünk, és igyekezzünk a jót képviselni ebben a világban, a jót bemutatni, hogy ezáltal sok rosszat, sok bűnös embert esetleg a jó útra tudjunk vezetni. Az Isten adja meg nekünk ezt az erőt, és az is adjon nekünk erőt, annak a tudata, hogy van ítélkezés, hogy van számonkérés, hogy az Isten szemében igenis van jó és van rossz, amelyet elkülönít, és a jó megkapja majd a jutalmát, a rossz pedig a büntetését. Adjon nekünk tehát az Úr erőt, hogy kitartsunk az életünkben, a megismert igazságban, és a jó úton tudjunk haladni. Amen.
0: Ma rendhagyóan a napi olvasmány Szentlecke és Evangélium is elhangzott. Ezekre építette fel 2021-ben rögzített szentbeszédét Szkalicki Csaba őrs, ciszterci szerzetes, a budai ciszterciek plébánosa.

0: Megismerhető az ember lelke? Ha igen, akkor miért nem? Mert minden ember egy hatalmas titok. Létünket egy nagy kérdés határozza meg, mi az élet célja. Az, hogy megtaláljuk a boldogságot? Születése pillanatától minden emberi lény a boldogságot keresi, és el akarja kerülni a szenvedést. Kultúrától, neveltetéstől, vallástól függetlenül. A boldogság végső forrása bennünk van. Nem a pénz, a hatalom vagy a státusz tesz boldoggá bennünket. Az igazi reménység Istenben gyökerezik. Reményünk akkor nem fog csalódást okozni, és akkor lesz lelkünknek erős, biztos és megtartó horgonya, ha Istenből merít erőt, belőle táplálkozik és benne bizakodik. Sorozatunkban dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos 45 éves szakmai tapasztalattal a háta mögött beszél a lélek titkairól. Arról hallunk, hogy hogyan beszél a test és szól a lélek. A Magyar Katolikus Rádió szíves engedélyével sugárzott sorozatunk 9. részében a téma a család értékei. A felvétel 2016-ban készült.
1: A lélek titkai.
2: Köszöntöm Önöket, Kékes Jenikő vagyok.
3: Isten megáldotta a férfit és a nőt, de az ember ezt az áldást visszautasította. A madár szabású élethez fészek kell, de az ember szabású élethez pedig otthon és család kell. Mi a legnagyobb érték a családban? Összefoglalva a támogatás, a biztonságérzés, az elfogadás, a kölcsönös megértés, a bizalom, az odafigyelés, a biztatás, a megelégedettség, ami nagyon jó testi, lelki, spirituális közérzettel jár.
2: Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvossal a családról, mint értékről beszélgetünk műsorunkban. Család, mint érték. Mai napig értékként emlegetjük azt, és kutatások is bizonyítják, hogy mekkora értéke van egy családnak, holott hajlamosak vagyunk arra, hogy nem vigyázunk eléggé rá. Nem veszük észre azt, hogy mik azok az értékek, amik a családban vannak jelen. Mert hajlamosak vagyunk arra, hogy családot felrúgjunk, vagy nem figyelünk a gyerekre, vagy előbb figyelünk önmagunkra, mint a másikra, és ezek a jelenségek pont nem azt támasztják alá, hogy a család az érték lenne számunkra. Hol kezdődik a család?
3: Nagyon furcsa lesz, hogyha egy definícióval kezdem, mert ma már ez sajnos meg kell, hogy határozzuk, mert nem olyan egyértelmű mindenkinél a család. Ugye nagyon tudjuk, hogy Írországban megszavazták az azonos neműek házasságát. Na most a mi keresztény kultúránk értékrendjében család ott kezdődik, amikor egy férfi és egy nő összeházasodik, és ebből a házasságból származó gyermekkel együtt alkotják a családot. Magyarán a család fogalmát is itt kezdeném meghatározni. Ezek az emberek szoros kapcsolatban élnek egymással, szeretet kapcsolatban, igazi lelki közösségben, megélik az egymáshoz tartozás és egymásra utalás élményét és érzését, és egymásért élnek segítve, szeretettel. Na most ebbe a pár kapcsolatba, mikor már beleszületik a gyerek, akkor már a felelősségük még nagyobb, mert nekik fel kell nevelni a következő generációt, fel kell nevelni a gyermekeket, útjukra kell engedni, hogy ők is majd utána bizonyos korban a saját családjukat alapítsák meg és hozzák létre. És ezért óriási az értéke és óriási a felelőssége a családnak, mert ahhoz, hogy egy egészséges lelkű gyermeket, felnőttet engedjünk el egy leendő család anyának, leendő család apának, egy nagyon jó, szeretetteli, meghitt családi légkörben kell felnőnie a gyermeknek. Egy jól működő család hatalmas érték. Én azt mondom, a világ legnagyobb kincse, a szegényen élő, de lélekben gazdag család többet ér, mint a vastag pénztárcával, de lélektelenül együtt élő család. Azért nagyon nagy érték egy jól működő, egészséges lelkülettel működő család, mert ez egy láthatatlan védőfaktor. egy biztonságot nyújt mindenkinek, egy menedékhely, ahová vissza tudok térni, az életünknek a horgonya. Ha elveszítjük ezt a horgonyt, akkor elsodródunk, és elsodródunk a drog, az alkohol, meg amiről most nem akarok kitérni, beszélhetnénk. Torz utakra és torz irányba kerülnek el, sodródnak el, akár a férje a feleségtől, feleség a férjtől, vagy a gyermek a szülőtől. És a család a szeretet megélésének és a szeretet átadásának a helye. Mi az, ha ez nem érték?
2: Beszélünk a szeretetről, meg sokszor említjük azt, hogy a szeretet az alapja mindennek. De jól tudunk szeretni? Tudjuk egyáltalán, hogy ez a fogalom, ez mit takar?
3: Hát nagyon meglepő, de sajnos nem. Megvettem neki ezt is, azt is. Nem iszok, nem dohányzok. Hát mit akar még? Én körülbelül ilyen kifejezésekkel találkozok, mert sok embernél ez már egyenlő a szeretet. A szeretet az, mint a házasság is, nem egy lakodalmi mámorból áll, hanem hatalmas felelősség, odafordulás, gondoskodás, a másik gondolataira, vagy terveire, vagy feladataira való figyelés, az egymásra rezonálás. A szeretet alatt sokszor kihangsúlyoztam, nem a nyalakodást értem, az is hozzátartozik. De a szeretet az a gondoskodás. Fontos vagy, én is fontos vagyok neked, egy cél mellett letettük a voksunkat, és mi ezen az úton felelősséggel, elköteleződéssel együtt megyünk végig. Tulajdonképpen én úgy szoktam fogalmazni, hogy Isten megáldotta a férfit és a nőt, de az ember ezt az áldást visszautasította. Mit értek ez alatt? Azt, hogy ez az áldás nem jelent mást, mint egy elköteleződést és szeretetet együtt a hűségre és a megbocsájtásra. Ha ez az áldás rajta van egy családon, ez kisugárzik minden egyes tagjára, és a környezet is csak csodálva tudja nézni, mit tud ez a család, miért ragyognak, akkor is, ha nem Volvóval, akkor is, ha nem Mercedes-szel járnak. Azért, mert egy ilyen család irány, fény. Egy ilyen családban melegség van, a fény eleve meleget, a világosság van a lélekben és az egyes emberek lelkében, és ahol ez megvan, ez nagyon kell, mert fennmaradásunk, életben maradásunk, túlélésünk függ attól, hogy milyen családban nőttünk fel.
2: Igen, talán a szeretet mellett a kulcsfontosságú szó az elköteleződés, amire doktornő is utalt, hisz minden ember arra vágyik, hogy szeretve legyen, és szeretetet tudjon adni.
3: Sajnos ma nagy hiányzik lett az elköteleződés, vagy gyakrabban halljuk azt, hogy hát, ha nem sikerül, akkor majd elválunk. Minek az a papír? Nem jelent az semmit.
0: A Lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter főorvos a család értékeiről beszél.
3: De kérem, nagyon sokat jelent a papír is, az is, hogy elmentünk a házasságkötőbe, és esküvel vállaltuk a másikat, és elmentünk az oltár elé, az Isten házába, ahol a pap áldását adja ránk, és mi ott kimondjuk a holtodiglan. Nem mindig sikerül, sajnos sok zátonyra futott házasságot látunk, de azt látjuk, sokkal mélyebb az összetartozás érzése, sokkal nagyobb a felelősség vállalása, érzése, megélése egy jogilag úgymond szentesített házasságban élők között, mint a, hát együtt élünk, aztán a legfőjebb, mit nem is kell elválnunk, mert nem kötöttük össze az életünket.
2: Említette azt, hogy a családban fontos lélekkel való egység is. Mi a lényege?
3: Az egész család lelkisége attól függ, hogy milyen a szülők, milyen a házaspár egymáshoz való lelki viszonya, viszonyulása és kapcsolatrendszere. A gyermekek sorsa ettől függ. Amit ő otthon lát, azt fogja továbbvinni. Ha egy családban szeretet, megértés, felelősségvállalás van a szülők között egymás felé, ott béke van, ott egészséges lelkű gyermekek fognak onnan kikerülni. De ha egy családban állandó veszekedés van, ha nincs szeretet, akkor a gyermek nem érzi magát biztonságban. Sőt, a család fő apa-anya vitatkozását másnak terhét is magára vállalja. Ő fogja érezni, hogy biztos én miattam nem jó apa-anya közték a kapcsolat, ez a gyerek szorongó lesz, vagy később magatartászavaros lesz. Tehát hatalmas feladat van abban, vagy amögött, hogy milyen lelkület üli meg a családot. És azért is nagyon fontos, hogy a szülőknek az egymáshoz való viszonya milyen, mert a gyerek ezt a mintát fogja vinni. Ha mindig az, hogy az ilyen apád, meg az olyan anyád, akkor abban kialakul egy identitászavar a férfinemmel, vagy a nőinemmel, majd a leendő párkapcsolatára is ez ki fog hatni. Éppen ezért nagyon függ a saját családunkból hozott minta, attól függ a származási családtól, hogy mi majd milyen saját családot fogunk tudni alapítani, vagy alakítani, vagy létrehozni. Ugyanis a származási eredeti családunkban, ahol mi felnőttünk, ott tanuljuk meg az életben később betöltendő szerepünket, a férfiként, nőként, párként, szülőként megélt szerepünk szerint milyen emberré válunk. Ha egy kisfiú azt látja, hogy apa egész nap nem dolgozik, hanem rágja a rágógumit és nézi a tévét, meg issza az alkoholt, anya meg nagyon sokat dolgozik, ő neki az lesz a minta, hogy az anya az asszonyi állat, apának meg ez a sorsa. Vagy fordítva, ha azt látja, hogy anya semmit nem csinál, apa meg majd meg szakad a munkába, tehát ezt a mintát viszi. Tehát ezért lenne fontos mindenből a mérték, az érték, a harmónia, hogy lássa meg a férfi mintát, lássa meg a női mintát, amiből majd az ő apa, vagy anya mintája, vagy példája fog kialakulni.
2: Én azt hiszem sokszor, mert itt is elbukunk, hogy valóban anyává tudunk-e válni azáltal, ha gyerekünk születik.
3: Nagyon sokszor hallom a praxisban, 30 év fölötti korosztálynál, hogy nem tudom, még elég érett vagyok-e rá, nem tudom, elköteleződött vagyok-e még a gyerekre, nem tudom, föl tudom-e nevelni. Régebben azért egy 20-25 éves anya két gyerekes anya volt, vagy a nő két gyerekes anya volt, sőt 30 éves kor alatt már három gyermeke is megszületett. Most még 30 éves kor fölött kezd el gondolkodni sok hölgy, hogy alkalmas vagyok-e rá. Emögött benne van a kényelem szeretet, emögött ott áll a önzésünk, mert egy gyerek a nagy lemondást jelent, de nagy áldást és nagy szeretet gomolyagot is kapunk velük az életben. És ott van a bizonytalanság, és valószínűleg egy kicsit is bocsássanak meg a szülők túlkényeztetése, és túlkényeztetjük a gyerekeket, túlóvjuk, túlvédjük. Hagyjad kislányom, majd én ne csináld, majd én megcsinálom, hagyjad kisfiam, ne csináld, majd én megcsinálom. És amikor szembesülnek, hogy hoppá, egy csöpség ide jött közénk, akkor most a mi életünk nem mehet úgy, nem mehetünk annyit bulizni, vagy még ilyen fel is fog költeni? Megváltozik az életünk? De most igen, megváltozik az életünk, de hatalmas szeretet van mögötte, és érte.
2: Nem szeretem azt a szót, hogy átlagos vagy normális. Mégis fel kell, hogy tegyem a kérdést akkor úgy, hogy milyen az értékőrző vagy értékteremtő családot? Ugye említettünk már pozitív és negatív példákat is, hogy mitől válik, illetve nem válik családdal.
3: Egy jó családról, az ideálisról beszélek. Egy jó családban nagyon fontos, hogy a családtagok kapcsolata baráti viszony legyen. Tehát őszintén, nyíltan merjen a férje a feleséggel beszélni, a gyerekkel beszélni, korának megfelelően természetesen, mert nagyon sokszor azt látom, hogy a feleség elmondja a barátnőnek a problémát, a férje elmondja a barátnak, de egymással nem beszélik meg, és nekem is elmondják, de külön, együtt már nem merik vállalni. Tehát ez a kapcsolat alap, ez már nem fog működni. Ez nem baráti. Egy jó házasságban a párkapcsolat, a családtagok közti viszony barátinak kell lenni, amely magában foglalja az embertársi tiszteletet. Az embert mindig tisztelni kell, ha kisgyermek, ha aggastyán, ha férj, ha feleség, teljesen mindegy. És egy jó működő családban működik a már sokszor említett felelősségvállalás. Működik a jövőre való irányoltságuk azonossága vagy hasonlósága. Hasonló terveket, célokat, vágyakat fogalmaznak meg önmaguknak, meg a családjuknak, mint jövőképet. És a kapcsolatuk sikeréért tesznek. Tehát nem elvárják egymást, hogy ő majd engem kiszolgál, ő majd nekem mindent megad, hanem tesznek is egymásért, nem is keveset. És ahol ez megvan, ugyanis a kérdés az, hogy hogy működik a jó család. Ha mind az előbbi ideális körülmény megvan, akkor itt megéli az ember az otthon vagyok érzését. A béke van bennem, a jól érzem magam állapotának érzését. Lehet kint akár mekkora vihar, akár milyen munkahelyi probléma, de van egy háttérország, ahol én ezt megkapom, ahol biztonságban vagyok, ahol adhatom önmagamat, ahol megélem, hogy szeretnek, és szeretve vagyok, és ez kölcsönös, ez egy olyan erős páncélt nyújt mindenkinek. Rá kell nézni az ilyen emberekre, sugárzóak. Azért, mert megvan ez a szeretet védőháló a hátok mögött. Az ilyen körülmények között működő, és az így megélt szeretet alapú család, az békeszigetté válik, és fészek meleg lesz. Olyan fészek, olyan pühepuha fészek, amiben jó hazamenni, ahonnan nem akar kikandikálni a férj, ahonnan nem akar drog felé kandikálni a gyermek, ahová jó hazamenni, mert szeretettel megyünk el, és szeretettel fognak várni. Ahol itt ébredünk, innen indulunk el, és holtfáradtan ide érkezünk haza munkaidő után. Itt pihenünk meg, itt kérdezzük meg, kedves, milyen volt a napod, milyen volt a nehéz volt, segíthetek? Megéltük azt, hogy haza jöttünk. Megéltük azt otthon melege, a fészek meleg élményét.
0: A Lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozatot hallgatják. Dr. Gőg Edit neurológus, pszichiáter, főorvos a család értékeiről beszél.
3: Azt szoktam mondani, hogy a madárszabású élethez fészek kell, de az emberszabású élethez pedig otthon és család kell. Család meleg, meghitt, szeretettel teli család, ahol fa örömmel várnak, és ahová örömmel megyünk haza, nem menekülünk el pótcselekvésekbe. Családban az élet drámáit is könnyebben tudjuk megélni. Ha fáj valami, ha trauma ért, akár adósság, akár egészségi probléma, sokkal könnyebb ezt megélni, mert van mögöttem egy háló, akivel elé oda támaszthatom a hátam, és tudom, hogy nem hagy cserben. Még aki tudja, hogy mennyire fájdalmasabb, ha ránk szakad akár egy adósság, akár egy súlyos betegség, az elhagyatottság kínzó érzése nagyon fájdalmas tud lenni. És éppen ezért, mert nem jó az embernek egyedül lenni. Én azt hiszem, nagyobb teret kellene szentelni, és jobban oda kéne figyelni a férjeknek a feleségeikre, a feleségeknek a férjeikre, vagyis egymásra, de oda kell figyelnünk a gyermekre is. Ne rázzuk le, hagyjál engem békén, ott a

0: a biztatás, a megelégedettség, ami nagyon jó testi, lelki, spirituális közérzettel jár, és hat mindannyiunkra. Ekkor éljük meg, a teljes ember vagyok, békében vagyok. Most én megértem, ez az ideális körülmény, amiről mi beszélünk, ennek kellene lenni. Ideális nincsen, de próbálni kellene közelíteni hozzá. Vannak konfliktusok a családban, minden családban, de nem mindegy, hogy hogy kezeljük. Ha az előbb említett pozitív hozadéka megvan egy családnak, ha megvan a kölcsönös elfogadás, meg a szeretet, akkor ez nagyon erős, vihart álló családdá fog alakulni. Mert megéljük benne a szeretet és elfogadás nagyon-nagyon emberi igényének kielégülését. Hogy írja Adi? Szeretném, ha szeretnének, és lennék valakié. A szeretet egyik komponense a másik ember elfogadása, vagyis amikor megérem azt, hogy szükség van rám, fontos vagyok annak a másiknak. Ha ez a két alapszükséglet nem elégül ki egy ember életében, akkor boldogtalannak, magányosnak, kivetettnek érzi az ember magát, sőt, önértékelési zavarai lesznek. Ezt úgy szoktam fogalmazni, valahol olvastam, nem magamtól vagyok ilyen okos, hogy előáll a szárazra vetett hal szindróma. Mert ilyen kivetettnek éljük meg magunkat. Mert ha megéljük, hogy nem fogadnak el, nincs rám szükséges senkinek, akkor a nincs kedvem élni állapotát éljük meg, ami nagyon fájdalmas tud lenni. Ezt a szemléletet gyönyörűen fejezte ki, szintén Adira térnék vissza, amikor azt írja, amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem. De a következő sor már fölvillantja a végső és teljes megoldást is, az elhagyott és elkeseredett ember számára, mert így folytatja, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Tehát, ha a társas szükségleteink kielégülnek, a szeretet és az elfogadás, egy valódi szeretettel teli családban, a hal a vízben állapotát éljük meg, szemben az előbb említett szárazra vetett hal szindróma helyett. Ekkor megélem, hogy szükség van rám, fontos vagyok, adok, kapok, és ha ez megvan, akkor kibírom az élet viharait, nehézségeit, és szilárd alapokon álló, nagyon erős törzsű és mély gyökerű faként fogok tudni állni az élet sivatagában, vagy sűrűjében, vagy nagy szélviharaiban. Mert ekkor megéltem a fészek meleg élményét. És ez csak otthonokban van meg. Nagyon sok helyen látom, hogy van lakás. Kacsalábon forgó palota, de nem otthon. Óriási a különbség. Az otthonban a szív melege van, és az melegít, a lakásban csak a radiátor.
1: Összefoglalva, hogyan lehetne jellemezni, hogy melyek azok a pontok, amelyek a család feladataihoz tartoznak?
0: Szeretet alapú kapcsolatban világra hozni, felnevelni, tanítani, szeretni, szeretni tanítani, és útjára bocsájtani a gyermekeket, a következő nemzedéket. Összetartani a családot, és szeretni. Ennek a harmóniáját kell megtalálni, amikor nem birtoklás, hanem biztonság van a háttérben. És mindenképp ehhez kell tudni nyújtani egy biztonságot, aki nem tudja a gyermekének megteremteni ezt a lelki biztonságot, torz lelki fejlődéshez fog vezetni, és ide vezetem vissza azt a nagyon sok magatartászavaros, nagyon sok problémás, figyelemhiányos, stb. Gyermeket, mentális betegségeket és betegeket, amelyek a családi biztonságérzetét hiányolták. Tehát nagyon fontos a biztonság, nagyon fontos az érzelmi kapcsolatok megélése és tanítása, továbbadása, vagyis meg kell tanítani, szeretni tudni a gyermeket. Meg kell tanítani, megbocsájtani tudni, meg kell tanulni, nem kommunikálni, hanem beszélgetni. Kommunikálni a kütyükkel lehet, de beszélgetni egymással. És nagy hiba, hogy sok fiatal nem tud beszélni, csak kommunikálni, mert egy smiley jellel elintéz valamit, de ha találkozik egy fiú, egy lánya, egy lány, egy fiúval, nem tud megszólalni, mert ízad a tenyere, mert nem tud beszélni, csak kommunikálni. És nagyon fontos feladata a családnak a közös együttes élmények megteremtése, mert ez egy hatalmas, kohéziós erő. Nem kell nagy dolgokra gondolni. Elmenni egy vízpartra, csak sétálni, beülni egy presszóba, egy fagylaltra, megnézni egy arborét,

0: tumnak a növényeit, vagy egy esti közös társasjáték, vagy mesék, történetek felidézése, és a családi ünnepek, rítusoknak a megélése nagyon fontos lenne, és megtartása, mert ez megint összeköti a múltat, a jelent és a jövőt. A gyermek, főleg ha nem ismerte a nagyszülőt, akkor kap képet róla. Megéli a múltját, a jelenét, és ebből fogja indirekt utakból, de összegyűjtött lelki impulzusokba begyűjteni a jövőképét. Nagyon szeretem 16. Benedek pápának egy nagyon szép mondatát a családról. Amikor ezt mondja, a család a legközelebb lévő kórház, a gyermekeink első iskolája, és egyben a legjobb, legszebb öregek otthona is.
1: Dr. Gőgedit neurológus, pszichiáter, főorvos a család értékéről beszélt. A zenei szerkesztő Mári Szabó Eszter, a hangtechnikus Csák Éva nevében is megköszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Kékes Jenikő.
2: A lélek titkai. A Magyar Katolikus Rádió engedélyével sugárzott sorozat 9. részét hallották. A felvétel 2016-ban készült. Vallási műsorunk katolikus kiadása véget ért. Adásunkat holnap hétfőn 13 óra 5 perctől ismét meghallgathatják. Elköszön a műsorvezető szerkesztő Ürge Tamás. Isten áldja önöket, viszont hallásra.

0: Laudetur Jézus Krisztus.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Itt a Vatikáni Rádió.
1: Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti hírösszefoglalóját hallják, amelynek szerkesztői Vértesajai László,
2: Gedő Ágnes
1: és Somogyi Viktória.
2: Verseny Leó pápa tiszteletére a Castel Gandolfói apostoli palotában. Geleger érsek pápai küldöttként Ukrajnában. Igazságos feltételek egy igazságos békéért.

Az Albánói Egyház megye július 18-án szombaton este 9 órakor a pápai nyári rezidencia kertjében koncerttel kedveskedik 14. Leó pápának, hogy kifejezze iránta való közelségét és szeretetét. Különleges műveket szólaltatnak meg a kiváló zenészek, a hangverseny létrejöttét számos intézmény és vállalkozás támogatta. A Szent Atya újbóli jelenléte egyházmegyénk területén örömmel töltötte el helyi egyházunkat és az itt lakó embereket, mondta el Vincenzo Viva albánói püspök. Szeretnénk ezzel a szimfonikus koncerttel kedveskedni, a szeretet és a közösség gesztusaként. A műsor pedig, amit kigondoltunk, ritka csodálatos műveket tár fel. Kívánjuk, hogy ez az este legyen a valódi szépség és az albánói egyház közös ajándékának maradandó pillanata, melyet szeretetünk és imádságunk kísér a pápáért és a rábízott szolgálatért. A hangverseny első műsorszáma Niccolò Paganini E-dur hegedű versenyének záró tétele, Polonéz, melyet Marco Rogliano nemzetközi hírű hegedű művész ad elő. A művet Paganini 1826-ban komponálta Nápolyban, munkásságának egyik legkülönlegesebb és legkalandosabb sorsú darabjaként. A tétel egy lengyel udvari tánc, melynek eleganciáját ötvözte az itáliai dallamossággal. Előadása virtuóz hangszertechnikát igényel, a Paganinire jellemző dupla fogások, pattogó vonókezelés és extrém magas regiszterek kísérik. Őt követi a szintén nemzetközileg elismert Rossana Tommasi Golcar zongorajátéka, aki Vincenzo Bellini híres normájának fantáziáját szólaltatja meg, amelyet az Oscar-díjas argentin zeneszerző Luis Bacalov kifejezetten számára írt zongorára és zenekarra. A zongoraművész elmondta, az ötlet, hogy kigondolják, megírják, elpróbálják és színpadra állítsák a Bellini norma fantáziáját és variációit, kétségkívül egy művészi hazárd játékból születik, egy vonzó, ám épp annyira összetett kihívásból. Vagyis most először kizárólag a hangszer keltette felemelő érzéseken, nem pedig az énekes előadó művészeken keresztül mutatja be a híres normát. Nem az énekhanggal, hanem a zongora hangjain át megérinteni és megrezgetni a lélek húrjait. Norma az élet, mely az elkeseredéssel találkozik, mely elvakítja, és a sötét bosszú álló harag, mely egészen addig lángol, amíg félő, hogy mindent elemészt, de aztán fölemelkedik és kiszabadítja magát és szívét egy olyan szeretet vonzásában, mely a földi élet végső áldozatán keresztül megtisztul és örökké valóvá lesz. Ez mutatja a norma varázslatát és fennkölt tragikumát, mely képes átívelni korszakokon és a szívünkhöz szólni, a remek művek mély egyszerűségével. Időtlen művészet és misztérium Bellinitől indulva Luis Bacalov szívéhez és tollához ér, hogy a zongorán szárnyaló hangokká váljon, nyilatkozta a zongoraművész. A hangszer, amelyen Rossana Tommasi Golcar játszik majd a 14. Leó pápa tiszteletére rendezett koncerten, egy Bechstein versenyzongora, a Fabrini gyűjtemény egy kiváló darabja.

Geleger érsek ukrajnai küldetése. Igazságos feltételek egy igazságos békéért. Paul Richard Geleger érsek az államokkal való kapcsolatok titkára július 16-tól 21-jéig Ukrajnában tartózkodik pápai küldöttként, a latin rítusú katolikus egyházi struktúrák helyreállításának 35. évfordulója alkalmából. Elsőként Lvivben találkozott Magzsicski érsekkel és néhány helyi vezetővel, akiknek megerősítette, reméli, hogy visszatér a béke Európának erre a részére. Pénteken este Kijevben találkozik az ukrán görög-katolikus egyház vezetőjével, Sviatoszláv Sevcsuk érsekkel. Napos égbolt fogadta az ukrajnai missziójára érkező Paul Richard Geleger érseket, aki Leó pápa küldöttjeként vesz részt július 19-én a Berdicsivi Karmelita Mária kegyhelyen, azokon az ünnepségeken, amelyeket a latin rítusú katolikus egyház hierarchiája és struktúrája helyreállításának 35. évfordulója alkalmából tartanak, amint arról a vatikáni államtitkárság X fiókja is tájékoztatott. Az eseményen fölidézik Szent II. János Pál pápa 2001-es ukrajnai látogatását is. A szovjet elnyomás évtizedei után II. János Pál pápa történelmi döntést hozott. 1991. január 16-án állította vissza hivatalosan a latin rítusú római katolikus egyház hierarchiáját és struktúráját Ukrajnában. A sztálini rezsim idején ugyanis a katolikus egyházat, mind a görög, mind a latin rítust brutálisan üldözték, javaikat elkobozták, püspökeiket és papjaikat pedig bebörtönözték vagy elhurcolták. A hívők évtizedekig a föld alatt titokban gyakorolták vallásukat. A Szentszék államokkal és nemzetközi szervezetekkel való titkára július 16-án csütörtökön Krakkóban szállt le, mivel a háború miatt az ukrán légtér le van zárva, majd autóval utazott tovább Visvaldász Kulbokász érsek apostoli nunciussal együtt Kijevbe. Geleger érsek július 21-éig keddig tartózkodik Ukrajnában. A krakoveci határátkelőnél végeláthatatlan kocsisorok várakoznak mindkét irányban. Egyesek akár 8-10 órát várnak anélkül, hogy biztosak lennének abban, hogy engedélyt kapnak az átjutásra. Itt fogadta a vatikáni küldöttséget Andriy Jurász, ukrán szentszéki nagykövet, és a külügyminisztérium képviselői, akikkel néhány határmenti településen áthaladva elsőként Lvivbe érkeztek. A város láthatóan magánviseli a lengyel és a monarchiabeli történelmi művészeti és építészeti örökség jegyeit. A 13. században alapította, hivatalosan 1256-ban Danilo Halicsi ruszin fejedelem, és fiáról Lev hercegről nevezte el latinul Leopolisnak, olaszul ma is Leopolinak hívják. Óvárosát 1998-ban az UNESCO a világörökség részévé nyilvánította. Lvivet többször érte orosz rakétatámadás, legutóbb idén március végén. Geleger érseket Mieczyszláv Magzsicki lvivi katolikus érsek fogadta, majd a vatikáni főpásztor pénteken délelőtt az érseki rezidencián találkozott városi és területi vezetők egy csoportjával. A háború igazságos lezárása azt jelenti, hogy visszahozzuk a békét Európának erre a részére, mondta Geleger érsek, majd hozzátette, hogy az egyház és 14. Leó pápa nem feledkezik el az ukrán nép szenvedéseiről és áldozatáról. Meg kell teremtenünk az igazságos feltételeket az igazságos békéért. Reggel 9 órakor a rezidencia kápolnájában imádkoztak, és csöndben tisztelettel adóztak a konfliktus áldozatai előtt. Ezt a megindító és fontos mozzanatot egész Ukrajnában megtartják már a háború kirobbanása 2022. februárja óta. Először spontán kezdeményezésnek indult, de újabban kötelező lett. Dolgozók, diákok, városlakók, mindenki megáll, kiszáll az autójából, megszakít mindent, amit addig csinált, és egy percig imádkozik. Geleger érsek ezt követően látogatást tett a Város Katolikus Egyetemén, amelynek közel 30 ezer hallgatója van, a jelenlét és az online oktatást is beleszámítva.
A helyszín, ahol az épület áll, speciális óvóhelyekkel van felszerelve, ahol a környező város negyedek lakói légitámadás esetén menedékre találnak. Az ukrán hatóságok 1998-ban vásárolták meg a területet, ahova innovatív egyetemvárost építettek 7 különböző fakultással, közepén egy templommal. A templom helyén kezdetben a szovjet propagandának fenntartott hivatalokat terveztek építeni. A többi épületet, bár nem érte egyelőre közvetlen támadás, közelről becsapódó orosz bombák rázták meg. 2 évvel ezelőtt egy rakéta néhány száz méterrel odébb zuhant le, 7-8 ember halálát okozva. Összesen mintegy 40 halottja van az egyetemnek a diákok és hozzátartozóik körében. A háború itt van, húzta alá az egyetem rektora Boris Gudzsák, görög-katolikus metropolita érsek, amikor a szentszéki képviselőnek bemutatta az intézményt és annak tevékenységét. Sok fogyatékkal élőt támogatnak közvetlenül az egyetemhez szervesen tartozó helységekben. A vatikáni delegáció is eltöltött kis időt velük. Meghallgatták történetüket az egyetemi kollégiumi képzőprogram felelőse Maria Radiszt nővér beszámolóján keresztül, és megosztották velük gondolataikat és reményeiket a jövővel kapcsolatban. Valamennyien elkötelezetten igyekeznek segítséget és támogatást nyújtani. A diákok, akik hozzánk jönnek, átfogó nevelést kapnak, amibe az is beletartozik, hogy képesek vagyunk tenni másokért, mondta el Gudzsák érsek. Pénteken este a Rivnei Szent II. János Pál templomba látogat a küldöttség, majd a kijevi apostoli nunciatúrára érkezik, ahol Geleger érsek találkozik Sviatoszláv Sevcsuk, kijev-halicsi görög-katolikus nagyérsekkel. Az olasz püspöki konferencia elnöke Matteo Maria Zuppi bíboros bolonyai érsek 4 napos látogatást tett a háborútól szenvedő kelet-európai országban. Mielőtt a fővárosba utazott volna július 14-én, Ukrajna apostoli nunciusa Visvaldász Kulbokász kíséretében felkereste a Lvivi területen található Zahid 1 fogvatartási központot, ahol orosz hadifoglyokat őriznek. Ukrajnai látogatásának 2. napján Lvivben találkozott a Szent Egidio közösség által támogatott belső menekültekkel. Másnap a fővárosban az ukrán államiság napja alkalmából tartott ünnepségeken egy csokor rózsát helyezett el az elesettek emlékfalánál, és igazságos békéért, valamint a foglyok hazatéréséért imádkozott. Csütörtökön tért vissza Rómába, előtte találkozott az ukrán külügyminiszterrel és más polgári és vallási vezetőkkel is. A megbeszélések középpontjában a hadifogolycsere és az ukrán gyermekek hazaküldése volt. A 2023-as után ez a 2. missziója Zuppi bíborosnak, hogy elvigye a meggyötört lakosságnak 14. Leó pápa közelségét és imáját, aki aggodalommal követi a konfliktust, és azt kéri, hogy óvják meg az emberiséget, minden háború legelső áldozatát.

0: Önök a Vatikáni Rádió magyar műsorának heti összefoglalóját hallották. A viszont hallásra jövő vasárnap. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Laudetur Jézus Krisztus!

0: 8 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A kormányfő ismét bírálta az Európai Bizottság jogállamisági jelentését. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított Irán ellen, miután két amerikai katona életét vesztette egy iráni támadásban. 14 órától viharok várhatók az ország egész területén, legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma. Jó reggelt kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök egy a közösségi hálón közé tett videóban ismét élesen bírálta az Európai Bizottság jogállamisági jelentését, amely szerint Szlovákia lemaradásban van a korrupció elleni küzdelemben és a sajtó védelmében. Fico szerint a jelentés megmosolyogtató, és azt állította, hogy a szlovák média teljes szabadságot élvez, ezért szerinte indokolatlan a kormány felelősségét felvetni. A kormányfő úgy véli, Brüsszel azért bírálja Szlovákiát, mert a szuverén külpolitikát folytat. Fico egyúttal támadta az állami számvevőszék elnökét, Lubomír Andrásit is, aki korábban Európai Uniós pénzekkel kapcsolatos maffiáról beszélt. A miniszterelnök szerint az ellenőrző szerv vezetője politikai indítatásból fogalmaz meg vádakat. Kritikával illette továbbá a Pohoda Fesztivált is, amiért videókapcsolaton keresztül megszólalt a grúz nemzeti légió parancsnoka, Mamuka Mamulashvili. Fico szerint a fesztivál így nem tekinthető politikailag semleges rendezvénynek. Tegnap két egymástól eltérő értékrendet képviselő rendezvény zajlott Pozsonyban. A 16. szivárványos menet a Szabadság téren ért véget, mintegy 10 000 ember vett részt rajta. Az idei esemény központi témája a bátorság volt, a szervezők pedig az LMBTQ közösség jogainak bővítését, az azonos nemű párok házasságának elismerését és a transznemű emberek nagyobb védelmét is sürgették. A felvonulás során megemlékeztek a 2022-es Pozsony támadás áldozatairól is. Ezzel egy időben a közeli Jakab téren a családmenete zajlott, ahol a résztvevők a hagyományos családmodell és a házasság védelmének fontosságát emelték ki. A felszólalók szerint a család a társadalom alapja, emellett gyermekekre, a fiatalokra gyakorolt digitális hatásokra, különösen az okostelefonok használatára is felhívták a figyelmet. A rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel, drónok bevetésével felügyelte a rendezvényeket. Az Amerikai Egyesült Államok újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen, miután egy jordániai katonai bázis elleni iráni rakéta és dróntámadásban két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűnt. Az Associated Press szerint ez volt az első alkalom a közel-keleti háború kezdete óta, hogy amerikai katonák iráni támadások következtében vesztették életüket. Jordánia, ahol amerikai csapatok és katonai repülőgépek is állomásoznak, a konfliktus kezdete óta rendszeresen célpontja az iráni megtorló akcióknak. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint a csapások célja az iráni forradalmi gárda megbüntetése, valamint Irán képességének gyengítése a hormuzi szoros ellenőrzésében. Irán válaszol dróntámadásokat hajtott végre két amerikai katonai létesítmény ellen, Kuvaitban. A teheráni közlés szerint a támadások célpontjai egy lőszerraktár és egy radarberendezés voltak. Legalább egy ember meghalt, 13-an pedig megsebesültek az ukrán fővárost ért éjszakai orosz támadásokban. A drónokkal és rakétákkal végrehajtott csapások több kijevi területet érintettek, lakóépületek, közintézmények, ipari létesítmények és egy metróállomás is megrongálódott, több helyen tűz ütött ki. Ukrán közlések szerint az orosz hadsereg ismét ballisztikus rakétákat is bevetett, amelyek elfogása nehezebb a légvédelem számára. Az orosz támadás egy nappal azután történt, hogy ukrán drónok orosz logisztikai központokat támadtak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhőségbolt várható ma, a felhőzet napközben fokozatosan megnövekedhet, 14 órától elsőfokú viharriasztás lép érvénybe az ország egész területén. A hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, élénk északnyugati szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Karbantartás miatt 9 óráig lezárták a 64-es számú első osztályú utat Nemeskosztolány, azaz Zemienszke Kosztolani és Nyitra Novák között. A forgalom váltakozva halad egy közeli úton. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
2: Ez a Bagoly mondja. A Fórum Kisebbségkutató Intézet tudományos podcastja. Egy podcast, amelyben felvidéki magyar tudósok beszélnek kutatásaikról, eredményeikről, könyveikről, közérthetően és érdekesen. Egy műsor, amelyből kiderül, hogy mivel is foglalkoznak a szlovákiai magyar történészek, etnológusok, szociológusok, irodalmárok s más tudományágak képviselői. Bagoly mondja.
0: A műsort a Fórum Kisebbségkutató Intézet jóvoltából sugározza a Pátria Rádió.
3: Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat és nézőinket, ez itt a Bagoly mondja legfrissebb adása, amelyben az irodalmak, tágabban a kultúrák közti átjárhatóságról, pontosabban keveredésről, a kulturális határátlépésekről és cserefolyamatokról, a hibrid nyelvi és identitásformák, illetve azok értelmezéséről lesz szó. Az irodalomtudomány egy viszonylag új, izgalmas iránya, a transzkulturalizmus lesz ugyanis a témánk, hogy milyen perspektívákat tárhat elénk a transzkulturális szemlélet és megközelítésmód. A Fórum Intézet podcastjének vendége Németh Zoltán költő, irodalomtörténész, a Varsói Egyetem professzora, a Víztúl a partjáról, akivel így vagy ezért online beszélgetek. Üdvözöllek!
4: Üdvözöllek, köszönöm a beszélgetést.
3: Szóval Dunának, Visztulának egy a hangja, de hogy megy a lengyel?
4: Hát, köszönöm. Amire szükségem van, azt elérem vele.
3: Ugye 7 éve, 8 éve 2018-tól vagy a Varsói Egyetem professzora. Mit keres egy magyar irodalomtörténész, irodalomtudós a lengyel fővárosban?
4: Hát ennek családi okai vannak, magánéleti okai vannak, tehát ide nősültem, és sikerült elhelyezkednem a Varsói Egyetemen, úgyhogy tulajdonképpen ez az oka.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Németh Zoltán, József Attila díjas szlovákiai magyar irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, kritikust, költőt Rácz Vince kérdezi.
3: Minden esetre itt is folytattad, vagy folytatod azt, amit még Nyitrán kezdtél, ha jól emlékszem, 2017-ben, aztán később a bázis égiszállat folytattál, vagy folytattatok, ez pedig egy kutatás, vagy kutatási projekt, ami a transzkulturalizmussal foglalkozik. Úgy emlékszem, múlt ősszel érkezett a konferencia sorozat már a 7. állomásához, és mindegyik konferenciát követte egy tanulmánykötet, pluszban megjelent egy összegző kiadvány is a Tolladból, amolyan kézikönyvként is forgatható kötet a transzkulturalizmus elméletéről és gyakorlatáról. Nos, erről fogunk beszélgetni, és azzal kezdeném, hogy mi keltette fel az érdeklődésed a téma iránt, mi inspirálót találsz a transzkulturalizmusban, aztán majd azt is elmondjuk, hogy mi fánterem.
4: Igen, hát nagyon jól időzítetted ezt a beszélgetést, mert körülbelül 10 éve foglalkozom a transzkulturalizmussal. Hát több oka is van ennek. Egyrészt ugye a szlovákiai magyar irodalom tudományban hagyományosan a szlovákiai magyar irodalom ez egy ilyen témaként jelent meg, tehát felvetődött az, hogy foglalkozni kéne a szlovákiai magyar irodalmi alkotásokkal, de valahogy ez kifulladt a 2000-es évek után, nem volt meg az az elméleti háttér, amivel foglalkozni kellett volna, vagy lehetett volna, amely felfrissítette volna a szlovákiai magyar irodalmat érintő kutatásokat, És hát őszintén meg kell mondanom, hogy a feleségemnek volt ebben nagy szerepe, ugyanis ő a habilitációs munkáját a transzkulturalizmusból írta, de főképp a nyelvváltó szerzők érdeklik őt, tehát azok a nyelvváltó szerzők, akik felcserélték az ányelvüket vagy anyanyelvüket, és más nyelven írnak, de a műveikben rengeteg magyar vonatkozás található, tehát magyar reáliák, Magdalena Roguszkáról van szó, és amikor én megismerkedtem ezzel az elmélettel, akkor rögtön az volt az első gondolatom, hogy hogyan lehetne ezt hasznosítani a szlovákiai magyar irodalmi művek értelmezésében, illetve úgy általánosabban az autokton kisebbségek irodalmában. Tehát ez körülbelül ilyen 2016-ra tehető. Akkor írtunk, vagy írtam pontosabban egy pályázatot a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen, létrehoztam egy kutatócsoportot, és hát ez ilyen nagyon nagy szerencse volt, aki benne van ebben az egyetemi közegben, ugye mindenki egy ilyen vega pályázatért esedezik, és valahogy bekerültünk ebbe a vega programba, három éves ösztöndíjat, vagy hát egy ilyen kutatási pénzt kaptunk, amiből három konferenciát szerveztünk, és ebből három kötet jelent meg. És aztán ez az egész kifutott, én pedig elkerültem Varsóba, de úgy gondoltam, hogy valahogy folytatni kéne ezt a kutatást, mert egyrészt nagyon sok mindenkit meg tudtunk szólítani, tehát hogy ez nagyon izgalmas volt, hogy nem csak a pozsonyi, meg a komáromi, meg a nyitrai egyetemről érkeztek előadók, hanem nagy örömmel jöttek Magyarországról, vagy Erdélyből, vagy Romániából, máshonnét is, tehát hogy egy egész jó kis csapat jött össze. Úgyhogy végül is közben ugye létrehoztuk a Bázis Irodalmi és Művészeti Egyesületet, és akkor felvetődött, hogy a Bázis égisze alatt folytatjuk ezeket a kutatásokat, és tényleg, hogyha valaki belenéz a köteteinkbe, a konferencia köteteinkbe, hogyha gondolod, akkor én meg is tudom mutatni, ez a három konferencia kötetünk jelent meg Nyitrán, a Nyitrai Egyetemen.
3: Én meg közben megjegyzem, hogy a netről is letölthető, elolvasható, úgyhogy igen, könnyű hozzáférni.
4: Igen, és ez a három pedig a Bázis kiadásában, illetve az Abacus Plus kiadásában. Tehát, hogy tényleg egy nagyon izgalmas kutatási terület, amelynek folyamatosan vetődnek fel új kérdései, és hát így inspiráljuk egymást, tehát hogy ma már azt lehetne mondani, hogy az ilyen hagyományos kisebbségi irodalmi kutatástól, vagy a hagyományos ilyen migráns irodalmi vagy transznacionális kutatásokon át, akár a populáris irodalom felé is nyílnak területek. Például tavaly volt egy előadónk, aki Azaria szövegeinek a transzkulturalitásáról értekezett. És még nagyon izgalmas, hogy ez a kulcsszó, ez a transzkulturalizmus fogalom több helyre nyitott számunkra ajtót, például a Szlovák Tudományos Akadémiának a lapja, a World Literature Studies-ban felkértek bennünket a feleségemmel, hogy állítsunk össze egy tematikus számot. Ez egy angol nyelvű szöveg, vagyis egy angol nyelvű lap, és szintén megtalálható az interneten. És hát mondjuk a modern transzkulturális kutatások atyától, Wolfgang Welschtől is szereztünk egy tanulmányt, tehát hogy...
3: Aki az egészet elindította gyakorlatilag, ugye még a 90-es
4: években?
3: Igen,
4: a 90-es években.
5: A Bagoly Mondja című műsort hallgatják. Németh Zoltán, József Attila díjas szlovákiai magyar irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, kritikust, költőt Rácz Vince kérdezi.
4: Hát beszélhetünk aztán a transzkulturalizmusról is, tehát azt tudom mondani, hogy egy nagyon tág terület, nagyon izgalmas, még formálódó terület, Hát 10-ig mindenképp szeretném folytatni a konferenciákat, meg a köteteket.
3: Most volt a 7-edik, ugye, ősszel?
4: Bocsánat, igen, épp értesültem, hogy a Kultminor támogatta mind az őszi konferenciánkat, mind a tavalyi konferenciából készült kötettervünket, tehát hogy folytatódik tovább, és hagyományosan a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetemen ők adnak nekünk otthont a konferenciáinknak.
3: Nos, akkor ilyen gyors talpaló jelleggel, mitől transzkulturális egy mű, szerző, kötet jelenség?
4: Igen, hát érdemes megvizsgálni a történetiségét, magát, azt a fogalmat, azt a szót, kifejezést, hogy transzkulturalizmus, egy kubai irodalom, illetve kultúratudós írta le, Fernando Ortiz 1940-ben, ugyanis a kubai társadalomban jelenlévő kreolizációt, keveredést, hibridizációt vizsgálta, tehát az afrikai lakosság, a spanyol lakosság, az indián gyökerek, és így tovább ezeknek a kutatásával foglalkozott, de ez a fogalom nem járt be a következő évtizedekben ilyen nagy karriert, hanem a már említett Wolfgang Welsch volt az, aki az 1990-es években írt egy nagy hatású tanulmányt, és ez a tanulmány azért is volt ilyen jelentős, mert hogy egy ilyen fogalmi különbségtétel is megfigyelhető benne, elkülönítette a transzkulturalizmust a multikulturalizmustól és az interkulturalizmustól. Hogyha nagyon röviden elmondom, hogy mi a különbség a három fogalom között, és ebből látni fogjuk azt is, hogy mit jelent a transzkulturalizmus. Az interkulturalizmus kapcsán Wolfgang Welsch úgy kritizálta ezt a fogalmat, hogy a kultúrák hagyományos homogén felfogásából indul ki, bármennyire is pozitív az interkulturalizmusnak az igénye a dialógusra, a párbeszédre, mert ugye az interkulturalizmus mindig erről beszél, hogy a kultúrák között vagy az irodalmak között párbeszédet kell folytatni. Tehát, hogy bármennyire is a dialógusnak a híve, tulajdonképpen ez a fajta dialógus egy strukturális képtelenség, hogyha két egymástól izolált és homogén kultúráról vagy irodalomról beszélünk, tehát hogy tulajdonképpen nem lehetséges. Tehát bírálta az interkulturalizmust, hogy még mindig a kultúráknak a hagyományos homogén felfogásán alapul. A multikulturalizmus kapcsán azt írja Welsch, hogy ez is egy nagyon toleráns és empatikus irányzat, tehát hogy többféle kultúra, többféle nemzet, többféle etnikum él egymás mellett. A legnagyobb jelentősége az interkulturalizmussal szemben, hogy egy országon belül képzelte el a kultúráknak az egymásra hatását, de, mondja Welsch, hogy a multikulturalizmus annyira empatikus, hogy mindent megenged, hogy tulajdonképpen nem is figyel a többség a kisebbségre, hagyja, hogy egyfajta gettóba záródjon a kisebbség, nem érdekli, tehát teljes autonómiát ad a kisebbségnek, de ez abba fog tulajdonképpen futni, hogy ez a kisebbség teljesen izolálódik a többségtől, nem jön létre semmilyen dialógus. Na most ezzel a két, tehát az interkulturális és a multikulturális elképzelésekkel szemben ő a transzkulturalizmus mellett teszi le a voksát, amely abból indul ki, hogy a globális világban már nincsenek homogén nemzetek, nincsenek homogén kultúrák, olyan fajta átkötések, olyan fajta hálózatosodás figyelhető meg a világban, információk jönnek, áruk jönnek, mennek, emberek jönnek, mennek országhatárokon át, az angol nyelvnek a hatása, más nyelveknek a hatása olyan keveredést hoz létre, hogy tulajdonképpen már nem lehet beszélni semmilyen értelemben homogén kultúrákról, és tulajdonképpen ennek a hibrid globális kultúrának figyelhető meg az irodalmi megjelenése is, hogyha olyasmire gondolunk, ugye, hogy akár a 20. században milyen nagy népesség mozgások jellemezték a világot, tehát csak a Magyarországra vagy a régiónkra gondolunk, hogy 56-ban néhány százezeren elhagyták Magyarországot, 68-ban néhány százezeren elhagyták Csehszlovákiát, hogy 1990 után Lengyelországból több mint 2,5 millióan mentek nyugatra dolgozni, hogy Magyarországról, Csehszlovákiából, vagy később Csehországból és Szlovákiából százezrek mentek nyugatra. Tehát egy óriási lakosság, mozgás figyelhető meg, vagy ugye a menekültek, a szíriai menekültek, afgán menekültek, tehát hogy egy olyan fajta világ jelent meg, ahol a kultúráknak az egymás mellett élése a szinte ilyen evidencia.
3: Ahogy utaltál rá...
4: Ez lenne a transzkulturalizmus, és ennek az irodalmi vetülete az, ami bennünket érdekel, és mi az, amit valójában mi egyfajta újdonságot hoztunk ebbe, az újdonság az pedig azt érinti, hogy bennünket nem csak az a fajta transzkulturális helyzet érdekel, amely országhatárokon hatol át, hanem az olyan helyzetek, amelyek egy országhatáron belül okoznak keveredést, tehát mondjuk a kisebbségi irodalomnak a helyzete. Egyébként Roger Brubaker volt az, aki kétféle transzkulturalizmusról beszélt, amikor az emberek lépnek át a határokon, illetve amikor a határok lépnek át az embereken. Tehát, hogy kétféle ilyen helyzet hoz létre transzkulturális viszonyt.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Németh Zoltán, József Attila Díjas szlovákiai magyar irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, kritikust, költőt Rácz Vince kérdezi.
4: Na és tulajdonképpen ez az a fajta nézőpont, vagy az a fajta terület, amiben mi újat hoztunk a transzkulturális kutatásokba, mert a transzkulturális kutatások egyébként főleg az utazással foglalkoznak, a mobilitással foglalkoznak, például olasz származású kanadai szerzőt tudnék itt említeni, Arianna Dagnino-nak a nevét, aki olyan fogalmakat hozott be a transzkulturális kutatásokba, mint a kozmonomád, amit azért is említek, mert Juhász Rokkó például két évvel ezelőtt Érsekújvárban ilyen címen hozott létre egy kiállítást, vagy a globális nomád, vagy hogy az irodalmi művekre, a transzkulturális irodalmi művekre jellemző egyfajta elmosódottság, tehát hogy a kultúrák nem élesen jelennek meg, hanem keveredve, hibrid módon. És nagyon érdekes, hogy ez a kortárs magyar és szlovákiai magyar és szlovák irodalomban is nagyon erőteljesen megjelenik, sőt olyan erőteljesen, ami még azt is fölveti, hogy akár az irodalom történeteinket is át kell gondolni.
3: Idáig mindenképpen eljutunk, de előbb éppen azért szerettem volna közbe kotyogni, hogy utaltál rá, hogy téged elsősorban vagy nagymértékben a szlovákiai, magyar vagy hát a kisebbségi irodalmak összefüggésében érdekelt a transzkulturális szemléletmód vagy értelmezésmód. Nos, ami a kettő viszonyát illeti, tehát ezt a bizonyos transzkulturalizmust és a szlovákiai magyar irodalmat most tételezzük föl, vagy tételezzük így. Milyen formákat hozott létre az irodalmunk a transzkulturális szemlélet jegyében, vagy hogy is mondjam, az ilyen felfogás alapján? Mennyire gazdag ez a példatár, és akkor mondhatnál is néhányat?
4: Igen, igen. Hát többet lehet említeni, a könyvemben néhány kötetet részletesebben is elemzek. Hát Az egyik ilyen izgalmas kötet az Fábián Nóra, a Nagyváros meséi című elbeszélés kötete, amelyet a Kaligram adott ki még 2002 körül. Fábián Nóra, ez egy álnév, Árvai Alica álneve, és ezekben a novellákban, ezek a novellák Londonban játszódnak, babysitterek, óperek érkeznek Londonba a világ minden részéről, arabok, oroszok, ukránok, lengyelek, szlovákiai magyar, és az ő történeteik jelennek meg, és ilyen nagyon megdöbbentő. Én egyszer csináltam egy ilyen játékos kvízt, hogy 10 irodalmi művetnek a rövid tartalmát mondtam el, és világirodalmi műről van ez szó, magyar irodalmi műről, vagy szlovákiai magyar műről, hát senki nem találta el, hogy ez a Londonban játszódó történet, ez egy szlovákiai magyar szerzőnek a műve. De lehetne említeni Csehi Zoltánnak a Grüci című utazási regényét, vagy napló regényét, vagy napló prózáját. Csehi Zoltán Svájcban volt egy évig, azt hiszem, ösztöndíjjal tartózkodott, és az ottani élményeit írta meg, az opera előadásokról írt, amelyeken részt vesz, amikor például egy magyar szót említenek, és akkor ez számára az, mint egy villámcsapás úgy éri őt, miközben tudja, hogy senki rajta kívül ezt a szót nem érti, halál, ugye, vagy a svájci társadalomnak a sokszínűségét, hogy nemzetek, etnikumok élnek egymás mellett, és folyamatosan reflektál a szlovákiai magyar tapasztalatokra bizony, is. Bizony. Tehát tipikusan egy ilyen kevert kultúrájú mű jön létre, ráadásul nem csak a jelen kultúrája hoz létre transzkulturális helyzetet, hanem ugye Csehi Zoltán műfordító ógörökből és latinból is fordít, és folyamatosan reflektál a saját fordításaira, meg a fordítási feladataira, meg az antik kulturális kapcsolatokra. Tehát egy nagyon-nagyon gazdag, sokszínű transzkulturális helyzet áll elő, ugye határátlépés, hiszen Svájcba utazott, a kisebbségi helyzetre, illetve az antik irodalomra tett utalások, tehát nagyon-nagyon sok helyzetet lehet felgyűjteni.
3: És hát kell is hozzá, bocsáss meg, kell is hozzá Google keresés elég gyakran, ami nem a könyv hiányossága, hanem az érdeme, csak mondom, hogy amilyen élvezetes olvasmány, olyan nehéz is egyben. De csak olvassák, kedves nézőink, hallgatóink, mert megéri.
4: Igen, igen, nagyon ilyen virtuóz nyelviséggel jön létre, tehát megmutatja azt, hogy egy napló is lehet magas szépirodalmi értékű mű, ugye, hát de ezt tudtuk márai naplói óta. Polgár Anikó régésznő körömcipőben című verses kötete, ami szintén a Kaligramnál jelent meg, azért izgalmas, mert van egy első verse, én ezzel az első verssel foglalkoztam részletesebben, amelyben ugye egy szülésről, istennők szülnek egyébként a kötetben, és egy szülésről szól, és ilyen antik környezetbe, vagy antik kontextusba helyeződik ez a szülés, de van egy mondat benne, hogy ez kérem nagy standard. És kérdeztem magyarországi ismerőseimet, hogy értik-e ezt, hogy nagy standard, természetesen nem értették, mi az a standard, igen, de mi az a nad, mit jelent ez a szókapcsolat, mert ugye ez egy szlovákiai magyar kifejezés, és nagyon izgalmas volt számomra, hogy egy ilyen antik díszletek előtt játszódó történetben is hogyan jelenik meg egy szlovákiai magyar nyelvi elem, és az hogyan hat erre. Hát ennek egy sokkal ilyen gazdagabb vagy erőteljesebb ajánlata Szász Pálnak a Fűjes Arjad Mezőknek című fitolegendáriuma, ami szerintem egy valódi istenkísértés, mert hogy Galánta környéki peredi dialektusban íródott ez a könyv, és a dialektus az nem csak azt jelenti, hogy nyelvjárásban íródott a könyv, és hogy nyelvjárási hangok jelennek meg, tehát hogy vizuálisan is lehet látni, hogy E két ponttal, A egy ponttal, és így tovább, hanem hogy a szlovák-magyar kontaktus jelenségek is megjelennek benne, sőt az orosz kontaktus jelenségek, hiszen az elmúlt, vagyis tehát nem az elmúlt 40 év, hanem a 89 előtti 40 évnek a nyelvi törmeléke is megjelenik. Tehát itt aztán angol szavak, ugye a mai globalizáció értelmében orosz szavak, a 40 éves kommunista diktatúra eredményeképpen szlovák, cseh kifejezések, nyelvjárási elemek jelennek meg benne. Tehát egy nagyon-nagyon gazdag, erőteljes nyelv, aminek persze az az érdekessége, vagy az lehet, hogy egy magyarországi olvasó mondjuk mit ért belőle, de valamennyit azért valószínűleg igen.
3: És akkor most megint közbekotyognék.
5: A Bagoly mondja című műsort hallgatják. Németh Zoltán, József Attila Díjas szlovákiai magyar irodalomtörténészt, egyetemi tanárt, kritikust, költőt Rácz Vince kérdezi.
3: Amíg itt hallgattalak, közben eszembe jutott, hogy ez a transzkulturalizmus ilyen szempontból nem állít elő egy csapdahelyzetet, mert hogy minél transzkulturálisabb ez szöveg, annál kevesebben érthetik, mert ott volt az a NAT standard kifejezés, akkor az már a szöveg egésze az igazából már csak a szlovákiai magyaroknak érthető, ahogy a paliféle könyv pedig igazából csak a galántai járásbelieknek, ha most nagyon-nagyon lesarkítom ezt a tételt. Erre mit mondasz?
4: Azt, hogy például a Polgár Anikó versében ez csak egy kifejezés, és mondjuk ez nagyon gyakori költőknél, hogy idegen szavakat is akár alkalmaznak, tehát hogy ez nem megy a vers rovás.
3: Nem is arra gondoltam, tehát nem szűkíti le a befogadó
4: időt? Az érthetőségnek a... Igen, hát a Százpár könyvénél lehetne valamiféle szociológiai vizsgálatot, az az igazság, hogy én végül is értettem szlovákiai magyarként, tehát mint Palócvidékről származó...
3: Csallóköziként is lehet. Csallóköziként is lehetett érteni természetesen.
4: Igen, tehát hogy azért nem megy át egyfajta privát nyelvbe. Tehát nem, ugye, mert a végső lezárás az, mikor valaki egy saját privát nyelven ír, és akkor senki
3: ahogy,
4: nem ír.
3: Ahogy a viccben van, 6 nyelven beszél, de 5-öt ő talált fel, ugye?
4: Igen. De... Szóval, igen, Százpár könyvét lehetne, vagy Juhász R. József, Juhász Rokkónak a Cumi-cumi könyve, az még izgalmasabb, ahol a nyelv, tehát olyan szavakból...
3: Ja, hangalak egyezések, ugye?
4: Igen, igen, amelyek ugyan úgy íródnak egy-egy nyelven, mint a tutaj, ez volt egyébként a kiinduló pont, amit tutaj ugye tudjuk mi magyarul, lengyelül pedig ugye azt jelenti, hogy itt, és akkor ilyen szavakat keresett is, ezekből a szavakból íratott verset. Igen, tehát ezek lennék a szlovákiai magyar példák, és ami még nagyon érdekes, hogy Pénzes Tíme a kutatásaiból tudjuk, hogy a kortárs szlovák irodalomban milyen sokáig hiányzott Dél-Szlovákia, a kortárs szlovákia, vagyis a szlovák irodalomból. Ladislav Ballek nevét szokták emlegetni, ugye, hogy felfedezte Ipolyságot, tehát Dél-Szlovákiát, stb. Stb. Viszont a 2000-es évektől azt lehet megfigyelni, hogy rengeteg olyan szerző van, akinek a történetei Dél-Szlovákiában játszódnak, vagy magyar kifejezéseket alkalmaz a műveiben, és gyakran a főszereplő is mondjuk magyar. Itt lehetne említeni Daniela Kapitányová Szamkotále álnéven írt Könyv a temetőről című regényt, ami magyar nyelven Mészáros Tünde fordításában is megjelent. Ez egy Komárom regény, ahol magyar szereplők jelennek meg, és egyébként egy ilyen jelentős önkritika, a szlovák nacionalizmusnak egyfajta önkritikája. Vagy lehet említeni Koloman Kocúrnak a regényét, magyar kifejezésekkel van tele, vagy Peter Balko akkor Losoncon című regényét, szintén ez a magyar vonal erőteljesen megjelenik benne, vagy Nikol Hoholcerová Ezt a szobát nem lehet megenni című regényét, amiből kiderül, hogy a narrátor Eszterházi Péter be volt szinte szerelmes, vagy legutóbb Jakub Juhásznak a PS című regénye jelent meg, vagy sorolható ide, ahol PS, Petőfi Sándor. Hm. És a Petőfi Sándort érintő nyomozással, mint egy a saját identitását is próbálja megkeresni a szerzőt, vagy Veronika Sikulovának a regényeiben is nagyon sok ilyen szlovák kifejezés jelenik meg. És a csúcsa ennek egyébként egy ilyen bilingvális szerző, aki szlovák nyelven és magyar nyelven is ír, Peter Macsovszky, illetve Macsovszky Péter, akinek a Anaszoft Litera díjas regénye, az most épp a napokban jelent meg magyar nyelven, a Tantalópolis, ami egy hihetetlen gazdag transzkulturális szempontból, mert kiderül, hogy a főszereplő egy bizonyos Szoborkai magyar helyesírása nevű egyén, aki egy magyar családban nőtt fel, de szlovák iskolába iratták, viszont magyarul kezdett el írni, ilyen gyerektörténetet, édesanyja magyar újságjait olvasta, és honnét indul ez a visszaemlékezés? Brazíliából, mert a brazíliai őserdő mellett egy egyetemi városban él, és emlékezik vissza a múltjára, illetve szembesít bennünket a brazíliai hibrid identitásokkal, afrikai eredetű ilyen voodoo seance megjelenik benne, vagy a japán betelepülés Brazíliába, tehát egy nagyon izgalmas regény. És ez mind felveti azt, hogy bár ez a regény szlovák nyelven íródott, vagy ezek a regények szlovák nyelven íródtak, de magyar identitás kérdésekkel foglalkoznak, hogy akkor miért ne lehetne ezeket a magyar irodalom történetekben tárgyalni. Tehát beletartozik a magyar irodalomtörténetbe is szerintem, ugyanis felvetődik az a kérdés, hogy mi az irodalomtörténet tárgya, a nyelv, tehát hogy a nyelv a lényeges? Azt mondhatjuk, hogy egyáltalán nem biztos, hogy a nyelv a lényeges, lehet, hogy épp az identitás a lényegesebb. Mint ahogy volt is egy ilyen interjú egy baszk szerzővel, aki Kapuscinski díjat kapott, és megkérdezték tőle, hogy milyen irodalomba sorolná magát, és mondta, hogy bár ő ezt a könyvét spanyolul írta, de ő baszknak vallja magát, és szerinte ő inkább a baszk irodalomba sorolható.
3: Közben, akik nézik is a beszélgetést, nem csak hallgatják, láthatták, hogy a Zoom kapcsolat jelezte, hogy már csak 10 perc van hátra, sőt, már annyi sem, szerintem olyan 8 perc, úgyhogy abba kéne most beleférnünk, és még van két témakör, amit szóba hoznék. Szóval az egyik az, hogy ez a kulturális szemlélet, ez megkérdőjelezi a nemzeti határait, ugye, és hogy van-e jelen korunkban, jelen valóságunkban vörösebb posztó annál a nem nemzet alapú kultúra fölfogásnál, vagy a nem homogén nyelvi szempontú megközelítésnél, mint amit ez a transzkulturalizmus képvisel. Tehát az elfogadottságának mennyiben tesz vagy tehet keresztbe az a fajta nemzeti bezárkózás, aminek kétségkívül tapasztaljuk és látjuk a jele.

0: pedig felvetődik az, hogy azért is, csak azért is használjuk, mint egy így megtisztító ezektől a politikai jelentésektől. Igen, ez valóban ilyen nagyon erőteljes kérdés, de azt lehet mondani, ugye, hogyha ezeknek a kultúráknak a természetes, békés egymásra hatásáról beszélünk, akkor tulajdonképpen ezzel nem követünk el semmifajta, hogy mondjam, olyan erőteljes bűnös cselekedetet, amellyel mondjuk vádolhatnánk, mert mi a jelenséget vizsgáljuk, tehát hogy egész egyszerűen erről van szó.
1: És akkor jussunk el oda, és ez akkor egyben a záró kérdésem, és nem hiszem, hogy 3 percnél több van rá a megválaszolására, bár 3 napot is igénybe vehetne talán, vagy igényelne. Szóval, hogy a látod-e a jeleit annak, hogy a magyar irodalom történeti írás bizonyos értelemben kritika alá vonná a nemzeti irodalomról alkotott elképzelését, vagy a miben létét, illetve hogy születhetne-e ilyen szellemben magyar irodalom történet, és az nagyjából hogy festene?
0: Igen, ennek vannak jelei. Például a Szegedi Maszák Mihály által szerkesztett 3 kötetes a Magyar Irodalom Történetei című kötetben van egy fejezet, Tibor Fischerről szól, akinek egy 56-os regényét elemzi, értelmezi Szegedi Maszák Mihály, és ez a könyv angolul íródott, de magyar közegről szól. Tehát, hogy ez egy tipikusan transzkulturális kötet, és van egy másik tanulmány, ahol Hites Sándor épp arról beszélt, amire én is utaltam, hogy nem bizonyított, hogy egy irodalomtörténet alapjául kizárólag a nyelv kell, hogy szolgáljon. Illetve, ugye, visszájáról Radoszláv Passzia és Ivana Taranyenkovának is van egy kortárs irodalom története, ahol például Grendel Lajos és Huncsik Péter művei szerepelnek. Tehát, hogy van ilyesmi is. Vagyis azt lehet mondani, és főleg Grendel Lajosnak a kanonizációja nagyon szépen mutatja, hogy őt a szlovák irodalom is magáénak érzi, hiszen annyira hatott a szlovák irodalomra, szlovák posztmodern irodalomra. Tehát, hogy igen, úgy érzem, hogy ez egy nem megkerülhető feladat, és utoljára, tényleg lezárásképpen pedig szeretnék utalni, a Bukaresti Egyetem professzora Bányai Éva egy olyan projektet szervez, amelyben én is benne vagyok, meg Csehi Zoltán, meg néhányan mások is, a Görözdi Judit, hogy magyar irodalomtörténetet írjunk románoknak, szlovákoknak, lengyeleknek, cseheknek. Most éppen ezen dolgozunk, tehát hogy van egy ilyen igény, és van egy ilyen vonulat.
1: És hogy ez a transzkulturalizmus végül is korábban is jelen volt, legalábbis szellemében, tőled tudom, vagy te tudatosítottad bennem, hogy hát senki nem tud Janus Pannoniustól magyar nyelvű verset idézni, és mégis a magyar irodalomtörténet egyik legnagyobb alakja, ugye? No, igen. Aztán még annyit akkor a legvégére, hogy már 2022-ben azt nyilatkoztad, hogy x-edik éve kutatod a témát, picit unod, és most jelezted, hogy a 10. évfolyamig azért elvinnéd, de van-e már más terület, ami felé kacsingatsz, vagy még mindig ebben vagy benne teljes egészében? Odafigyeléseddel.
0: Igen, még mindig ebben vagyok benne. Hát van egy új kutatási terület, ez az intimitásnak a kódolása.
1: No, legközelebb erről beszélgetünk akkor.
0: De ez még nagyon az elején tartok.
1: Ígéretesen hangzik. Németh Zoltánnak köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm.
1: És kedves hallgatóink, illetve nézőink, a mai podcastünkben Németh Zoltán költőt, irodalomtörténészt, a Varsói Egyetem professzorát, nem utolsó sorban pedig a Bázis Irodalmi és Művészeti Egyesület társelnökét hallották, egyebek mellett arról, hogy mi is az a transzkulturalizmus. Rácz Vince voltam, tartsanak velünk legközelebb is, minden jót kívánok!
2: A Fórum Kisebbségkutatóintézet tudományos podcastja a Bagoly Mondja szólt. A podcastot a Kisebbségi Kulturális Alap támogatja.
3: Az elhangzott műsort a Fórum Kisebbségkutatóintézet jóvoltából sugározta a Pátria Rádió.

0: Filmből kultfilm, Spinédzserek.
1: A főhős karakterét szinte egy az egyben Emmáról mintázták, aki szintén imádott másokat összehozni, miközben a saját szerelmi életét teljesen elhanyagolta.
0: Gyerekszínjátszók Újvidéken.
2: Azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi.
0: Franz Hals a barokk festőzseni.
3: A napjainkban is csodált flamand festő egy posztókészítő családjában látta meg a napvilágot.
0: A név kötelez Bajor Lili.
4: Szerettem, amikor táncoltam színpadon, és az egy profi tánciskolának volt az előadása, és aztán valahogy én gondoltam úgy, hogy a színházban azért minden benne van.
0: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: 9 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egyidejűleg zajlott tegnap Pozsonyban a szivárványos menet és a család menete. Sulyog Tamás aláírta az alkotmánymódosítást, holnaptól megszűnik elnöki mandátuma. 14 órától viharok várhatók az ország egész területén, legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Egy olyan modern és európai törvényre van szükség Szlovákiában, amely biztosítja a kisebbségek számára, hogy otthon érezzék magukat, jelentette ki tegnap délután egy panelbeszélgetésen Gombaszögön Mihály Simecska, az ellenzéki progresszív Szlovákia elnöke. A PS vezetője szerint változtatni kell azon a tendencián, hogy a magyar kisebbség jelentős része inkább Budapestre néz, mint Pozsonba. Vita partnere Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke hozzátette, hogy Szlovákia 1993 óta tartozik egy kisebbségi törvény elfogadásával, amelynek ígérete az alkotmányban megjelenik, a gyakorlatban azonban máig nem létezik. Kubik László arra is kitért a beszélgetés során, hogy a 2027-es parlamenti választásokon a legnagyobb ellenfelet a Magyar Szövetség számára nem egy szlovák párt jelenti, hanem a magyar választók passzív része, amely jelenleg 45%-ot tesz ki. Tegnap két egymástól eltérő értékrendet képviselő rendezvény zajlott Pozsonyban. A 16. szivárványos menet a Szabadság téren ért véget, mintegy 10 000 ember vett részt rajta. Az idei esemény központi témája a bátorság volt, a szervezők pedig az LMBTQ közösség jogainak bővítését, az azonos nemű párok házasságának elismerését és a transznemű emberek nagyobb védelmét sürgették. A felvonulás során megemlékeztek a 2022-es pozsonyi támadásról áldozatairól is. Ezzel egy időben a közeli Jakab téren a családmenete zajlott, ahol a résztvevők a hagyományos családmodell és a házasság védelmének fontosságát emelték ki. A felszólalók szerint a család a társadalom alapja, emellett a gyermekekre és fiatalokra gyakorolt digitális hatásokra, különösen az okostelefonok használatára is felhívták a figyelmet. A rendőrség fokozott biztonsági intézkedésekkel, drónok bevetésével felügyelte a rendezvényeket. Sulyog Tamás magyar köztársasági elnök bejelentette, hogy aláírja az alaptörvény 17. módosítását, amely egyúttal az ő államfői megbízatásának megszűnését is szabályozza. A magyar elnök hangsúlyozta, hogy az aláírás megtagadása jogsértő lenne, még akkor is, ha véleménye szerint a módosítás sérti az alkotmányos alapelveket. Sulyog szerint jelenlegi hatáskörében nincs lehetősége alkotmányos eszközzel fellépni a parlament által elfogadott változtatással szemben. Az aláírás értelmében az államfő mandátuma július 20-án, azaz holnap szűnik meg, ettől számítva ideiglenesen az országgyűlés elnöke Forsthoffer Ágnes látja el az államfői feladatokat. Az új köztársasági elnököt a parlamentnek 30 napon belül kell megválasztania. Az Egyesült Államok újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen, miután egy jordániai katonai bázis elleni iráni rakéta és dróntámadásban két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűnt. Az Associated Press szerint ez volt az első alkalom a közel-keleti háború kezdete óta, hogy amerikai katonák iráni támadások következtében vesztették életüket. Irán válaszul dróntámadásokat hajtott végre két amerikai katonai létesítmény ellen Kuwaitban. A teheráni közlés szerint a támadások célpontjai egy lőszerraktár és egy radarberendezés voltak. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: Anglia 6-4 arányban legyőzte Franciaországot a tengeren túli futballvilágbajnokság párját ritkító gólzáporos bronzmérkőzésén, és 60 év után újra VB érmet harcolt ki. Sebastian Karp 400 méteren új szlovák korosztályos csúccsal aranyérmet szerzett az olaszországi Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokságon.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt várható ma, a felhőzet napközben fokozatosan megnövekedhet, 14 órától elsőfokú viharriasztás lép érvénybe az ország egész területén. A hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, élénk északnyugati szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán csekrész után Szenc felé, valamint a Szenc és Nagyszombat közti szakaszon egy mobil útkarbantartó állás halad át. Felújítás zajlik Kassán, a Stór és Kuzmányiha utcák kereszteződésében. A Központ és a Zsiska utca felé vezető lehajtókat lezárták. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Szalagtár. Az archívumban Nagy Ildikó tallózik.
1: Köszöntöm az 5. évad 30. műsorának minden kedves hallgatóját. Testi és lelki egészségünkről lesz ma szó. Ezért érdemes odafigyelni azokra a tanácsokra, amelyeket a megszólaló grafológus, orvos, lelkész és volt szociális munkás legjobb tudása szerint mond el. Valamennyiükkel egykori kolléganőnk, Enkákarov Szilvia beszélgetett. Írásunkban visszatükröződik egész lényünk, gondjaink és örömeink, jelenünk és múltunk, de életünk számokban is olvasható, ezt a numerológia bizonyítja, az előző állítást pedig a grafológia. Pap Margaréta mindkettővel foglalkozott és mondta el munkája lényegét 17 évvel ezelőtt.
2: Az az igazság, hogy a grafológiát tanulni kell. Én azt hiszem, a numerológiához pedig elég sokszor néhány könyv és inkább emberi tapasztalat. Grafológusnak mondanám magam, ebből kifolyólag társat közvetítek, de foglalkozom más dolgokkal is.
3: Maradjunk pillanatnyilag a grafológiánál. Mi az, amivel leginkább megkeresnek az emberek?
2: A grafológia bizonyára tudják, hogy írásazonosítást, tehát gyakorlatilag az embernek a személyiségét írja le, és ebből olvassuk ki, hogy milyen adott problémákkal küzd az a személy. Mivel társat közvetítek, ezért egyértelmű, hogy párkapcsolat problémákkal, néha pályaorientációkkal, és hát az adott problémákkal, mikkel az emberek a napjuk folyamán megküzdenek, tehát ezekkel keresnek meg.
3: Társkeresésről beszélgettünk, tehát ez annyit jelent, hogy létezik valahol valamilyen iroda, ahol társat közvetítesz, vagy pedig valóban a problémákat beszélitek meg?
2: Igen, nagyon sokáig úgy foglalkoztam vele, hogy az emberek ugye jöhettek, és saját maguk mondták el a problémáikat. Most már ezen változtattunk, mivel tényleg nagyon sokan vannak, és a nap 24 órája nem lenne rá elég. Így szerkesztőség formájában, tehát újságkiadással foglalkozom. Ami hát úgy működik, ugye, hogy Nyitrán van egy központi iroda, aki Nyitrához közelesik, hozzáteszem Komárom és az ottani Léva a régió, tehát azok gyakran meglátogatnak, előre egyeztetett időpontban nagyon szívesen bárkivel megbeszélem a problémáját, de többnyire levelezés, illetve internetes módja a használatos.
3: Tehát szerkesztőségen belül működik egy iroda, ha jól értettem. Azok, akik megkeresnek, hasonló problémákkal jönnek, vagy pedig teljesen egyedi minden eset?
2: Korosztály válogatja, én tehát teljesen 18 évtől, ugye, egész a, mondanám így nevetségesen, de tényleg a 100 éves korig foglalkoznak az emberek önmagukkal, a párjukkal, a társukkal, szabadidőpartnerükkel. Tehát itt ebben, hogy társat keresek, szekcióban én azt hiszem, hogy nem csak azt keressük, aki mellettünk ébred és mellettünk fekszik, hanem akivel akár egy moziba, egy színházba el tudunk menni, esetleg barátnőt keresünk. Tehát én azt hiszem, hogy tényleg korosztály válogatja, tehát egy 20-30 év közötti fiatalnak még teljesen más elképzelése van, ugye családalapítás, gyermekvállalás és még a karrier, tehát kicsit másképp néz a társkapcsolatra, mint már egy megnyugvott 50-60 év körüli hölgy, illetve férfi, de hozzáteszem, a 80 évesek ugyanúgy keresik a társukat.
3: Én most belekapaszkodnék abba, amit néhány mondattal ezelőtt mondtál, hogy interneten keresztül is tartjátok a kapcsolatot az érdeklődőkkel. Egy grafológus hogyan tudja az interneten megvizsgálni az írást?
2: Sehogy. Tehát, hogyha hiteles szeretnék lenni, akkor abszolút nem. Nem fontos egyenlőre ugye látnom az illetőt, de mindenkit kérek arra, hogyha tényleg egy adott problémával küzd, szenved, és keresi rá a megoldást, és azt kéri, hogy egy grafológus segítsen benne. Van azért egy lehetőség, hogy írásban, levélben elküldje nekünk. Magát a problémát is meg tudja fogalmazni, esetleg telefonon, interneten megírja, de egy grafológiának ugye az az alapja, hogy egy levelet kapjon az ember. Tehát egy bekezdéssel, 18 sorral és egy aláírással. Ezzel már lehetővé teszi a problémájának a megoldását, illetve a segítséget a probléma megtaláláshoz.
3: Tehát jön egy néhány soros írás. Mit állapítotok meg ebből az írásból? Tehát mik azok az alap dolgok, amelyekre odafigyeltek? Ti grafológusok.
2: Minimálisan 18 sor, ezt gyakran hangoztatom, ugye, mert itt különböző betűkről szavakról, illetve hurkokról, olyan alakokról van szó, olyan írásalakokról, amit egy sorban, egy aláírásban még nem lehet tudni. Mivel adott problémával keresnek meg, fontos tudni, hogy férfi, illetve nő írta, hány éves, szenved-e valamilyen betegségben, jobbkezes, balkezes, tenném hozzá, hogy szemüveges vagy sem. Abszolút nem tartozik a témához, ugye, hogy ki milyen hitben él, illetve milyen körülmények között él, ez nem fontos. Amit figyelünk, az ugye a személyiség képe. Te gyakorlatilag megadja, leírja önmagát. Gyakran szoktam emlegetni egy nagyon kedves tanárom, hogy ahogy élünk, úgy írunk, és ez tényleg így van. Tehát a több éves gyakorlat tapasztalat abszolút ezt mutatja. Tehát így ránézésre az emberre nem lehet tudni, hogy milyen, de a problémát mindenki kiírja magából.
3: Ez érvényes abban az esetben is, hogyha mondjuk az illető 20 évig nem ír semmit, mert maximum az internetet használja az írásra.
2: Igen, gyakran kérdezik és gyakran hangzik el, hogy úristen, nem írtam, ez nem igaz. Tehát ha csak aláírja a gyerkőcnek a jegyet otthon, illetve aláírás mintát ad naponta a bankba, én nem tudom, vagy elmegy a postára és leír egy levelet, mindenki fogja a tollat és mindenki ír, ám bár látni, hogy valakinek gyakorlott írása van, vagy sem. Újból hangoztatom, nem az a lényeg, hanem a betűk formája, tehát ezt és még nagyon sok minden mást tudunk ott összekapcsolni.
3: Tehát tulajdonképpen a betűk, az írás kimutatja a szerzőnek a jellemét is?
2: Igen, maximálisan. Nem csak önmagát, hanem hogy tud azonosulni abban a világban, amiben él. Ő hozzá a világ, illetve a körülötte lévő emberek hogy azonosulnak, mennyire ismeri önmagát, esetleg mennyire tud hangot adni véleményének, és én azt hiszem, hogy ezek a napi problémák, tehát ezt nagyon kellene tudni kezelni, hogy ki milyen céllal és mifelé szeretné az életét jobbá tenni, mert hisz erről szól az élet, jobbá kell tenni.
3: Vegyünk egy konkrét példát. Kaptok egy levelet, amelyben két oldalnyi írás szerepel, egy hölgyé és egy férfié, akik azt szeretnék megtudni, hogy összeillenek-e. Ilyen kérdésekre tudtok-e választ adni?
2: Igen, is meg nem is. Tehát ha már együtt élnek, akkor én azt hiszem, már ők valahol valamikor eldöntötték, hogy igen, mi együtt vagyunk, együtt fogjuk az életet tovább vinni. Itt, ha probléma van, akkor azt keressük. Melyikük hogyan alakulhat, illetve hogyan teheti szebbé jobbá napjaikat, és ebben próbálunk segíteni, irányt adni. Nem szoktam tanácsolni senkinek, hogy ki kihez illik, én azt hiszem, a nagykönyvben ez úgy sincs megírva. Minden napunk máshoz illik, és ebben a tudatban kell tovább élni.
3: Volt esetleg olyan eset is, amikor a kriminalisztikában használták fel a tudásotokat?
2: Hát igen, volt, nem is olyan rég. Egy lopás gyanújával egy kollektívában kellett jeleskednem, ami nem volt egy egyszerű dolog. Maximálisan nem is lehet valakire rábélyegezni, de vannak jelek, amik finoman, ha meghatározzuk, és az illetővel, aki gyanakodott, megbeszéljük, egy útra tudja vezetni az illetőt.
3: Nagyon gyakran hallani olyan esetekről, amikor különböző hivatalos iratok megírásánál vizsgálják azt, hogy az aláír valódi-e vagy hamis. Ilyen esetekben a grafológus véleménye mennyire mérvadó?
2: Van itt egy kis különbség, ugyanis az már írás szakértő, aki ugye a bíróságon dolgozik, és az már igazándiból egy kicsit más terület, ám bár ugyanaz, de azért az már, tehát ezzel nem foglalkozunk.
3: Társkeresésről beszélgetünk, és hát numerológiáról is. Tulajdonképpen mi az, amit a numerológián keresztül be lehet mutatni, meg lehet mondani az embereknek?
2: Numerológia ugye más néven számmisztika, ha esetleg valaki más nem tudná. Hát maga a számok, tehát rezgésszámok, mindenki leszületik számokkal, tehát van születési szám, névszám, ugye a neveket is számokká lehet alakítani, és minden számnak megvan a maga hordozója. Tehát 1-9-ig számolunk, Egy példát, ha mondok, valaki 1963-ban született, és augusztus 7-én, akkor ugye augusztust is egy 8-as számnak számoljuk, minden egyes számnak megvan a maga rezgése. És ebből szintén egy jellemképet kapunk, illetve egy jövőképet.
3: Például mondjuk 1963. augusztus 8-a, tehát akkor kiszámoljuk, hogy 1 plusz 9 plusz 6 plusz 3 plusz 8 plusz 9. Igaz? Így van?
2: Így is, ez már a sorszám, így van. Van viszont névszám, szívszám, tehát itt több minden van. Én amiről szívesebben beszélnék, 10-15 évvel ezelőtt sikerült egy saját diagramot úgymond kialakítanom, én ennek alapján határozom meg az embereket. Így, hogyha hozzám jönnek, akkor egy speciálisan az én táblázatom szerint kapják a jövőképüket. Ez elég gyakran beigazolódik, nem jósolok, tehát oda tudja tenni magát a szám az ember életébe. Ezért vannak a szerencse számok. Sokan nincsenek tisztában vele, hogy melyik nap mit hoz, illetve melyik szám mit ad neki az életébe. De ha erre figyelmeztetjük, illetve odafigyel, nagyon-nagyon sok mindent el tud érni az életben.
3: Viszont nagyon sok embernek az a véleménye, hogy tulajdonképpen, ha nem tud bizonyos dolgokról, és szerencsétlen szám is az a nap, amikor történnek az események, ő szerencsésé teszi, mert nem tud arról, hogy szerencsétlennek kell lennie, és fordítva, hogyha tudja, akkor saját maga fogja úgy alakítani a dolgokat, hogy ez valóban be is következzen.
2: Igen, én erre azt szoktam mondani, szerencsétlen napok és szerencsétlen számok nincsenek. Ez a tudatműve, az emberi tudatműve. Minden szám, illetve minden lehetőségben ott van a szerencse. Ezt kell megfogni. Nem azzal törődni, hogy mi a nem szerencse, tehát mi a szerencsétlenség. Olyan nincs, azt az emberi fantázia adja az ember életébe.
3: Visszatérnék a saját diagramhoz. Mik a legfontosabb elemei?
2: Egyszerűsítettem, mivel tényleg nagyon sokan keresnek fel, és a legfontosabb kérdés ezekre várják a választ, tehát nem körítek köré, én nem tudom, oldalakat. A neve, tehát mindenképp a keresztnév, vezetéknév, hölgyek esetében ugye még az előző név, és a születési dátuma. Onnantól már egyszerű a dolog, teljesen könnyen ki lehet számítani az adott napokat. Hogy mi a bizonyíték arra, hogy jó napjai vannak, illetve melyik nap milyenné teszi majd a jövőjét, azt már a múltban, tehát amit megélt, a diagram kimutatja. Tehát a születésétől kezdve meg tudja határozni, hogy milyen családban született, édesanyja vagy édesapja is volt, illetve milyen betegségek, ha voltak betegségek, szinte konkretizálni tudja a diagram. Én azt hiszem, hogy ez elég bizonyíték arra, hogy az ember elhiggye, hogy jobb jövő is vár rá.
1: Hogy a lelkünk hogyan tárul fel írásunkban, illetve az életünk a számokban, erről beszélgetett NK Karos Szilvia Pap Margarétával.

0: Azt tartja a népi bölcsesség, hogy a szem a lélek tükre. Ám ezzel a tükörrel felelősségteljesen kell bánni. Hogy miért és hogyan, erről Farkas Bea szemorvos mondta el a legfontosabb tudnivalókat másfél évtizeddel ezelőtt.
1: Az ember számára a látás a legfontosabb érzékszervek közé tartozik, mivel a világunkból az információk zömét a látás segítségével szerezzük, és a látópálya az agyba összefüggésben van természetesen a többi életfunkciót befolyásoló agyközponttal. Ezért nagyon lényeges, hogy a látásunk jó minőségű legyen, és nagyon oda kell figyelni természetesen a szemünk egészségére és a szemünk fényére. Most így nyár elején, tavasz végén talán a legnagyobb problémát éppen a napfény okozza. Vigyázni kell az UV-sugárzásra, mivel a nap az egyszerű kötőhártya gyulladáson kívül a szaruhártyát is károsíthatja, szaruhártya hámját károsítja, és ilyenkor nagyon fájdalmas szaruhártya gyulladás keletkezhet. Ezen kívül szürke hályogot okoz, növekszik a szembe a szabad gyökök mennyisége. Nagyon fontos, hogy sok antioxidánst együnk, ami lehet multivitamin formájában, de most ilyenkor nyár elején nagyon sok gyümölcs, terem, zöldség, paprika, paradicsom, és természetesen a C-vitamin, az E-vitamin, A-vitamin, mind antioxidáns, a zeaxantin. Így ajánlom, hogy zöld borsót tegyünk sokat, brokkolit, paradicsomot, paprikát, és ezekből a zöldségekből a megfelelő mennyiségű antioxidánst szervezetünkbe sikerül bejuttatni. A napsugárzás károsan hathat az ideghártyára is, de nem szabad a napba tekinteni, mivel az éles látás helyén keletkezhet gyulladás és később degeneráció, és ebből kifolyólag aztán a látásunk nagy mértékben leromolhat.
2: Doktornő, hadd kérdezek rá az idősebb emberekre, hiszen tulajdonképpen az időskorral már együtt jár a szem gyöngesége is. Viszont az is igaz, hogy nagyon sok betegséget is fel lehet fedezni éppen a szemháttér kivizsgálásából. Mennyire fontos az, hogy az idősebbek, a nyugdíjasok ellátogassanak egy-egy szemészeti kivizsgálásra?
1: Hát nagyon fontos, hogy idősebb korban, nem csak idősebb korban, 40 év fölött, legalább évente, kétszer, később évente menjünk el szemészeti kivizsgálásra, mivel 40 év fölött gyakoribb a zöld hályog előfordulása, ami sajnos még a civilizált társadalmakban is látáskárosodást, vakságot okozhat, és ez gyakran csak a szemnyomás mérésével, szemészeti kivizsgálás alkalmával lehet megállapítani, mivel a nyílcsarnokzugú glaukóma szinte tünetmentes, fokozatosan vakul a páciens. Ezen kívül 50-60 éves korban az időskori makuladegeneráció a következő probléma, amikor bizonyos káros anyagok rakodnak a retinába, és ebből kifolyólag az éles látás helyén keletkező sejt elhalás következtében a beteg egyre rosszabbul tud olvasni, és a látás kiesés keletkezik, és pont az éles látás helyén. A perifériás látás ugyan megmarad, de az nem sokat segít a fontos információk megszerzésére, hát főleg az olvasásnál nagyon leromlik a látás.
2: Elképzelhető-e az, hogy esetleg egy-egy gyöngeség, egy-egy fejfájás, szédülés szintén a szem megbetegedéséből következhet be?
1: Hát inkább a fejfájás, a szédülés általában nem függ össze a szembetegségekkel. A szédülés az inkább az egyensúlyrendszernek, a kis agy, vagy például a nyakcsigolyának a problémája, agyba a vérellátás rosszabbodhat, és az valójában jelentkezhet szédüléses tünetekkel. Inkább a fejfájás jelentősebb tünet, amit kiválthat a már említett zöld hályog vagy glaukóma, és az általában egyoldali fejfájás szokott lenni, főleg a halánték környékén és a homloknál. Ezen kívül természetesen a rosszul korrigált vagy fénytörés hibában szenvedő embereknél is jelentkezhet fejfájás, és a nem megfelelő olvasó szemüveget viselőknél természetesen szintén megerőltetik a szemüket, vagy olyanoknál is, akik nagyon sokat ülnek a számítógép előtt, sokat olvasnak.
2: Igen, éppen erre akartam rákérdezni, hogy ugyan a számítógép az nem annyira a nyugdíjasok mindennapi élvezetéhez tartozik, de az olvasás, a televízió nézése annál inkább.
1: mondjuk a televízió messzebb van, úgyhogy a televíziónál talán nem is olyan nagy mértékű. A számítógépnél is természetesen van ez az antisztatikus sugárzás. Azon kívül a számítógépnél a legrosszabb a szemszámlátán nem is a sugárzás, inkább az, hogy nagyon közel van a számítógép. A sugárzást is ki lehet szűrni antireflex réteg segítségével, mivel a visszaverődő fénysugarak egy részét az antireflex réteg kiszűri. Azon kívül az ember több adatot néz a számítógépen, kevesebbet pislog, és ebből kifolyólag a szaruhártya gyorsabban kiszárad, és egy bizonyos idő után szúró-kaparó fájdalmat érez, és bevörösödhet a szeme. Talán ezek inkább a számítógép használatának problémái.
2: Megfelelő olvasó szemüvegről beszéltünk, viszont az is igaz, hogy a kispénzű nyugdíjasaink nagyon sok esetben folyamodnak az egyszerű, úgy is mondhatnám, hogy ablaküveg minőségű olvasó szemüvegek megvásárlásához, különböző drogériákban vagy piacokon. Mennyire károsíthatja a nem megfelelő szemüveg a látást?
1: Határozottan nem ajánlom ezeknek a szemüvegnek a használatát, mert általában idősebb korban már a két szem között különbség szokott lenni, dioptriában nem törvényszerű, de az esetek többségében ez előfordul, míg a piacos szemüvegekben mind a két oldalon egyforma dioptria van, és ezen kívül még a pupilla távolsága és azt a lencsék fókuszálása sem megfelelő, mert elég nagy pupilla távolságú szemüvegeket lehet venni a drogériában, ami általában nem egyezik, főleg a nőknek a kisebb pupilla távolságával, és ez aztán fejfájást okozhat, mivel rákényszeríti a szemet arra, hogy kisség kifelé térjen, holott olvasásnál meg éppen össze kell térni a szemnek, hogy megfelelő mértékben fókuszálni tudjuk a szöveget.
2: Kik keresik fel gyakrabban, a fiatalabbak vagy az idősebbek? Lehet-e ezt így egyáltalán kategorizálni?
1: Mivel a számítógép használata kiterjedt, és egyre kisebb gyerekek ülnek számítógép előtt, ezért sajnos már kisgyerekkortól jönnek a páciensek, és egyre fiatalabb gyerkőcök jönnek szemproblémákkal, ami 20 éves már gyakorlatom, és 20 évvel ezelőtt ez abszolút nem volt természetes, vagy nem fordult elő, inkább idősebbek látogatták a szemészeti rendelőket.
2: Szóltunk itt néhány szó erejéig a glaukómáról. Tulajdonképpen sajnos egy gyógyíthatatlan betegségről van szó, amelyet viszont figyelemmel kell kísérni ahhoz, hogy szinten tartsák a betegséget. Mennyire gyakori ez az időskorban?
1: A szemnyomás valójában korral emelkedik, ezért 40 év fölött, és minél idősebb az ember, annál ajánlatosabb szemészeti kivizsgálásra menni és megméretni a szemnyomását. Ezen kívül glaukómát okozhat még a magas vérnyomás, a cukorbetegség, a rövidlátás és más vérkeringési problémák, ugyanis a glaukóma valójában nem a magas szemnyomást jelenti, az csak egy rizikófaktora. Valójában a látóideg elhalást optikoneuropátiának hívják igazából, és ezért nagyon fontos a jó vérkeringés. Ha rosszabbodik a vérkeringés, alacsonyabb szemnyomás is okozhat glaukómát.
2: Időskorról beszélgetünk, más gyógyszerek fogyasztása mennyire befolyásolhatja a látást?
1: Befolyásolja pozitívan és negatívan is. Vannak természetesen az értágítók, azok határozottan jó hatással vannak. A magas vérnyomásosoknál javítják a vérellátást, viszont akinek alacsony a vérnyomás, az is káros lehet, főleg glaukómánál, mivel rosszabb a fejnek a vérellátása az alacsony vérnyomásosnál, és statisztikailag bizonyított, hogy a rosszul kezelt zöld hályok gyorsabban romolhat paradox módon az alacsony vérnyomásos embereknél. Úgyhogy én azt mondanám, hogy mindig az optimalizált gyógyszer szedés az a legjobb, soha se sokat, se keves, ami kell, annyi. Mert különböző gyógyszereknek a kombináció is eredményezhet nagyon sok negatív hatást, úgyhogy inkább keveset gyógyszert szedjünk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos a testedzés, a mozgás, a megfelelő táplálkozás, mivel az étel is gyógyszer, és én inkább ebben hiszek, hogy inkább kezdjük el időben megfelelő táplálkozással, mozgással megelőzni a bajt, a keringési problémákat.
0: Dr. Farkas Bea, a szemorvos, látásunk megőrzésének fontosságáról beszélt NK Karov Szilviával.

0: Tovább haladva az egészségmegőrzés útján egy sajnálatos módon tabunak számító témával folytatjuk, a nőgyógyászati és rákmegelőző szűrővizsgálatokkal. Hogy ezek miért feltétlenül szükségesek, erről érdemes meghallgatni a Fedina Laura doktornővel másfél évtizede készített beszélgetést.
1: Az idősebbek ugyanúgy különbözőek, mint a fiatalok egymástól. Van, aki a utasítást pontosan végrehajtja, van, aki nagyon pontosan jár nőgyógyászati vizsgálatra, van, aki pedig nagyon elhanyagolja magát. Százalékos arányban talán egy kicsivel többen vannak, akik elhanyagolják magukat. Ez való igaz, mert azt gondolják, hogy ők már nem élnek szexuális életet, nekik már olyan nagy problémáik nem lehetnek, ők már esetleg nem menstruálnak régóta, már a klimaxon is túl vannak, őket már olyan nagy baj nem érheti. Ez nem így van, mert azért vannak olyan betegségek, például a csontritkulás, amire rendkívüli módon oda kellene figyelni, és ezt csak megelőzni lehet, ezt sajnos gyógyítani nagyon nehéz. Ha már egyszer kialakul a csontritkulás, akár halálhoz is vezethet. Hát igazából a csontritkulásnak a vizsgálata nem elsősorban nőgyógyászati vizsgálat, vannak kifejezett ilyen úgynevezett oszteoporózis centrumok, ott egy nagyon egyszerű kis csukló röntgen vizsgálattal 10-15 perc alatt meggyőződhet mindenki arról, hogy éppen ő hol tart a csontritkulásban. A megelőzésében pedig nőgyógyászati kérdések merülnek föl, illetve nőgyógyászhoz kell menni, mert ösztrogénnel lehet megelőzni, és pontosan a klimax időszakában, illetve a klimaxot követő időszakban még van lehetőség arra, hogy ösztrogénnel egy kicsit megerősítsük magunkat, és akkor a csontritkulás nem, vagy kevésbé fog bekövetkezni.
2: Milyen esetekkel keresik fel önt a leggyakrabban, illetve mire kell a leginkább odafigyelniük az idősödő hölgyeknek?
1: Az idősödő hölgyeknek ugyanúgy, mint a fiataloknak, vagy a szexuálisan aktív korban levőknek, a méhnyakrák ugyanúgy veszélyt jelent, tehát arra kell nekik is figyelni, hogy legalább évente elmenjenek nőgyógyászati szűrővizsgálatra. Ha elhanyagolja magát valaki, és 7-8-10 éven keresztül nem megy el méhnyakrák vizsgálatra, sajnos bekövetkezhetnek olyan súlyos rákosodások, amiken már vagy nem lehet, vagy nagyon nehéz segíteni.
2: Viszont az idősebb hölgyek minden bizonnyal ön is tapasztalt ezt, hogy sokkal félénkebbek, szégyellősebbek. Ilyen esetben mennyire fontos az, hogy az orvos jelenlétében le tudják vetközni a szégyenérzetüket, és el tudják mondani a panaszaikat?
1: Hát nagyon fontos lenne, ezért én azt javaslom, hogy főleg az idősebb korosztály, még akkor is, hogyha anyagilag nagyon nehezen tudja magának megengedni azt az évi egy darab szűrést. Ne menjen el egy olyan helyre, amiről biztosan tudja azt, hogy ott ővele nem úgy fognak foglalkozni, hogy megértsék az ő panaszait. Tehát, ha már eleve tudja azt, hogy az egészségügyben, zsúfolt szakrendelőben valaki majd egy futószalagon gyorsan átfutnak a vizsgálaton, ha neki konkrét kérdései, panaszai vannak, akkor mindenképpen egy empatikus szemét keressen, akiben meg tudnak bízni. Ez az alapvető dolog. Onnantól kezdve már könnyű lesz.
2: Százalékban, hogyha ki kellene fejezni, fiatalabbak vagy idősebbek keresik fel önt gyakrabban?
1: Az én pácientúrámban nagyon sok a fiatal. Százalékos arányban legalább 80% a fiatal, de a fiatalon azt értem, hogy inkább 40 év alatti. A 40 és 60 évesek között van talán egy 15% betegem, és 60 éven felüli csak 5%. Ez azért ennyire kevés, mert pontosan amiről az előbb beszéltünk, szinte mindenkinél így van, hogy az idősebbek egyszerűen nem hajlandóak, nem akarnak menni nőgyógyászati vizsgálatra. Nagyon vicces, régen az anyák vitték a gyermekeiket, a lányaikat, most már inkább a lányok, meg a fiatal asszonyok hozzák el az édesanyáikat, nagy nehezen, és hát azok az idősebb hölgyek, akik eljönnek, azok hálát adnak a Jóistennek, azt mondják, hogy jaj, de kár volt ilyen sokáig várni ezzel a vizsgálattal.
2: Mire kellene odafigyelniük a hölgyeknek idősebb korban? Tehát mik nevezhetők már rendellenességnek?
1: Az mindenképpen nagyon fontos, hogyha valaki már régóta nem menstruál, tehát évek óta leállt a menstruációs ciklus, és újra megindul, akkor az azért egy bizonyos figyelmeztető jel lehet. Nem feltétlenül kóros, de akkor mindenképpen el kell menni nőgyógyászati vizsgálatra, mert ezt meg kell nézni. Ugyanis a kezdődő rákok, főleg a méhtestrákok rendellenes vérzéssel tudnak jelentkezni. A méhnyakrák szűrés nem szűri a méhtest nyakrákokat. Tehát hiába megy el valaki egy méh nyakrák szűrésre, attól még ő neki méh test rákja, a méhében levő nyálkahártyának a megvastagodása, úgy hívjuk, hogy endometrium, annak a rákja bizony vérzészavar, tehát vérzéssel jelentkezhet, és az nincsen kiszűrve a rákszűrésen. Ez csak is kizárólag egy panasz világíthat rá, természetesen ennek is megvan a vizsgáló módszere, ultrahangos vizsgálattal, illetve a népszerűtlenebb nevén méh kaparással, tehát amikor a méh üregéből mintát veszünk, ezzel meg lehet állapítani. Itt mondanám el, hogy nem kell félni attól, hogyha valakinek van egy kis barnás vérzése, mondjuk 5 évvel azután, hogy már egyáltalán nem menstruált, nem kell attól félni, hogy rögtön kikaparják, elaltatják, kikaparják. Van egy nagyon kulturált mintavevő eszköz, amit nőgyógyászati rendelőben is lehet használni, ez az Endoret nevezetű mintavevő eszköz, ezzel ugyanúgy lehet mintát venni a méh üregéből, nőgyógyászati vizsgálat keretében, mint hogyha a műtőasztalon történne ez a vizsgálat, és ugyanúgy szövettani diagnózisra alkalmas, ebből meg lehet állapítani, hogy valakinek van-e valamilyen rákosodása a méhén belül, vagy nincs. Természetesen rák és rák között is van különbség, azon kívül pedig nem mindegy, hogy milyen stádiumban van az a rákosság. Tehát egy kezdődő méhnyakrákot olyan könnyedén lehet kezelni, hogy gyakorlatilag teljes sikerrel. Tehát a már kicsit tovább ment rákokat egy nagyobb műtéti beavatkozással szintén teljes sikerrel lehet. Amikor már nagyon elfajul egy rák, tehát ezért nagyon fontos, hogy azért évente el kell menni a szűrővizsgálatra, hogy minél hamarabb észrevegyük. Tehát a kezdődő rákokat könnyen el lehet tüntetni. Nem lesz vele soha többet gond.
0: Enkágarov Szilvia Fedina Laura doktornővel az életmentő nőgyógyászati vizsgálatok fontosságáról beszélgetett.

0: A Bibliának mérhetetlenül sok üzenete van a ma embere számára is. Ezért tekintette szolgálata folytatásának Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész Szepsiben a felkérést, hogy beszélgessen róla az emberekkel.
1: Arról van szó, hogy ez nem egyházi kezdeményezés, hanem a Szepsi város kultúrosztályának a kezdeményezése, amelyet hát én borzasztó nagy örömmel vettem, amikor ide költöztünk a nyugdíjaztatás során, és végeredményben szolgálat tovább folytatásának láttam és értékeltem az egész megnyilatkozást. Az örömöm az volt, hogy világi részről, tehát a kultúra vezetése részéről történt az érdeklődés, és abban állapodtunk meg, hogy minden hónapban egy estét tölt ki a Biblia üzenete. Hát a Bibliának mérhetetlen nagy üzenete van. Kezdtük először a teremtés történettel, majd azután a 10 parancsolat, azután közbe-közbe más témák, például a szenvedésnek a kérdése Jób könyve alapján igen nagy siker aratott. Na most eljutottunk egészen hát az Új Testamentum igen értékes üzenetéhez, és legutóbb az irgalmas samaritánusról szóló példázatát vettük Jézus Krisztus szavai alapján. Mondhatom azt, hogy az utóbbi alkalmak egy hónapban egyszer, szerda esténként, teltház van. És az érdeklődés hova tovább örömömre igazán nagy. Például betesznek egy terembe 60 széket, és még kevés, mert legalább még 20 vagy 30 székkel meg kell toldani a dolgot. A legutóbbi előadás, amint említettem volt már, az irgalmas samaritánusról szóló példázata Jézus Krisztusnak, és az érdeklődés olyan, hogy az előadás elhangzása után beszélgetések, kérdések hangzanak el, amelyre, ha tudunk, hát felelgetünk. A hallgatóság nagyon heterogén. Mondhatom azt, hogy járnak római katolikusok,

0: A előadás sorozat megkezdésekor kérdeztem, hogy mi az igény, és a rendezők továbbra is azt mondták, hogy teljes mértékben szabad kezet adnak, hogy miről és hogy hogyan. Az első dolog különösképpen az, hogy hát ugye magának a Bibliának az üzenete legyen. Tulajdonképpen nem valami dogmatikai formában, hanem nagyon, de nagyon gyakorlati. A maga a valóságos életet próbáljuk beszélgetés tárgyává tenni, de mindenütt a Biblia tanítása érvényesül. Különösképpen öröm számomra, hogy részt vesznek lelkipásztorok is ezen az előadás sorozaton. Nagyon, de nagyon meggondoltan próbálom a Biblia üzenetét formákba önteni, ugyanis a hallgatóság különbözősége miatt. Itt nem csak azok, akik az életet már lassan, csendesen végig élték, nem csak csupán egy bizonyos generáció, akik nem vettek részt annak idején hittantanításba, vagy biblia órákon, nem csak ilyenek vannak, hanem a fiatalok is jönnek, és ez számomra borzasztó nagy öröm. A lelkipásztorok köréből vannak imitamot. Érdekes, hogy református nem nagyon, de részt vesz az előadásokon, a ideje megengedi. A helyi római katolikus esperes, amit én borzasztóan értékelek, és van úgy, hogy az előadás elhangzása után a jelenlévők többsége szinte igénylik, hogy ő is szóljon hozzá magához az előadott témához, és így mind a két oldalról, akár református szemléletből, vagy biblia magyarázatból van része a jelenlévőknek, hanem a római katolikus részről is. Az utóbbi alkalmakon igen nagy örömömre a fiatal görög katolikus lelkipásztor is részt vesz az előadásokon, és borzasztó nagy érdeklődéssel hallgatja a dolgokat.
1: Tehát tulajdonképpen azzal, hogy ön előad a Biblia üzenetéről, közelíti az egyházakat is egymáshoz.
0: Természetes. Hát mi más lenne az előadásoknak a célja, ha nem az, hogy az embereket közelebb hozzuk egymáshoz. De lényegében elsősorban mindenek előtt, hát ha szemléltetni akarom, akkor a isteni felülről ható erőt úgy elmondani a református, a római katolikus, a közömbös vagy a buzgó érdeklődő felé, hogy az teljes mértékben isteni üzenet legyen számára. Közbe kell vetnem még azt, hogy kialakult egy bizonyos közösség, de mondhatnám így, hogy család. A helység nem templomszerű, tehát nem az óriási hatalmas terem, ahol a 30-40 vagy 50 ember hát ugye elvész, hanem maga a kis szobák, illetve hát a F-klubja a kulturális résznek valahogy közelebb hozza az embereket egymáshoz. És most legutóbb, hát azzal is kezdtem az előadást, így tréfából mondva, hogy újra együtt van a család.
1: Most az emberek nagyon nehéz anyagi körülmények között élnek, a gazdasági válság sajnos mindenkire hatással van. Ön vagy önök hogy vették észre? Jobban meghallgatják Isten szavát, vagy pedig inkább elfordulnak az egyháztól?
0: Nehéz a kérdés, mert a valóság az, hogy van egy folyamat, amelyik benne maradt még az előző rendszerekből az emberek életében, amikor hát az abszolút közönösségnek az útját járja. Nagyon nehéz megszólítani az embert. És számomra az a borzasztó öröm, hogy ebben az óriási, fantasztikus rohanásban, ahol az ember mindenről és mindenkiről megfeledkezik, csak az én, csak az egyén ez az egoizmus az, ami teljes mértékben határtalan az emberek közösségi

0: vagy személyes életükben. De ott, ahol mégis Istennek a lelke megindít valamit, ott van érdeklődés. És ez az érdeklődés azért érezhető a gyülekezeteken, emberi életeken belül is, de ugyanúgy a gyülekezeten kívül is. Ezek az emberek, akik ide jönnek egy hónapban egyszer, nem valami vallásos propagandát hallanak, hanem a bibliai üzenet legmélyéről szóló isteni lélek munkálkodását érzik, és ez az, amit én magam is érzek. Ha nem érezném, akkor egyszerűen nem tenném, nem csinálnám, hisz én már 80-at betöltöttem. Ezeknek az embereknek szükségük van erre az üzenetre. Valahogy érzem azt, hogy Isten kényszerít az ő lelke által a templomi úgynevezett prédikációk, aztán különféle erkölcsi, száraz üzenetek mögött kell, hogy legyen valami élő, amelyik megragadja az embert, és én bízom abban, hogy Istennek lelke elvégzi a maga munkáját ebben az életben.
1: Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész a Biblia üzenetének lényegét mondta el NK Karov Szilviának 2 évtizeddel ezelőtt.

0: A függőségben élők nagyon egyedül érzik magukat, mert semmilyen támaszuk nincs az életben. Többek között ezt a tapasztalatot szerezte sok éves munkája során Huncsi Gabriella. Kanadában foglalkozott őslakos indiánokkal, alkoholfüggőkkel, de tanítónéniként emigráns magyar családok gyermekeivel is. Hogy végül melyik tapasztalat hozta haza, arról mesélt jó másfél évtizeddel ezelőtt.
1: 10 éve mentem ki tanulni egy évre, aztán a sors útjai kifürkészhetetlenek, 10 év múlva is ugyanott vagyok, és ugyanúgy haza szeretnék jönni, mint 10 évvel ezelőtt is, csak hát még nem tudom, hogy mihez is fogok kezdeni.
2: Hazajönnél, mégsem jössz. Mi az, ami ott tart?
1: Hát most már a munka is. Nyitrán kezdtem a pedagógián, aztán Ottawában fejeztem be az egyetemet, szociológiát végeztem, és miután elvégeztem, rájöttem, hogy ez a pálya egyáltalán nem nekem való, mert én nagyon szeretek emberekkel dolgozni. És a szociológia az meg számukról szól. Irodában ülni, számítógép mögött, és ezzel nagyon nem voltam megelégedve, úgyhogy belekezdtem a szociális munkába, és miután azt elvégeztem, el is kezdtem dolgozni.
2: Ha az információim helyesek, a munkanélküliekkel foglalkozol?
1: Nem munkanélküliekkel, hanem amikor elkezdtem dolgozni, akkor indiánokkal kezdtem el dolgozni, és az őslakosokkal, mert most már ugye megvan rájuk a helyes kifejezés, nem hívhatjuk őket indiánoknak, hanem őslakosoknak hívjuk, és jelenleg alkoholistákkal, kábítószeresekkel és szerencsejátékosokkal dolgozom.
2: Wow, nem semmi. Miért éppen 55 éven felüliek?
1: Kanadában most nagyon elkezdtek koncentrálni az idősebb lakosságra, mert öregedik a lakosság, és nem voltak programok, amelyek ezt a lakosságot érintették volna, tehát most az utóbbi években kezdtek figyelni az öregedő lakosságra, tehát az 55 éven felüliekre. Ez is egy ilyen program, ahol én most dolgozom.
2: Szinte hihetetlen, hogy ez a réteg is veszélyeztetett lehet.
1: Nagyon veszélyeztetett réteg, mert legtöbben egyedül vannak. Tehát olyan döntéseket hoztak az életükben, hogy valami miatt egyedül maradtak, vagy az alkohol után nyúltak, vagy elkezdtek szerencsejátékozni, úgy vesztettek el mindent, a családjuk is ott hagyta őket, tehát teljesen egyedül vannak a világban, hogy úgy mondjam, és azt se tudják, hogy mihez kezdjenek.
2: Szóljunk néhány szót az indiánokról, hiszen ez valóban egy nagyon érdekes munkakör lehetett, és neked, hogy úgy mondjam, teljesen idegen.
1: Igen, teljesen igen. Nem tudom, hogy mi miatt kezdtem el vonzódni hozzá, de valahogy úgy hozta a sors, hogy kapcsolatba kerültem indiánokkal, és rájöttem arra, hogy az indiánok helyzete Kanadában nagyon hasonlít a romák helyzetéhez itt Közép-Európában. Tehát amikor ott beszélek a romákról, akkor romantikus elképzelése van az embereknek arról, hogy hogyan is élnek, milyen emberek, milyen a kultúrájuk, és az indiánokat, tehát az őslakosokat meg rettentően lenézik, és nem szeretik őket. És ugyanazok a sztereotípiák, tehát munkanélküliek, nem szeretnek dolgozni, alkoholisták, a rezervátumok ugyanúgy néznek ki, mint az itteni gettók. Tehát nekem nagyon hasonló a két csoportnak a történelme és a helyzete, a jelenlegi helyzete.
2: A mentalitásuk is?
1: Igen, nagyon-nagyon. Tehát például egy indiánnak sokkal fontosabb az, hogy időt töltsön a barátaival meg a családjával, mint hogy odaírjen időben munkába. Elindul reggel munkába, és ha találkozik valakivel útközben, akkor meg fog állni, és hogyha egy órát is beszélget, akkor egy órát beszélget, és 9-10-re ér oda. Ilyen dolgok miatt csapják ki őket munkából. Viszont azt nem értik meg, hogy más törvények szerint kell élni.
2: Velük foglalkoztál, de mit jelent ez, hogy velük foglalkoztál?
1: Ez egy alkoholistákkal és hajléktalanokkal foglalkozó program volt, csak indiánokkal. És volt egy központ, ahol csak alkoholista férfiak voltak, akik próbáltak ugye leszokni az ivásról, az alkoholról, és bármilyen hosszú ideig itt maradhattak. Beleintegrálták ebbe a programba az indián kultúrát, a nyelvet, mert azt tudni kell, hogy az indiánok elfelejtették a nyelvüket. Nagyon sok indiánnal találkoztam, akiket 6 éves korában elvittek otthonról. Elvitték őket egy bentlakásos iskolába. Amikor elkerültek otthonról, akkor egy sátorból mentek el, nem beszéltek se angol, se franciául. A szüleik sem beszélték se a francia, se az angol nyelvet, és legközelebb 18 éves korukban kerültek haza, amikor teljesen európaivá nevelték őket, elfelejtették a saját nyelvüket, levágták a hajukat, európai ruhában tértek haza, és nem tudtak soha többé beszélni a szüleiket, tehát nem értették meg egymást. Amin én is nagyon meglepődtem, az utolsó ilyen bentlakásos iskola 96-ban zárt be. Erről a kanadaiak nem beszélnek.
2: Szerinted jó volt az, hogy kiragadták ezeket a gyerekeket a saját közösségükből?
1: Nem, egyáltalán nem volt jó, és én nagyon fel vagyok ezen háborodva, mert a családok teljesen szétestek. Most is olyan problémák vannak az indián lakosság körében, hogy egyszerűen szörnyű látni, hogyan is élnek. A szülők szexuálisan molesztálják, megerőszakolják a gyerekeiket, mert annyira nincsen családképük, hogy amikor én elkezdtem indián nőkkel dolgozni, csak azt hallottam tőlük, hogy hát igen, megerőszakolt az apukám, de hát ez normális, mert a testvéremet is megerőszakolta, a nagyapám az anyukámat erőszakolta meg, tehát ami nekem teljesen elképzelhetetlen volt, az az ő életükben normálisnak minősült. Az egész kultúrájukat elveszítették, a nyelvüket, a hitüket. Az indián kultúra az egy olyan káprázatos dolog volt szerintem, meg még most is, szóval próbálnak visszatérni hozzá, meg ott vannak a sámánok, akik tanítják őket, és most már kaptak a kanadai kormánytól földeket vissza, de még most is olyan törvények vannak, hogy például, ha egy indián elhagyja a rezervátumát, akkor nem kap támogatást iskolára. Tehát amíg a rezervátumban él, addig van adókedvezménye, járhat ingyen iskolába, de abban a pillanatban, ahogy elhagyja a rezervátumot, ez mind megszűnik.
2: Mire megy ki a játék?
1: Hát szerintem próbálják őket egy helyen tartani, hogy ne kavarjanak sok vizet. Tehát nagyon sokan eljönnek a városba, és nagyon sok indián él a városban, de nagyon sok hajléktalan közöttük, és még az egyetemen is, szóval olyan vélemények vannak róluk, hogy én meglepődtem, mert Kanadában nem lehet sztereotípiákat hallani. Tehát annyira vigyáz az ember arról, hogy mit mond, mert bárkit följelenthetnek bármikor. Legalábbis én ezt így vettem észre. De az indiánokra mégis azt mondják, hogy lusták, pedig mi adtunk nekik földeket, meg adtunk nekik adókedvezményt, meg annyi mindent megkaptak tőlünk, és mégis nézzetek rájuk, élhetetlenek.
2: Mi volt a te konkrét feladatköröd?
1: Én egy kollégámmal jártam ki hidak alá, parkokba, látogattuk őket. Nagyon sok indián művész van közöttük, akik hajléktalanok, de híresek, szóval a munkáik a Nemzeti Galériában vannak kiállítva, de már az anyatejjel magukba szívták az alkoholt, és ezek is kint élnek a parkokba, tehát mit tudom én, télen vittünk nekik kesztyűt, meg zoknit, szendvicset, vitaminokat, bort is vittünk, hogy ne szájvizet igyanak, mert a bor már mégiscsak egészségesebb, és beszélgettünk velük sokat.
2: Itt kötnék a másik munkakörödre, ugyanis most ismét alkoholistákkal foglalkozol, bár a kanadaiakkal, ha jól értettem. Végül is itt azért függőségről van szó mindkét esetben. Mégis van különbség?
1: Igen, mégis van különbség, én úgy érzem. Az lehet a közös a két csoportban, hogy rettentően egyedül érzik magukat ezek az emberek szerintem, akik valamilyen függők, tehát alkoholfüggők, vagy kábítószerfüggők. Úgy érzik, hogy nincsen semmilyen támaszuk az életben. És ez ugyanúgy elmondható az indiánokra is, mint a mostani klienseimre is. Az lenne a különbség, hogy az indiánok mögött egy olyan kultúra állna, hogyha lenne, ami szerintem nagyon is összetartaná őket. Csak amikor bevitték az alkoholt a rezervátumokba, az egy nagyon jól célzott lövés volt. Széthullott az, ami egykor nagyon erős volt.
2: Végülis az élet perifériájára került emberekkel foglalkozol. Ezen keresztül megváltozott-e a véleményed Kanadáról?
1: Igen, nagyon megváltozott a véleményem. Amikor kikerültem, akkor teljesen más képet kaptam Kanadáról. Azt, amit szerintem minden közép-kelet-európai ember is gondol Észak-Amerikáról. Nagyon szép a csomagolás, de abban a pillanatban, hogy az ember kinyitja a csomagot, akkor azért észreveszi, hogy nagyon sok dolog nem nagyon passzol bele a képbe. És én is erre akkor jöttem rá, amikor elkezdtem szociális munkát tanulni, és ellátogattam otthonokba, láttam, hogy hogyan is élnek a szegények, mert nagyon sok szegény van, és nagyon-nagyon rossz körülmények között élnek. Tehát igen, nagyon megváltozott a véleményem Kanadáról.
2: Hogy fogadtak el téged ezek az emberek?
1: Az indiánok nagyon kedvesek voltak, és abban a pillanatban, hogy megtudták, hogy nem kanadai vagyok, tárt karokkal fogadtak, mert mindig azt mondták nekem, hogy jaj, hála Istennek, hogy nem vagy kanadai, bár egy kanadai soha nem jönne ide hozzánk segíteni.
2: Gondolkozol azon, hogy maradsz, vagy hazajössz? Esetleg ezek a perifériára került emberek azok, akik ott tartanak?
1: Hát ez jó kérdés. Gondolkodtam sokat, hogy mi miatt nem is jöttem még haza, mert kezdetektől haza szerettem volna jönni, és még most is úgy tervezem, hogy haza fogok jönni. Nem tudom, hogy ezek az emberek tartanak-e ott. Szerintem itt is tudnám ugyanezt a munkát végezni, itt is lenne réteg, rászorulók itt is vannak. biztos, hogy valamilyen módon szabadabb vagyok, mint itt lennék, de nem tudom, hogy mi tartott, ezt megmondom őszintén.
2: Voltak személyes kötődéseid is a klienseidhez?
1: Persze, volt. Most is vannak olyan klienseim, vannak magyar klienseim is, ami nagyon meglepődtem, de azt tudni kell, hogy a kanadaiak tényleg nagyon megpróbálnak segíteni. Tehát a magyar klienseket is úgy szereztem, hogy eljöttek hozzám és kérdezték, hogy nem-e foglalkoznék ezzel is ezzel a klienssel, mert jobban szeretnék, hogyha magyarul tudnának valakivel beszélgetni, mégis ez az anyanyelvük, és sokkal jobban megnyílhatnának. És így kezdtem el velük dolgozni, és tényleg nagyon jó volt. Tehát az ő részükről is nagy volt a változás, és én is sokkal jobban ragaszkodtam hozzájuk egy idő után, mert tudtam, hogy min is mennek keresztül, mert végül is anyanyelven dolgozni teljesen más, mint angolul, még itt 10 év után is.
2: Pedagógiával nem is foglalkozol?
1: Most már 1 éve tanítok a magyar iskolában, az ottani magyar iskolában, és nagyon érdekes tapasztalataim vannak. Ez volt az a pont, amikor úgy végleg elhatároztam, hogy haza fogok jönni, mert hogyha egyszer gyerekeim lesznek, akkor nem szeretném, hogy ők is ott nőjenek föl, és ugyanúgy tanuljanak magyart, mint ezek a gyerekek, akiket én tanítok.
2: Mert?
1: Hát mert látom, hogy ott szenvedés nekik az a szombat délelőtt, és nem nagyon értik, hogy miért is kell odajönni ők. Annyira más a csoport, tehát egy csoportba belesűrítenek olyan gyerekeket, akik nagyon jól beszélnek magyarul, vannak, akik egyáltalán nem beszélnek magyarul, és aztán azt valahogy össze kell nekem is hangolnom, és nagyon nehéz.
2: Ilyenkor benned milyen érzések ébrednek? Jobban megéled-e a saját magyarságodat, hogy itt Szlovákiában születtél, és magyarként születtél Szlovákiában?
1: Az biztos, hogy amikor kikerültem Kanadában, akkor jött elő bennem az, hogy igenis magyar vagyok, és tudom, hogy amikor megismerkedtem magyarokkal, akik ugyanúgy otthonában éltek, elkezdtünk magyar ételeket főzni, és sütöttünk, és azt, amit itthon nem csináltam, az hirtelen előjött bennem, és elkezdtem olvasni, és verseket tanulni, és magyar filmeket nézni. Tehát annyira az ember megpróbál ragaszkodni valamihez idegenben, ami itthon teljesen normális és adott, de ott még a legkisebb is fontos.
0: Huncsik Gabriella a kanadai valóság árnyoldalait mutatta be NK Karó Szilviával beszélgetve 1,5 évtizeddel ezelőtt. S hogy a hazatéréssel jól döntött, az boldog 3 gyermekes családanyaként csak igazolni tudja. Kedves hallgatóink, ma a testi és a lelki egészség fontosságáról szóltunk, NK Karó Szilvia egykori kolléganőnk beszélgetéseit felidézve. Kubányi Péter hangmérnök nevében is köszöni figyelmüket, és pihenéssel eltöltött kellemes nyári napokat kíván a szerkesztő, Nagy Ildikó.

0: 10 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Szlovákia csak nem 8 tonna humanitárius segélyt küldött Venezuelába. Ukrán drón támadás után olajtárolók gyulladtak ki Oroszországban. 14 órától viharok várhatók az ország egész területén, legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovák önkormányzatok modernizációjára szükség van, de ez hosszú folyamat, amely több választási cikluson is átívelhet, jelentette ki Michal Kaliňák, a belügyminisztérium államtitkára a TSR-TV-nek adott interjújában. Szerinte nem reformról, hanem korszerűsítésről van szó, mert a települési rendszer stabil és a lakosság több mint 70%-a bízik benne, ugyanakkor hatékonyabb működésre és jobb finanszírozásra van szükség. A minisztérium több jogszabálymódos test készít elő, amelyek egységesítenék az önkormányzati szabályokat és növelnék az átláthatóságot. Kaliňák szerint a változásokhoz a 2028-tól elérhető új uniós forrásokat is fel kell használni. Szlovákia továbbra is támogatja a pusztító földrengés sújtotta Venezuelát, a korábban kiküldött mentőcsapat után pénteken csak nem 8 tonna humanitárius segély indult útnak Pozsonyból. A szállítmány sátrakat, ágyakat, takarókat, iszapszivattyúkat, valamint higiéniai és tisztálkodási eszközöket tartalmaz. A segélycsomag értéke meghaladja 65 ezer eurót. A segítségnyújtás az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében valósul meg, az unió által biztosított teherszállító repülőgép pedig finn és magyar adományokat is szállít. A segélyek elosztásáról a venezuelai külügyminisztérium gondoskodik majd a földrengés károsultjai között. Oroszország közlése szerint katonai, ipari üzemeket és logisztikai központokat vett célbe a Kijev elleni éjszakai nagyszabású támadásban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint több ukrán hadiipari vállalat, köztük rakéta és drónalkatrészeket gyártó üzemek, valamint egy logisztikai terminál voltak a célpontok. Az ukrán hatóságok ugyanakkor arról számoltak be, hogy civil infrastruktúra is megrongálódott, lakóépületek, irodák, egy bevásárlóközpont és egy metróállomás és károkat szenvedett. A támadásban egy 89 éves nő meghalt, legalább 15-en megsebesültek. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország több mint 40 rakétát és 125 drónt vetett be. Ukrán dróntámadások után több olajipari létesítményben is tűz ütött ki Oroszország déli részén, a Sztavropoli területen. A helyi hatóságok szerint a támadásban senki sem vesztette életét, de több ipari objektumban robbanások történtek, és egyes lakókat evakuáltak. A térség kormányzója rendkívüli helyzetet hirdetett ki. Független orosz források szerint az egyik érintett létesítmény a Rosneft olajtárolója lehetett. Ukrajna az utóbbi hónapokban fokozta az orosz olajipari és energetikai infrastruktúra elleni dróntámadásokat, amelyek célja Kijev szerint az orosz hadigazdaság gyengítése. Erős 5,5-5,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg Peru délnyugati és középső térségeit tegnap este. A hatóságok szerint legalább egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. A rengések több épületben károkat okoztak, egyes helyeken épületek is összeomlottak. A földrengés epicentruma mintegy 22-24 kilométeres mélységben volt a Junin régió közelében. Peru a Csendes-óceáni tűzgyűrű térségében fekszik, ahol a tektonikus lemezek mozgása miatt gyakoriak a földmozgások. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: Anglia 6-4 arányban legyőzte Franciaországot a tengeren túli futballvilágbajnokság párját ritkító gólzáporos bronzmérkőzésén, és 60 év után újra VB érmet harcolt ki. Sebastian Karp 400 méteren új szlovák korosztályos csúccsal aranyérmet szerzett az olaszországi Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokságon.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt várható ma, a felhőzet napközben fokozatosan megnövekedhet. 14 órától elsőfokú viharriasztás lép érvénybe az ország egész területén. A hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, élénk északnyugati szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán Cseglész után Szenc felé, valamint a Szenc és Nagyszombat közti szakaszon egy mobil útkarbantartó állás halad át. Felújítás zajlik továbbá Kassán, a Stór és Kuzmányiha utcák kereszteződésében. A Központ és a Zsiska utca felé vezető lehajtókat lezárták. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Pentaton. Puha Józseffel.
3: A Down for Whatever tavaly ünnepelte fennállása 10 éves jubileumát. A Metalcore zenekar a napokban két szlovákiai helyszínen is koncertet ad, a Gombaszögi nyári táborban és a jövő héten a Bősi Park Fesztiválon. Az együttes énekesét Diószegi Kikit faggatom könnyűzenei műsorunk beszélgetős változatában. Lányok, fiúk, hölgyek, urak, tartsanak velünk, szép nyári napot, jó szórakozást kívánok! A beszélgető partnerem Diószegi Kiki, a Down for Whatever zenekar énekese. Szervusz, köszöntelek a műsorban.
4: Szia, szia, köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlök mindenkit.
3: Mifelénk azután váltatok szélesebb körben ismerté, miután te feltűntél a 2021-es a dalban, az itteni Phoenix RT zenekar oldalán, a Jelzőfény című szerzeményben. Hogyan jött össze ez az együttműködés, ki keresett meg kit?
4: Ó, hát mi a Tomiékkal már régi barátságot ápolunk, sok koncert volt mögöttünk addigra, amire ez összejött. Most januárban hagytam abba a stúdiós pályafutásomat, én zenei producer per stúdió hangmérnökként dolgoztam, foglalatoskodtam, és egy jó pár dalon együtt dolgoztunk a Phoenix RT számai közül. Ez a barátság volt igazából, ami arra lendített minket, hogy legyen egy ilyen közös dal. Nagyon boldog voltam, amikor felkértek a srácok, és akkor én még nem is tudtam, hogy ez amúgy nevezésre fog kerülni majd a dalba, ezt csak később mondták a srácok, és hát igen, és akkor mondták, hogy hát ez bekerült a dalba, és hogy van-e kedvem ott is előadni, ezt nem mondtam, hogy hát hogy a fenében, persze, nagyon szívesen. Mai napig egy nagy kedvencem, szerintem egy remek dal lett.
3: És a dolog pikantériája, hogy abban az évadban, a 2021-es a dalban 10 szerepeltetek, méghozzá a Zuhanás című zeneszámmal.
4: Így van, belekaptunk abban az évben elég erőteljesen a srácokkal. Jó volt, mert ugye pont az volt ez a zeneipar teljes leállása a Covid által, úgyhogy ez egy nagyon jó apropó volt, hogy el tudtuk foglalni magunkat. És így visszatekintve amúgy tök sokat adott nekünk ez a verseny. Szélesebb körben megismertek minket ugye a Zuhanás miatt is, meg hát a Jelzőfény miatt is Tomiékon keresztül. Úgyhogy ez egy nagyon jó időszak volt emiatt.
3: És amikor kiderült, hogy a Phoenix RT Jelzőfény című zeneszáma szerepel a műsorban, pontosabban beküldték a fiúk, akkor ti már eldöntöttétek, hogy a Zuhanással neveztek?
4: Igen, akkor már abszolút benne volt a pakliban, hogy mi fogunk menni, és a Zuhanással nevezünk erre a versenyre. De hát én úgy voltam vele, hogy igazából, hogyha kétszer tűnök fel a képernyőn, az remélhetőleg senkit nem fog zavarni, és hát be is jött a dolog. Úgyhogy én örülök, hogy mind a két produkció ott volt, és az egyikkel eddig, a másikkal meg addig meneteltünk. Az egy jó kis év volt.
3: Igen, a Jelzőfény csak egy kört ment a versenyben, a válogatóból nem jutott tovább, ti viszont a Zuhanás című zeneszámmal az elődöntő be is bejutottatok.
4: Igen, mi még akusztikusan előadtuk a dalt, és utána már nem válogattak be minket. Igazából úgy vagyunk vele, hogy nem bántuk különösebben, mert előtte nem volt nekünk ez egy tervbe, hogy egyáltalán szeretnénk tévébe szerepeltetni saját magunkat, vagy valamelyik dalunkat. De mondom, az pont egy olyan időszak volt, hogy nagyon jót tett nekünk, hogy nem volt egy ilyen teljes, hosszú leállásunk, hanem folyamatosan tudtunk valamivel foglalkozni, és ez egy nagyon jó apropó volt.
3: Dilemma volt a nevezés a zenekaron belül?
4: Nem. Abszolút nem volt dilemma, mert nem volt más dolog, meg úgy voltunk vele, hogy mindig azt csináljuk a srácokkal, hogy gondolkozunk, hogy mi az, amit eddig még nem csináltunk, mert szerintem csak az őrültek csinálják azt, hogy ugyanazt a kört futják körbe-körbe egymás után, és azért mi mindig azon gondolkodunk, hogy mi az a helyszín, ahol nem voltunk, mi az a lépés, amit még nem léptünk meg, ugye akkor még nem voltunk a tévében, ezért ez egy tök jó kiaknázatlan területnek tűnt akkor, de ugyanígy vagyunk különben a zeneszerzéssel is, hogy sokszor gondolkodunk, hogy mi az, amit most bele tudunk rakni gondolatvilágból, zeneiségbe, ami új és egy kicsit más, mint amit eddig csináltunk, de attól függetlenül ugyanán hiteles hozzánk.
3: És ahogy utaltál már rá, összejött a cél, a szintlépés a dallal.
4: Hát, ha lehet ezt így hívni, akkor igen, az biztos, hogy több ajtó nyílt meg nekünk, úgy gondolom, több helyre jutottunk, egy olyan közeg is megismert minket, aki amúgy nem biztos, hogy megismert volna minket, mert azért legyünk őszinték, ez a stílus, amit mi játszunk, a mai mainstream médiában nem épp a legismertebb. Még akkor is, hogyha szerintem egy elég populáris rock per metal zenét játszunk, azért ezt nem játszom minden nap a rádió, nem hallanak rólunk feltétlenül az emberek első kézből, ezért ez egy tök jó irány volt, hogy ezt meg tudtuk csinálni. Igen, és jó volt emiatt ott lenni, úgyhogy pont ezért mondom, hogy nem hívom feltétlenül szintlépésnek, mert mi mindig azt látjuk a srácokkal, hogy lépkedünk föl a lépcsőn egymás után, van, amikor picit gyorsabban, van, amikor egy kicsit lassabban, de ez egy lassú építkezés egy rétegzenét játszó zenekarnak. És ezzel nincs baj.
3: Igen, ahogy én is utaltam rá, a tévéműsornak köszönhetően ismert meg benneteket az itteni közönség. De akkor már a Down for Whatever, ha minden igaz, a 6. életévében járt, még 2015-ben alapította Császár Róbert.
4: Igen, igen. Fú, én az évszámokkal nagyon nagy bajban vagyok, én annyit tudok, hogy tavaly voltunk 10 évesek, és hogy 2015-ben indítottuk, úgyhogy mindig, amikor mondják nekem, hogy hát a 2008-ban mi történt, hát ezt így sose tudom, mert az évszámokkal bajban vagyok, de igen, igen, most már a 11. évünket tapossuk együtt a srácokkal, tavaly volt a 10 éves jubileum év, még úgy érzem, hogy van bennünk kilométer szerencsére.
3: És akkor én azt kívánom nektek, hogy egyre nagyobb bajban legyetek, mert hogy ez azt jelenti, hogy még nagy jövő áll a zenekar előtt.
4: Köszönjük szépen, hát bízom benne, hogy így van.
3: Szóval a zenekar már több mint egy évtizedes múltra tekint vissza, és más formációkkal ellentétben stabil a felállás, tehát a múltban sem volt nagy jövésmenés, ott egy-két pozícióban változott a tagság.
4: Így van, az első években volt csere, nehezen találtuk meg a végleges dobost, meg volt egy basszusgitáros csere, de Robi ugye az alapító tagja a zenekarnak, az ő fejéből pattant ki ez az egész zenekar, én közvetlenül utána csatlakoztam, mint énekes, és nem sokkal később jött Zsombi és Dávid, úgyhogy viszonylag ez egy jó régóta fennálló zenekari tagság, vagy hogy mondjam ezt, és nem is szeretnénk ezen változtatni, mert hál' az égnek nagyon jó a belső dinamika.
3: Akkor itt kérdezem meg, hogy egy különböző tagokból álló kvartett hogyan alakítja ki a stílusát? Mennyire alap az, hogy ez a négy zenész egy tőből kell, hogy induljon, hogy nagyjából egyforma legyen a zenei ízlésük? Vagy egymáshoz csiszolódnak? Hogy van ez?
4: Zeneileg úgy gondolom, hogy kell egy elhatározás, hogy milyen irányban akarjanak írni a tagok, de azon belül hála az égnek van azért egy szabadság, amin belül lehet mondani, de ezt ki kell találni, szóval hogyha én mondjuk egy jazzzenész lennék, ami ugye nem vagyok, akkor azért bajba lennénk, vagy valami nagyon érdekes, komplex dolog alakulna ki belőle, de hála az égnek igazából hasonló zenéken nőttünk fel a srácokkal, és én mindig azt mondom, hogy nekünk az a legfontosabb, hogy nem azokat a zenéket akarjuk játszani, mint amin felnőttünk, viszont azokat az életérzéseket és energiákat szeretnénk belerakni a zenénkbe, ami minket is arra sarkalt, hogy elkezdjünk zenélni, azt a fajta lendületet és energiát. Ha nem is pont ezeket a zenei elemeket rakjuk bele a zenénkbe, de mindenképpen ezt a világot szeretnénk megfogni, és hogy ugyanazt érezzék a közönségünk tagjai, mint amit mi éreztünk, amikor fiatalkorunkba elmentünk ezekre a zenekaroknak a koncertjeire.
3: És ez azt jelenti, hogy eldöntöttétek, hogy mettől meddig terjed a skála, mi az, ami még belefér, mi az, ami már nem. Ezt azért kérdezem meg, mert tegnap elég sok dalt végighallgattam tőletek, és ami egyből feltűnt, hogy folyamatosan bővül gazdagodik a stílusotok, a rockzenéteket vagy metalzenéteket fokozatosan az elektronikus zenei irányzatok felé vittétek el, közben például a vokálok is egyre hangsúlyosabbak, fontosabbak lettek.
4: Igen, mindannyian változunk, és mindannyian húzunk bele elemeket a zenekarnak a zeneiségébe, de alapvetően van egy gerince, ami igazából mindannyiunkat meghatároz, és ez azt egységesnek gondolom. Én úgy tudnám ezt leírni, hogy a gerince a zenénknek az valahol így a 2000-es évek new metal és a picit későbbi metalcore zenéjén alapul, ezt hívnám mondjuk gerincnek, és innentől kezdve pedig vannak olyan elemek, amit egyikünk, másikunk beleemel ebbe a zeneiségbe. Én nagyon sok mindent hallgattam fiatalabb koromban, tök érdekes, hogy nekem a gyerekkori baráti köröm az abszolút nem volt rockzene hallgató ott abban a társaságban, konkrétan én voltam egyedül, aki szerette a rockzenét meg a metalt, az összes többi barát barátom az vagy elektronikus zenét hallgatott, vagy R&B-t. Ezért én mondjuk ezzel a baráti körrel nagyon sokat jártam ilyen bulikba, és hát én is megszerettem ezeknek a zenéknek egy jó nagy részét, ezért nem áll tőlem távol, amikor mondjuk egy elektronikus hangszint beleépítek a zenénkbe.
3: Mondtad, hogy mind a négy tag nagyjából ugyanazokat a zenekarokat hallgatta, ugyanazt a zenei stílust. Ez nem kérdés lesz, hanem megállapítás. Nyilván mind a négyen Papa Roach rajongók vagytok.
4: Igen, igen, ezt nagyon jól látod.
3: Nagyon jól hallom, nagyon jól hallom.
4: Vagy nagyon jól, igen, igen. Ha egy zenekart kell mondani, ami mindannyiunknak a meghatározó zenekar, és azt kéne mondani, hogy mi az, amiből kiindult a Down for Whatever, akkor biztos, hogy a Papa Roachot mondanám, úgyhogy ezt nagyon jól hallod, és amúgy örülök neki, hogyha ez így leugrik a zeneiségünkből.
3: Szegényebb lenne a zenei világ Papa Roach nélkül?
4: Borzasztóan. De hát én legalábbis biztosan, hogy szegényebb lennék, meg a zeneiségem is szegényebb lenne. Nekem ők egy elképesztő meghatározó zenekar. Úgy gondolom, hogy egy méltatlanul nem annyira felkapott zenekar, mint amennyire ők megérdemelték. Szóval, hogy ők nekik ugye lett egy 2-3 dal, ami úgy bejutott a köztudatba, és a 2000-es években így new metal himnusszá avanzsált, de emellett rengeteg olyan daluk volt, ami szerintem megérdemelte volna a nagyobb mainstream sikert. Szóval ez egy megkerülhetetlen zenekar számomra.
3: Én úgy emlékszem a fiatalabb koromból, hogy amikor feltűnt a Papa Roach, akkor 3 fontos együttes tűnt fel, akkortájt a Linkin Park, a Limp Bizkit és a Papa Roach. A Linkin Park és a Limp Bizkit is jobban megelőzte.
4: Tehát így van.
3: Jobban reflektorfénybe került, mint a Papa Roach, miközben tény és való, hogy szintén egy kiváló zenekarról van szó.
4: Így van. Le is írtad, hogy mi az, amin felnőttem. Szóval én amikor a barátaimmal elkezdtünk gördeszkázni, ez volt az a szent háromság, amit hallgattuk. Én még mondjuk hozzávenném a Slipknotot, mert utána ugye az volt, ami egy picivel még keményebb volt, és azt talán meg is előzte ezeket a zenekarokat, vagy legalábbis a második helyre biztos, hogy feljutott a Linkin Park után, így a közismertségben.
3: A Limp Bizkitnek egy nagy slágere volt a Behind Blue Eyes.
4: Igen, az volt. De hát azért volt ott a My Generation,
3: igen.
4: Az is úgy beütött az akkori fiatalságnak. És az a borzasztó, hogy most szoktam beszélgetni, ugye nyilván koncert után ilyen fiatalokkal, és akkor így szokták kérdezni, hogy te ki vagy, neked mik azok a dalok, amik úgy meghatározóak. Mondjál 4-et, és akkor mondok nekik 4-et, és szokták mondani, hogy ó, hát ezek nagyon jók, az apukám is ezeket hallgatja. És valahol forgatják azt a tört a szívemben, mert hát nekem ez egy fiatal zene, de hát már azért eltelt azóta egy nem tudom mennyi, 20 év?
3: Hát igen, olyan, mintha tegnap lett volna.
4: Igen.
3: Hányszor látod a Papa Roach zenekart élőben?
4: Ötször biztosan láttam. Ha itt a környéken járnak, akkor biztos, hogy el szoktam menni rájuk. Most sajnos a Budapest Parkban nem voltam, pedig itt voltak egy pár hónappal ezelőtt, de előtte mindig voltam, ha környéken jártak.
3: És ők milyenek élőben?
4: Pont ők azok a zenekar szerintem, akik a legszebben és a legjobb módon öregedtek. Mind zeneileg, mind showban, mind produkcióban, mind kinézetben, hogy megmaradt bennük ez a fiatalos energia, de nem paródiái önmaguknak, hanem azokat az energiákat a mai fejükkel vissza tudják adni, amit akkor írtak azokat a dalokat, úgyhogy ha kell egy zenekart mondanom, akkor megint csak ők azok, amilyen szeretnék egyszer lenni, hogyha mondjuk eltelik innen még egy, mit tudom én, 20 év.
3: Legyen így. Visszatérve a Down for Whatever repertoáriára, gondolom a zene közös munka.
4: Igen, igen. Hát mindig valaki hoz egy témát, hoz egy dalötletet, van, amikor egy teljes dalt hoz az egyik tag, és utána pedig együtt mondjuk vagy kiforgatjuk, és akkor egy kicsikét másra tesszük, de van olyan is, hogy annyira jó az egész dal, hogy írok hozzá egy szöveget, és akkor mehet a dal. Változó. De együtt, szóval mindenképpen beleszólunk, és addig kalapáljuk, amíg mindenkinek nem tetszik ugyanannyira.
3: Te vagy a szövegíró, vagy a szöveg is közös munka?
4: A szövegíró én vagyok, kiszoktam kérni a srácoknak a véleményét témában, nagyon sokszor inkább prozódiában. Valami könnyebben feltűnik egy másik tagnak frissebb füllel, mint én, aki mondjuk írogatom a dalszöveget egy hete, és azt mondják, hogy figyelj, itt van egy olyan torlódás, ami szerintem jobb lenne, ha így csinálnánk. Úgyhogy maximum ennyibe egy bele szoktak szólni, de a szövegeket én írom. Én alapvetően ezért kezdtem el énekelni, mert nagyon szerettem verseket írni gyerekkoromban, és úgy gondolom, hogy ma már a dalszövegek vették át a verseknek a helyét.
3: Tehát ma már nem verseket írsz, hanem dalszövegeket.
4: Mondhatjuk, igen.
3: Metal zenekarok esetében többször találkozik a zenehallgató azzal, hogy a zene elviszi a fókuszt a szövegről. Ti jól hallhatóan megtaláltátok, vagy legalábbis törekedtek az egyensúlyra?
4: Köszönöm, örülök, ha így tűnik. Én úgy gondolom, vagy szeretném azt hinni, meg a visszajelzések alapján ezt kapom, hogy szövegcentrikus zenénk van, és ez nagyon fontos is nekem, mert én mindig is szövegcentrikus zenét hallgattam, nem voltam soha, vagy hát nagyon elenyésző volt az instrumentális zene, amit hallgattam gyerekkoromban, vagy akár most, amit hallgatok. Ezért nagyon fontos nekem, hogy a szövegnek egy olyan üzenete legyen, amiben bele tudok kapaszkodni, vagy valami legyen, ami megfog benne. Úgyhogy emiatt a miénk is ilyen.
3: A rock rajongók, vagy a metal zenei rajongók szövegközpontú dalokra vágynak?
4: Én úgy gondolom, hogy igen, ha kell mondanom egy közeget, aki a leginkább szövegcentrikus közeg, az nekem egyértelműen a rock és metal hallgatók. Mert aki nem ismeri ezt a stílust, és meghallja, hogy a zenéinkben vannak ilyen kiabálások, üvöltések, azok nagyon sokszor először nem értik, hogy ez miért van. És ez pont egy ugyanolyan kifejező művészeti forma, vagy nem tudom, hogy mondjam, amivel ki tudja az ember fejezni a dinamikáját az adott dalszövegnek. Én inkább így szoktam például ezt a screamelést, a kiabálást elképzelni a zenénkben, hogy az annak ott funkciója van, mert alapvetően énekes vagyok, nyilván el tudnám énekelni tiszta énekkel is, de szeretem, hogy funkciója van annak az adott szövegrésznek. Úgyhogy ez fontos szerintem zeneileg is alátámasztani a szövegnek az adott pontjain.
3: Hogyha meg kellene határozni, hogy miről szólnak a Down for Whatever szövegei, akkor mit mondanál?
4: Ugyanazokról a belső problémákról és belső kérdésekről, ami foglalkoztat téged is, a szomszédomat, a barátaimat, és ezeket próbálom úgy megfogalmazni, ahogy csak én tudom. Nyilván ma már minden témát megírtak, és nem az a lényeg, hogy az ember újat írjon, hanem hogy egy olyan aspektusból próbálja megírni, amilyenből más még eddig nem írta meg, vagy nem tudja megírni, mert ezt az adott élethelyzetet én így élem meg. És lehet, hogy nem jól, lehet, hogy valaki sokkal jobban átlátja, de úgy, ahogy én látom át, vagy úgy, ahogy egy másik dalszövegíró átlátja, úgy nem látja át senki. Úgyhogy erre kell szerintem törekedni, hogy autentikus és hiteles legyen saját magadhoz.
3: Az jutott eszembe, hogy ugye mondtam már, hogy a zenétek ez alatt a bő 10 év alatt sokat változott, gazdagodott, bővült. Szerinted, hogyha 2015-ben megmutatta volna nektek valaki, hogy 2025-ben, 10 év múlva ilyen dalokat fogtok készíteni, akkor mi lett volna a véleményed? Örültél volna?
4: Először biztos, hogy nagyon meglepődtem volna, mert ugye mi először angolul kezdtünk el dalokat írni. Szóval, hogy a magyar szöveg az nem is volt a pakliban akkor még. Ennek az volt a elsődleges oka, hogy mi úgy voltunk vele, hogy ez a stílus, amit mi játszunk, ennek a nemzetközi nyelve az angol. Ez magyarul, ez nem fog megszólalni, bugyuta lesz, nem lesz meg a mélysége, nem lehet prozódiailag ráilleszteni erre a zenére, és emiatt nem is foglalkoztunk vele. A másik pedig ugye az volt, hogy nekünk, mint ahogy minden friss zenekarnak, óriási célok, hogy nemzetközi nagy siker, elindulunk ezen az úton, és mi leszünk majd az első nemzetközi magyar metal zenekar, vagy az egyik nagy nemzetközi, és hát nyilván az évek és a tapasztalat az azt mondatja az emberrel, hogy racionálisabb irányba kell menni, arról nem beszélve, mivel én ugye magyarul írtam verseket gyerekkoromban, ezért sokkal közelebb álltak hozzám a magyar szövegek, mint az angol, sokkal jobban is tudok úgy gondolom fogalmazni, mert ugye az angol az nem az anyanyelvem, csak úgy tudok, és emiatt, amikor megírtuk az első dalt, onnan már nem volt kérdés, hogy milyen nyelven folytatjuk.
3: Ezek szerint a magyar nyelvű dalok aztán könnyebben születtek meg, mint korábban az angolok?
4: Nem, abszolút nem.
3: Ezért kérdeztem meg, mert mindenki azt mondja, hogy sokkal könnyebb angolul dalszöveget írni, mint magyarul.
4: Azért könnyebb, mivel nem használjuk azt minden nap, és nem látunk be annyira a sorok mögé, nem az anyanyelvünk, ezért nem foglalkozunk vele annyira, hogyha egy kicsikét gej, ha egy kicsikét hibás, ha nem olyan szépen jönnek össze a sorvégek, a rímek, stb. És ezért nem foglalkozunk annyira vele. De ahogy az ember elkezdi magyarul, és elolvasod a saját szövegedet, rögtön 6 millió kritikával meg tudsz támadni egy darab sort. És én pont ez a fajta vagyok, szóval én nem tudok kihányni magamból 8 oldal dalszöveget egy este alatt, én nagyon nehezen írok dalszöveget különben. Van, amikor egy dalszövegnek neki kell ülnöm 8-szor, mire mondjuk kigurul. És ez egy nehéz feladat, viszont én úgy gondolom, hogy így van ennek értéke és mélysége, hogyha az ember ezen dolgozik. Én ezért haragszom rettenetesen például az AI-nak a térhódítására, és hogy az AI-on keresztül az emberek ma már 2 gomnyomással létre tudnak hozni valamit, ami egy ilyen roncsolt tükörképe annak, amin mi gyerekkorunk óta dolgozunk.
3: Nehezen készülnek a magyar nyelvű dalok azért, mert maximalista vagy?
4: Biztos, hogy a maximalizmusom is közrejátszik, de nem csak a maximalizmusom. Na, az a nehéz a dalszövegekben, meg minden, ami írott forma, hogy az emberben van egy érzés, ez bármi lehet, ez lehet egy gyász, lehet egy szerelem, lehet egy tragédiának a megírása, és belül az egy egész világot jelent. És ahogy az ember leír egy mondatot, ami ezt meg akarná fogalmazni, az eltörpül amellett, ami az emberben benne van. Sokkal apróbbnak tűnik leírva, mint ami belül van, és ezért összevethetetlen. És lesz az emberben egy ilyen ambivalens érzés, hogy ezt most miért írtam le, ez nem azt jelenti, mint amit én belül érzek. Nagyon sok minden megfogalmazhatatlan, és ezt nagyon nehéz összehozni, hogy ez a két dolog találkozzon.
3: Mindjárt folytatjuk ezt a vonalat, viszont muszáj megkérdeznem még egy bizonyos dolgot, és jó, hogy említetted, való igaz, hogy ti a pályafutásatok kezdetén angol nyelvű szerzeményeket komponáltatok. Mivel magyarázod azt, hogy a magyar zenetörténetben számos olyan példa van, hogy a zenekarok angol nyelvű dalszövegekkel kezdtek, és utána kezdtek el magyar nyelvű szövegeket írni, például a Heaven Street 7 az egyik kedvenc pop együttesem szintén először angol nyelvű dalokat készített, és utána robbantott a magyar nyelvű dalaival.
4: Azért, mert a magyar nyelven beszélő emberek magyar nyelven éreznek. És akármennyire jól tudsz te angolul, vagy bármilyen másik nyelven, azt az érzést, amit egy magyar dalszöveg vagy vers visszaad, azt nem tudod egy angolból bevonzani. Úgy gondolom, hogy aki szövegcentrikus, az biztos, hogy neki az elsődleges az lesz, hogy 100%-osan értse és érezze azt az adott dalszöveget. Úgyhogy akik szerintem váltanak, azok egyszer erre rájönnek, hogy én így tudok kommunikálni a közönségemmel ezen a nyelven.
3: Az is feltűnt, hogy ez alatt a bő 10 év alatt, egyrészt, amit már mondtam, hogy mennyit változott a zenétek, másrészt pedig az, hogy milyen sok dallal, videóklippel rukkoltatok elő. A Down for Whatever egy termékeny zenekar, és látszólag könnyen megy a komponálás, miközben a valóság az, hogy nem olyan könnyen, hiszen erről már beszéltünk. De a látszat az, hogy könnyen mennek a dolgok.
4: Köszönöm, örülök, hogy ha ez így látszik meg, akkor
3: hála. De lehet, hogy csak azért, mert sokat foglalkoztok vele.
4: Abszolút sokat foglalkozunk vele. Az a helyzet, hogy mi, amikor elkezdtük ezt az egészet csinálni, a zenekart, mi úgy alakítottuk ki az életünket, és emellett a munkánkat is, hogy mindegyikünknek a munkája az egy bizonyos ponton összekapcsolódjon a zenekarral. Dávid például a dobosunk, ő operatőr lett, miközben mi a zenekarral foglalkoztunk, szóval, hogy ő nem operatőrként végzett, hanem ő tudta, hogy ő azért lesz operatőr, mert ezt tudja majd a zenekarban is hasznosítani. Robi, ő egy picit hamarabb elkezdte, de ő is operatőrként, vágóként végzett. Én kommunikációs iskolát végeztem a marketing miatt, hogy tudjak a marketinggel foglalkozni, hogy hozzáteszem, ma már Robi csinálja ezeket, mert ő sokkal jobb benne, mint én voltam, annak ellenére, hogy valamikor én ilyet végeztem. Meg én emellett, ugye, ahogy meséltem, én stúdiózással is foglalkoztam, és én ezt megtanultam az elmúlt 10 évben, hogy hogyan tudom a saját dalainkat felvenni, lekeverni, véglegesíteni, mert szerettük volna a zenekar minden egyes pontján, mert egy ütőerének a pontján rajta tartani az ujjunkat.
3: Magyarán egyikőtök sem főállású zenész, vagy legalábbis nem. Egy lábon álltok.
4: Nem. A mai világban én úgy gondolom, hogy ez nagyon kiváltságos helyzetben működik csak. Nagyon kevés olyan zenészt ismerek, aki kifejezetten csak ebből élne. Főleg mi ugye egy réteg zenét játszunk, ezért mindegyikünknek van legalább egy vagy kettő mellék küldetése, vagy hogy mondjam.
3: Az utóbbi időben már ti sem szigorúan nagy lemezekben gondolkodtok, hanem különálló dalokban, miközben azért nem mondtatok erről le teljesen, hiszen ha minden igaz, ősszel is érkezik tőletek egy nagy lemez.
4: Így van, viszont máshogy csináljuk már, mint régen. Nem ülünk be a stúdióba fél évre, évre, és írunk meg egy teljes nagy lemezt, hanem ahogy említetted, egyesével jönnek a dalok, és amikor összegyűlik mondjuk 7 darab dal, akkor még írunk hozzá mondjuk egy 4-et, vagy 3-at, vagy éppen mennyit, és azzal együtt megjelenik egy nagy lemez, ami ilyenkor felölel egy időszakot. Ez pusztán azért van, mert ugye megváltozott a világ, felgyorsult, és sajnos a közönség pontosan ugyanannyit foglalkozik egy nagy lemezzel, mint egy darab dallal. És akár tetszik, akár nem, sajnos haladni kell a korral, és meg kell felelni valamennyire az algoritmusnak, ami azt jelenti, hogy gyorsabban kell ezeket a dalokat kirakni, gyorsabban kell megjelenni, folyamatos jelenlétre van szükség. még a social médiában és a digitális terjesztő oldalakon, úgyhogy emiatt így csináljuk már mi is.
3: Picit nosztalgiázhatunk most, és elmondhatjuk, hogy milyen szép idők voltak azok, amelyek már nem térnek vissza, amikor vártuk XY nagylemezét, és betettük a CD lejátszóba, meghallgattuk az elejétől a végéig, javarészt olyan dalok szerepeltek rajta, sokszor az összes olyan dal volt, amit korábban nem ismertünk, és micsoda érzés volt ezt végighallgatni.
4: Pontosan. Ezek nagyon szép idők voltak, de annyira megváltoztak már a fú, de rossz ilyet mondani zenéről, de hogy a fogyasztási szokások. Magamon is azt veszem észre, hogy a kedvenceimnek is nagyon ritkán rakom be a teljes diszkográfiáját, vagy akár egy lemezét, hanem én is csapongok dalok és dalok között. És a közönségen is ezt látom, hogy van olyan, amikor előveszünk egy valamelyik lemezünkről egy olyan dalt, ami egyben jelent meg a lemezzel, és a koncert után odajönnek, hogy fú, hát volt egy dal, és hogy ez nagyon tetszett nekik, ez mikor fog megjelenni? És már 4 éve megjelent, csak nem külön, hanem egy lemezen volt rajta. És emiatt nekünk is ezt át kellett gondolni. De amit mondasz, az teljesen így van. Hát én is emlékszem, amikor a haverokkal adogattuk kölcsön ezeket az említett, mit tudom én, Limp Bizkit lemezeket, a Chocolate Starfish lemezt, és akkor az ment a Discmanbe hetekig, körbe-körbe.
3: Bevallom, erre nem figyeltem oda tegnap, amikor sok dalotokat végighallgattam. Ti is törekedtek arra, hogy minél rövidebb dalokat komponáljatok?
4: Nem. Na, erre nem. Azért van egy szint szerintem, hogy zeneileg nem szoktunk azon gondolkodni, hogy hú, ez már sok, mondjuk hosszúságba, vagy témába, ezen nem szoktunk gondolkodni, mert viszont van egy szint, ami már az embernek a művészetét ásná alá, hogyha már erre odafigyelne. Pusztán az van, hogy igazából, mivel mi hasonló zenéket hallgattunk, hasonló hosszúságokat, ezért mi nem tudnánk megírni egy, mit tudom én, Dream Theater Oktaváriumot. Szóval nem tudnánk egy ilyet megírni, mert nem hallgatunk ilyen zenét. De ha mondjuk ilyet hallgatnánk, és pont megírnánk egy ilyet, ugyanúgy kitennénk, valószínűleg nem zavarna minket, hogy ez 16 perces. De hát mi ezeket a new metal dalokat hallgattuk nagyrészt 3 perctől 4,5-ig.
3: Kiki, melyik a zenekar eddigi legnagyobb slágere? Egyáltalán beszélhetünk slágerről ebben a zenei közegben?
4: Jó kérdés különben. Hála az égnek, több olyan dalunk van, ami idézőjelben most már kihagyhatatlan egy koncertről, és ennek én nagyon örülök. Én a sláger szóval azért
3: csinyám.
4: Igen, óvatosan bánnék, mert ahogy te fogalmaztál, ez nem az a stílus szerintem, ahol kifejezetten slágereket lehet írni, de vannak olyan, hála az égnek, élőben működő, idézőjelben megkerülhetetlen dalok, amit mindenképpen belerakunk, mert tudjuk, hogy működik, tudjuk, hogy várják. A Zuhanás például egy ilyen, a Nincs helyed, ugye az volt az első magyar nyelvű dal, az is egy ilyen, van egy balladánk a talán például, nem tudom, hogy ki fogjuk-e venni, mert az egy ilyen jó kis leültetős, halkabb dal a többihez képest, és nagyon jó helyen van a setlistünkben. Úgyhogy ezeket most így hirtelen mondanám, de az újabbak közül is van egy olyan, például az Ébredsz fel, ami ennek a mostani időszaknak a legelső dala volt, az is elkezdett úgy feljönni, hogy óriási buli van rá koncerten, és azért nagyon nehéz lenne kihagyni.
3: Félve teszem fel a következő kérdésemet, nem is kérdés lesz ez, hanem inkább kijelentés, megállapítás, hogy a rádiók bármiből slágert tudnak csinálni, bármilyen zenei stílusból, de lehet, hogy ez 10 évvel ezelőtt működött, még manapság már nem.
4: Én úgy gondolom, attól függ, hogy milyen korosztályról van szó. Szerencsések vagyunk, mert a mi koncertjeinken eléggé szélesre nyílik ki ez az olló. Vannak idősebb hallgatóink, meg fiatalabbak, és amikor velük beszélgetek, főleg a fiatalokkal, ők már abszolút nem kapcsolják be a rádiót, és nincsen ott. Ott mondjuk sokkal fontosabb az, hogy a YouTube-on mondjuk egy ilyen trendingbe milyen dal kerül előre. De azt se gondolom, hogy ebbe a stílusba lenne releváns. És furcsa, mert az idősebbek is maximum az autóban hallgatják a rádiót néha. Nem tudom, hogy a rádió mennyire releváns a mai világban. Például sokkal többet számítana az, amit én mondjuk nem értek hozzá, hogy lehet elérni, hogy mondjuk a Spotify-on egy hasonló stílusú dal után a miénket dobja be, vagy egy olyan playlistre felkerül. Szerintem ez ma már többet jelent, mint egy rádiós lejátszás.
3: Hát szerintem is valóban ez az igazság. A Down for Baldover mennyit koncertezik éves szinten?
4: Számot most így nehezen tudnék neked mondani. Általában van egy őszi-téli, meg egy tavaszi turnénk, akkor van egy ilyen klubkoncertes kör, utána pedig van egy nyári szezon, amikor fesztiválozunk, de nem mondanám azt, hogy rettenetesen sokat megyünk, és nem is panaszkodom rá az égnek, azért vannak bőven koncertek, és tökre éljük ezeket a bulikat. Én az a fajta vagyok, aki legszívesebben minden este menne és koncertez, de hát ez nem így néz ki, és hogy majd így fog-e valaha kinézni, az meg majd kiderül az a jövő zenéje.
3: Igen, azért láttam, hogy nincs okotok panaszra, elég sok fellépésetek van. Igazam van, amikor azt állítom, hogy az általad is említett fesztiválok már túl vannak a fénykorukon? Tehát mintha kevesebb szerveződne belőlük manapság.
4: Én azt látom, hogy fesztiválok vannak, rengeteg jó, színvonalas városi nap is van, ami már szinte egy fesztivállal ér fel, fellépő tekintetében, színpad tekintetében, közönség tekintetében. Én inkább azt látom, hogy egyre kevesebb rockcentrikus fesztivál van. Nem akarok panaszkodni, hogy távol álljon tőlem, de azt látom, hogy mindig van egy ilyen zenei inga, ami elmegy az egyik oldalra, és az egyik zenei stílus az nagyon megszűnni látszik. Én most ezt látom sajnos a rockzenével, meg alapvetően a keményebb élőzenével, de bízom benne, hogy ez az inga, ez egy darabig szokott ott lenni, és utána visszajön, és az embereknek megint szükségük lesz, és hallani akarják ezt a fajta energiát, amit mi is, és még sok zenésztársam tud produkálni. Mert ez a nyersesség, amit mi is tudunk, meg ez a fajta koncertélmény, ezt én biztos vagyok benne, hogy más nem adja vissza így.
3: Kiki Szlovákiában szerepeltetek már?
4: Több ízben persze, sokszor voltunk. Dunaszerdahelyen például többször léptünk fel. Főnixertének is volt egy felvidéki buli, amit szervezett, ott is játszottunk már. Komárnóban is voltunk, úgyhogy jártunk már többször arra. Van a felvidéki rockfesztivál, nem tudom hirtelen, hogy mi a neve, ott is játszottunk a srácokkal.
3: Igen, közben ez a főnixes buli nekem is beugrott, hogy itt szerepeltetek.
4: Igen, igen.
3: De most jöttök Gombaszögre.
4: Pontosan ezen a héten még hozzá, pénteken fogunk menni, 23:40-kor, ez itt a reklámhelye. Úgyhogy nagyon várjuk, rengeteg jót hallottunk a gombaszögi fesztiválról, zenésztársaktól, barátoktól, hogy óriási a hangulat, meg nagyon szép az egész helyszín, a fesztivál is nagyon hangulatos és színvonalas, úgyhogy nagyon várjuk.
3: Én szinte biztos vagyok abban, hogy a fellépéseteket követően ti is csupa jót fogtok mondani majd a helyszínről is, a fesztiválról is, és magáról a koncertről is. Ezt nektek megelőlegezem.
4: Köszönjük, hát reméljük, hogy így lesz, de biztos vagyok benne. Eddig még nem volt olyan felvidéki buli, ahonnan mondjuk ilyen rossz szájízzel tértünk volna haza.
3: Azt is hallottam, hogy utána Bőson is szerepeltek majd.
4: Igen, ha jól tudom, most nincs előttem a naptár, de szerintem az a rákövetkezendő hét, ha minden igaz. Nem akarok hülyeséget mondani, de Bősre is megyünk, és ott is fogunk játszani. Úgyhogy az pedig Dunaszerdahelyhez van közel az a másik irány. Nagyon várjuk azt is, mert Dunaszerdahelyen sokszor szoktunk a Soul Hunterbe fellépni, úgyhogy ott van egy kemény maga, aki bízom benne, hogy ott lesz a koncerten.
3: Kiki, a terveim szerint itt fejeztük volna be a beszélgetést, viszont az interjú legelején említettél valamit, úgy a levegőben maradt, azt mondtad, hogy januárig zenei producer voltam, vagy valahogy így fogalmaztál, ott januárban bizonyos dolgok megváltoztak, beszéljünk még erről.
4: Szívesen. Én hosszú évekig stúdiózással foglalkoztam, zenekarok jártak hozzám, felvételeket készíteni, narrációkat készítettem. A stúdió meg is maradt, ezt hosszú éveken át építgettem, és ezért én ezt nem is fogom, meg nem is akarom eladni. Nekem a zenekar miatt is fontos, hogy ezzel tudjak foglalkozni, meg tudjam csinálni magunknak. Több oldala van, ami miatt én ezt abba hagytam. Nekünk van egy családi vállalkozás, amiben elkezdtem dolgozni. A másik, amit már itt így említettem, meg ez sem panaszkodásképpen, de van egy félelmem, és bebizonyosodni látszik az elmúlt években. Sajnos az AI-nak tényleg egy olyan térhódítása van, ami erőteljesen veszélyezteti azokat a méretű stúdiókat, mint ami nekem is van. A mai világban már egyre egyszerűbb az, hogy valaki otthon egy hangkártyával fel tudjon venni egy majdnem tökéletes stúdió minőségű dolgot. Ez most még nem látom, hogy akkora probléma lenne, de évek kérdése, és szerintem ez merőben meg fog változni. Én pedig ezt nem akartam megvárni. Ez volt itt a másik indok, ami miatt én ezt most parkolópályára tettem. Nem mondom azt, hogy abba hagytam, vagy hogy nem fogok ezzel foglalkozni. Most egy kicsikét szüneteltetem.
3: Kiki, mivel magyarázod azt, hogyha előkerül a mesterséges intelligencia témája a zenében, akkor valakik dicshimnuszokat zengenek róla, mások pedig elítélik, középút nincs.
4: Van középút, én például középúton vagyok. Én úgy gondolom, hogy a mesterséges intelligencia, ha az ember jól használja és eszközként használja, nem végterméket akar létrehozni, akkor ez egy nagyon jó és segítőkész dolog lehet. És ezzel haladni kell. Én úgy vagyok vele, hogy ugyanez volt az idők kezdete óta, amikor a festészet után megjelent a fotózás, és nem veszett el a festészet sem, szóval mai napig festenek az emberek, de a fotózás is fénykorát éli. Ha az ember eszközként kezeli a mesterséges intelligenciát, akkor biztos vagyok benne, hogy lehet jó dolgokat kihozni, és kell is, hogy az ember up-to-date maradjon. De amikor az emberek egy

0: Örülök, hogy itt lehettem. Köszönöm szépen a beszélgetést. Sziasztok!
1: Itt a Pátria Rádió, benne a beszélgetős pentaton. Az elmúlt percekben a Down for Whatever zenekar énekesét kérdeztem. A folytatásban zene. Szól a Phoenix RT Kikivel készült Jelzőfény című dalának akusztikus verziója, majd a Down for Whatever Zuhanás, Nincs helyed, Talán, Ébresz fel és Anyukhatatlan című szerzeménye csendül fel.

0: A beszélgetős Pentatonban a napokban a tájainkon koncertező Down for Whatever együttes énekesét, diószegi Kikit faggattam, majd meghallgattuk a Phoenix RT Kikivel készített Jelzőfény című zeneszámának akusztikus változatát, a Down for Whatever repertoáriából pedig a Zuhanás, a Nincs helyed, a Talán, az Ébresz fel és a Nyughatatlan című dalok forogtak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket műszaki munkatársaim Kovács János és Zsabka Levente nevében is. További szép napot kívánva búcsúzik már a Puha József.
1: Pátria Rádió, a Magyar Közszolgálati Rádió.

0: 11 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Egy modern és európai kisebbségvédelmi törvény létrehozásának támogatásáról egyeztetett véleményt Gombaszögön Mihály Simecska és Kubik László. Ukrán dróntámadás ért 2 olajszállító tartályhajót Oroszországban. 14 órától viharok várhatók az ország egész területén, legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A szlovák önkormányzatok modernizációjára szükség van, de ez hosszú folyamat, amely több választási cikluson is átívelhet, jelentette ki Michal Kaliňák, a belügyminisztérium államtitkára a TSR TV-nek adott interjújában. Szerinte nem reformról, hanem korszerűsítésről van szó, mert a települési rendszer stabil és a lakosság több mint 70%-a bízik benne, ugyanakkor hatékonyabb működésre és jobb finanszírozásra van szükség. A minisztérium több jogszabálymód módosítását készíti elő, amelyek egységesítenék az önkormányzati szabályokat és növelnék az átláthatóságot. Kaliňák szerint a változásokhoz a 2028-tól elérhető új uniós forrásokat is fel kell használni. Egy olyan modern és európai törvényre van szükség Szlovákiában, amely biztosítja a kisebbségek számára, hogy otthon érezzék magukat, jelentette ki tegnap délután egy panelbeszélgetésen Gombaszögön Mihály Simecska, az ellenzéki progresszív Szlovákia elnöke. A PS vezetője szerint változtatni kell azon a tendencián, hogy a magyar kisebbség jelentős része inkább Budapestre néz, mint Pozsonba. Vita partnere Kubik László, a Magyar Szövetség elnöke hozzátette, hogy Szlovákia 1993 óta tartozik egy kisebbségi törvény elfogadásával, amelynek ígérete az alkotmányban megjelenik, a gyakorlatban azonban máig nem létezik. Kubik László arra is kitért a beszélgetés során, hogy a 2027-es parlamenti választásokon a legnagyobb ellenfelet a Magyar Szövetség számára nem egy szlovák párt jelenti, hanem a magyar választók passzív része, amely jelenleg 45%-ot tesz ki. Ukrán drónok támadtak egy oroszországi fekete-tengeri kikötő Novorosszijszk olajtermináljára. A Kaszpi-tengeri olajvezeték konzorcium közlése szerint 2 nemzetközi lobogó alatt közlekedő olajszállító tartályhajó is érintett volt a támadásban. Az egyik hajón tűz ütött ki, amelyet később eloltottak, sérültekről vagy olajszivárgásról nem érkezett jelentés. A terminálon ideiglenesen leállították az olajrakodást. A létesítmény kulcsfontosságú a kazah olajexport számára. Az ott szállított nyersolaj egy része amerikai és kazah vállalatokhoz tartozott. Ukrajna az utóbbi időben több orosz olajipari célpontot támadott. Oroszország közlése szerint katonai, ipari üzemeket és logisztikai központokat vett célbe a Kijev elleni éjszakai nagyszabású támadásban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint több ukrán hadipari vállalat, köztük rakéta és drón alkatrészeket gyártó üzemek, valamint egy logisztikai terminál voltak a célpontok. Az ukrán hatóságok ugyanakkor arról számoltak be, hogy a civil infrastruktúra is megrongálódott, lakóépületek, irodák, egy bevásárlóközpont és egy metroállomás is károkat szenvedett. A támadásban egy 89 éves nő meghalt, legalább 15-en megsebesültek. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország több mint 40 rakétát és 125 drónt vetett be. New York polgármestere Zohran Mamdani jogi csapatával azt vizsgálja, hogy a város rendőrsége őrizetbe vehetné Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, amikor szeptemberben az ENSZ közgyűlésére New Yorkba érkezik. Mamdani szerint Netanyahu ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogadó parancsot adott ki háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények gyanúja miatt. Az Egyesült Államok azonban nem ismeri el a bíróság joghatóságát. Jogi szakértők szerint egy ilyen lépés komoly jogi akadályokba ütközne, és kérdéses, hogy a polgármesternek van-e hatásköre az intézkedés elrendelésére. Rövid sporthírek Zsigárdi Lászlótól.
2: Anglia 6-4 arányban legyőzte Franciaországot a tengeren túli futballvilágbajnokság párját ritkító gólzáporos bronzmérkőzésén, és 60 év után újra VB érmet harcolt ki. Sebastian Karp 400 méteren új szlovák korosztályos csúccsal aranyérmet szerzett az olaszországi Rietiben zajló ifjúsági atlétikai Európa-bajnokságon.
0: időjárás.
1: Változóan felhős égbolt várható ma, a felhőzet napközben fokozatosan megnövekedhet. 14 órától elsőfokú viharriasztás lép érvénybe az ország egész területén. A hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, élénk északnyugati szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Pezinszkábaba ereszkedőjén Pernek irányából, váltakozva halad a forgalom. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Az emberformájú robotot már értjük, de miért készítenek női formákkal ellátott androidot? A YouTube új szolgáltatása segít a tizenéveseknek a lelki problémák megoldásában. Tényleg elveszhet az izlandi nyelv a digitális korban? Vannak figyelmeztető jelek. Mekkora veszély, ha az Emmy téveszmékre is igent mond? Itt a Gemini Emmy új változata, és visszatérünk a reklámokat megjelenítő ütőgépre. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Részbetyár Gábor nevében. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. Péntek délután élőben, vasárnap délelőtt 11-kor pedig ismétlésben a Pátia Rádióban. Itt van az Asztaltársaság, kezdem a hölgyel dr. Baracsi Katalin internetjogász. Szia Kati!
5: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat!
4: A másik jelenlevő doktor, dr. Bódi Zoltán, netnyelvész, az InfoSzótár rovat alapítója.
6: Tisztelettel köszöntök mindenkit!
4: A telefonvonalban ezen a héten is Justin Viktor, tudományos újságíró. Hello Viktor!
7: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatóinkat is!
4: És velünk van a stúdióban Kovács Tücsi Mihály, sci-fi író, a Galaktika tudományos szerkesztője.
8: Kellemes egy órát mindenkinek!
4: Ajánlom a műsorunk internetes felületeit, csatornánk van a YouTube-on, podcastunk a Spotify-on, oldalunk a Facebookon. Mindegyik csak egy kattintásnyi távolságra van, hogyha eljönnek a postmodern.hu weboldalra. Hogyha tetszik a műsor, akkor iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A feliratkozás leírása is megtalálható a postmodern.hu-n. A kínai Xpeng EV vállalat az egyik mesterséges intelligencia rendezvényen mutatta be az Iron nevű humanoid robotot. A műsor szerkesztőivel Betyárral ki is találtuk, hogy elnevezhetnék Iron Lady-nek ezt a robotot, mert női formája van, de szerintünk hosszú Katinka nem biztos, hogy örülne ennek a kifejezésnek.
6: Ő nem robot.
4: De azért mosolyoghatunk rajta ezen egyet. Szóval a robot nőies testformákkal rendelkezik, úgy mint széles csípő, mellek vannak, és élethű mozgással lépett a színpadra.
6: Jaj, de belezavarodtál
4: és
6: már.
4: És ezzel felkeltette a közönség figyelmét.
6: Meg a tiedet is, mi?
4: Meg a szerkesztőjét is. Azt is el kell még mondanunk, hogy a mozgás a manökenek kifutós járására emlékeztetett. Bár én megnéztem a videót, azért szerintem egy kis szaggatottság volt abban a mozgásban. Ti hogy láttátok?
8: Botladozott.
4: Botladozott, igen. Tehát egy manöken azért szépen...
8: Hát ők is tanulják hónapokig, amíg a fejlített könyvvel, meg egyebekkel, hogy hogyan kell egymás elíteni a lábaidat, úgy, hogy ne essél benne saját magad. Azért ez kell ott is.
6: De őszintén szóval én olvastam ezt a hírt, néztem a videót, és nem értem. Tehát ez most miért érdekes? Tehát...
4: Röviden a véleményed az, hogy minek?
6: Igen. Aha. Minek?
4: Na, akkor szerintem induljunk innen. Minek? Mert egyébként azt mondja Xiao Penghe, remélem jól mondom a vezérigazgató úr nevét, szóval szerinte a humanoid forma praktikusabb és érzelmileg közelebb áll az emberekhez, mint a négylábú robotok. Ezt eddig tudtuk.
6: Persze, ebben nincs semmi újdonság, ez régóta.
4: Sőt, még azt is elmondhatjuk, pár hete beszéltünk erről, hogy az összes terünk a lakásokban, ami kétlábú felépítésünkhöz van tervezve.
6: Így van.
4: Tehát egy robotot úgy lehet berakni, hogy hasonlítson hozzánk, akkor ő is
6: vagy,
4: könnyen
6: tud. Vagy, ha nem kétlábú, akkor pedig legyen nagyon pici, mondjuk olyan, mint egy macska. Nekik semmi problémája szobájuk nincs egy emberi lakásban, bárhol föl tudnak menni, bárhol beférnek, de csomó mindent el tudnak intézni.
8: Bárhol ellökik a poharat.
6: Hogyne, igen, mindent tapasztalják, hogy működik-e még a gravitáció, de hát egy robot akkor meg nem tudná azokat a feladatokat ellátni, amelyeket mi szeretnénk, emberek.
8: De azért, Zoli, hogy megvan előtted, hogy veszel egy ilyen robotkutya, robotmacskát.
6: Igen.
8: Föltelepszik a pultra, és végre, na végre jó, és akkor látod, hogy kinyújtja a mancsát, és a poharat így elkezdi filmpöckögetni.
6: Igen, és én 3 méter távolságra vagyok tőle, és esélyem nincs, hogy elkapjam. De most térjünk már vissza ez a női robothoz, egy robotnőhöz.
4: Tehát az... Igen, és még egy picit még az android formánál, aha, tehát az ember, igen, formánál maradni. Hogy ugye azt megbeszéltük, hogy praktikus, hogy a mi tereinkbe jön be, meg valahogy nem tudok más szót, tehát emberileg is könnyebben viszonyulunk egy emberformájú robothoz.
6: Ugyanakkor meg azt is tapasztalhatjuk, és erről írtak is, és talán mi is beszéltünk erről a műsorban, ugyanakkor meg egy kicsit ijesztő is nekünk élő embereknek egy majdnem élő, de mégsem élő robottal találkozni, hogy van 2 szeme, amelyik tényleg olyan, mint az emberi, nagyon hasonlít, és hogy szembenéz, meg úristen, kicsit, hogy megijedünk tőle. Tehát nem, igen, tudom, hogy mi a megoldás.
4: És
6: erre,
4: amit én évekkel, még azt is hasznozom be ezt a szempontot, hogy évekkel ezelőtt itt bedobtam a társaságnak, hogy, és az még nem emberformájú robot volt, hanem egy 4 kerekű ilyen pizza kiszállító robot, hogy vajon megköszönnénk-e neki, hogy kiszállította a pizzánkat. Ez is egy ilyen viszonyulás kérdése, hogy élőlénynek tekintjük, vagy nem annak embernek tekintjük, vagy sem. Kati?
9: Szerintem egyébként mindenképpen, mert hogy elkezdünk kötődni a gépekhez, legyen szó mesterséges intelligenciáról, vagy egy humanoid robothoz. Engem bevallom őszintén, inkább aggasztott ez a hír, mert hogy a pandémia után egyre többször lehet azt hallani, hogy az emberek nem szeretnek a fizikai térben egymáshoz kapcsolódni, és hogy megjelent ez a fajta elmagányosodás, hogy nem feltétlenül valódi emberi kapcsolatra vágyunk, hanem sokkal egyszerűbb mondjuk egy mesterséges intelligenciára előfizetni, és hogyha készül egy olyan humanoid robot, ami megtestesít egy valódi embert, akkor lehet, hogy ez a másik fél azt mondja, hogy végül is akkor én őt irányítom, úgy működik, ahogy én szeretném, semmi szükségem egy valódi emberi kapcsolatra. És ez szerintem nagyon aggasztó, és nem véletlen, hogy egyébként mondjuk egy női modellel indítottak. Hogy érdekes módon soha nem mondjuk férfi modell indul, vagy valami nem semleges modell.
4: Na de akkor itt az eddigeket is érdemes lenne tisztázni, mert voltak eddig is emberformájú robotok, hogyha most ez női, akkor az eddigiek férfi robotok voltak, vagy ilyen unisex?
7: Mellük nem volt, de azt azért szögezzük le, tehát hogy se a Neónak, se, most mondhatnék, vagy nem tudom, 10 legalább, egyiknek sem voltak mellé, így meg nem volt kerek női és idomokkal asszociált, vagy asszociáltó feneke, szóval szerintem ezek inkább uniszexek voltak, vagy hát legalábbis
9: hát minimum robotjellegűek.
4: Na de Viktor, hogyha már megszólaltál, szerinted miért van szükség erre, hogy női formájú legyen egy robot?
7: Hát, ez egy érzékeny terület, de ne kerülgessük, mert hogy a nemzetközi szaksajtó is máshol sem beszél csak erről, illetve érinti a korunk egyik legnehezebb fiatalokat érintő jelenségét, amit incelnek hívnak, erről ugye a Netflix sorozat is volt, meg csak többé, ez azt jelenti, hogy önkéntelen cölibátus. A fiatalabb generációnak egy elég nagy része kapcsolat hiány él. Japánban mondhatni, hogy milyen társadalmat fertőző probléma, tehát nem tudnak vele mit kezdeni, hogy nem tudnak egymással kapcsolatba lépni. A fiatalok jó, Japán speciális társadalom, de nyugaton is abszolút probléma. Például az Egyesült
4: Kati is ezt mondta egyébként.
7: És erre sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából 4 éve, 5 éve, 6 éve prognosztizáltam, az egyik korai Justin sejtés volt, hogy jön a pornogeddon, ami alatt azt értem, hogy ezek az emberek meg fogják találni, meg fogják kapni a maguk társait. Hát nézzétek meg, hogy másról se szól az elmúlt egy évnek a bulvár hírei, másról se szólnak, mint arról, hogy hány ember lépett kapcsolatba mesterséges intelligenciával, aminek még teste sincsen. Na most mi lesz akkor, ha belerakják majd egy robotba?
4: Várj egy picit, Viktor, tehát ebben most kicsit hadd kössek bele, vagy hadd vitatkozzak ezzel. Tehát a hírben is benne van, hogy kifejezetten nem szexbábúról van szó. Az eddig is egy létező termék volt a robotok.
7: Egy újságíró, hogy ez nem egy szexbábú, ettől ez még egy nagyon intenzív lépés.
6: Ez maga a fejlesztő mondta.
7: Ismerjük fel azt a tévedést, hogy mondjam, csodálkozzunk rá, hogy írhat ilyet, miközben egyébként vagy látható, hogy a teljesen mesterséges intelligencia nélküli, élettelen, műanyag, szexbabáknak a piaca az olyan szinten óriási, tehát hogy az embereknek nem kell benne mesterséges intelligencia, meg semmi ahhoz, hogy megúszósra vegyék a párkapcsolati életüket, vagy legalábbis egy nagy része az embereknek így áll hozzá, és hát ebből szerintem én azt jósolom, hogy népességcsökkenés lesz belőle, mert hogy ez a könnyebbik út, és
4: nézzük
7: hát
4: itt
7: az ember mindig is hajlamos
4: itt az aztatásában is nézzük meg egy másfajta megközelítéseket, hát ha van. Betyár is azt írta itt a forgatókönyvünkben, hogy ez nem robotnő, hanem női robot. Amivel azt akarta kifejezni, hogy nem szexbábú, hanem csak egyszerűen egy olyan, nem tudom én, robotasszisztens, akinél fontos az, hogy női kisugárzása legyen, és ezt a formái is megsegítik.
8: Hát vannak olyan területek az életben, amikor kifejezetten számítanak az ilyen nemi szerepek. Tehát például, ha az van, hogy hallottam olyan tipikus eset, hogy a 2 méteres nagy benga állat verekedett, és a 150 centis kis rendőrnő fékezte meg, miközben előtte már 4 darab 2 méteres rendőrt megvert. Aha. Mert hogy egész egyszerűen az volt, hogy a benne lévő ébe, hogy nőt nem ütök meg. Ez bele volt.
4: És az ő fellépésének kulcs szerepe volt.
8: Igen, és ebben szerepe volt. És akkor rengeteg ilyen terület van az életben, ahol hozzá vagyunk szokva, hogy ez férfi szerep, ez női szerep. És hogyha nem azt kapjuk, amit megszoktunk, akkor nem érezzük ebben a helyzetben komfortosan magunkat.
4: Akkor lehet, hogy ilyen társadalmi sztereotípiákat akar erősíteni ez a női robot, nem, Kati?
8: Nem erősíteni, hanem inkább kiszolgálni. Kielégíteni.
9: Jó, csak szerintem ebből a szempontból egészen más a keleti meg a nyugati kultúra, hogy gondolkodik a nők helyéről és szerepéről. És hogyha Viktorhoz így csatlakozva, hogyha ez az incel kultúra, akkor szerintem nagyon-nagyon rossz irány a női robotok megjelenése, mert hogy akkor azt a nézetet erősíti, hogy egyébként a nőket tárgyiasítani kell. Amivel azt gondolom, hogy az asztaltársaság egyik tagja sem ért egyet.
6: Igen, de nem biztos, hogy ennyire negatív a mögötte lévő gondolat, mert magában a cikkben is, amely egyébként a fejlesztőt idézi, tehát sok minden nem az újságíró kitalálmánya, hanem az eredetiben, aki csinálja a cég, mondja így, hogy közelebb akarják ezeket a technológiai eszközöket hozni hozzánk emberekhez, tehát legyen ember formája, mert hát ha jobban, könnyebben, nagyobb szeretettel, nagyobb kedvel, motivációval fogadjuk el és használjuk ezeket az eszközöket, és ez most egy kicsit, azért nem de láttuk a képeket, nem nagyon nőies formákra kell gondolni, valamennyire inkább emlékeztet rá, semmi nincs túlzásban ezzel az eszközetet. Én egy kicsit azért pozitívabban látom ezt a forgatókönyvet, de értem és érzem, hogy mire gondoltok, mert az emberek nem mindig pozitívan viszonyulnak az ilyen helyzet, elkezdek taperolni, meg minden. Ne is akarjunk ezekről beszélni ebben a műsorban.
4: Jól emlékszem a felvételre, hogy nincsen arca ennek a robotnak.
6: Nincs arca, igen. Ugye? Igen,
4: azt formája az borzasztó van. Fontos lenne pedig, hogyha más a Viktor féle irányról lenne
7: szó. Én tudományosan azért ezt nem egy ilyen hurrá pesszimista, vagy nem tudom, megközelítés ez, hanem egyszerűen egy evolúciós veszélyre hívnám fel a figyelmet.
6: Értem. Arra, hogy, mondom, érzem ezt, és értem. Kell. Abszolút, csak nem biztos, hogy ez volt a cél.
4: Oké, én még azért hadd mondjam el, és mindjárt Tücsinek átadom a szót, hogy a vásárlók választhatnak nemet. Tehát ugye ez csak egy kiinduló pont, hogy női a robot, de megválasztható a nem. Testalkat, a hajstílus és a ruházat is. Tehát gyakorlatilag így, mint régen a Vinapban, ott is lehetett a kinézetét változtatni a programnak.
8: Ez a része az már az üveggyönyőben szülötteknek kategória, tehát hogy a vörös hajú nőkkel, mert az megy a Bordó bútoromhoz című.
6: De miért nem képzelhetnénk aztán minden hátsó gondolat nélkül, hogy valaki vesz magának egy robotot, házi robotot, tegyük fel, hogy ez már egy egészen jó rendszer, és fölöltözteti rendes emberi ruhába, olyan, mint hogyha, és nem azért, mert neki nincsen emberi társa, hanem egyszerűen
8: praktikusabb,
6: megszokottabb, jobban beleillik, ami igenis humanizáló és android kultúránkba, hogy hát ember formájra antropomorfizáló vagyunk, hát így vagyunk.
4: Visszatér a cseléd, a digitális cseléd.
6: A negatív konnotációk nélkül.
8: Pontosan erről van szó, hogy mi emberek szeretjük az emberi társaságot. Emberek között érezzük magunkat jól. Hogy ennek vannak, mit tudom én, nemi aspektusai, meg egyéb, az egy dolog. De hogyha például én azt mondom, hogy otthonra kellene nekem egy kvázi cseléd, és van nekem egy kisgyerekem, akkor a kisgyerek miatt inkább egy nőit választok, mert a Babysitterek 99%-a nő, a kisgyerekekkel sokkal erősebben kötődnek egy női karakterhez, jobban meg tudják őket nyugtatni, jobban hozzábújnak, egy teljesen más képet ad a családon belül.
4: És bocs, és akkor fontos, hogy a hangja is női legyen, ugye?
8: Igen, tehát ezt el, az már evidens ezek után.
4: Az egész kisugárzása olyan legyen.
8: Jó, de hát már a GPS-nél már 10 éve ki tudjuk választani, hogy férfi vagy női hang legyen. Aztán van, ismerek olyan embereket, aki nőítésben férfi hangot rak, de ez megint egy más karakter kérdése. Tehát vannak ezek a társadalmi szerepek, amiket át kell, hogy vegyen a robot. Például egy idős asszony...
6: És bocsánat, ide tehetünk nyugodtan egy kérdőjelet is, és akkor Viktornak, meg Katinak is igaza van, hogy át kell, hogy vegye a robot a társadalmi szerepeket. Tehát én is úgy gondolom, hogy te, Tücsi, de értem a másik szempontot egyetlenül is. És hát mi nem vagyunk
7: én, emberek, én ezért mondtam, hogy ez egy jócsmás. Én azt jósolom, hogy a nagy, a kényelmes, a kényelemben el, hogy mondjam, eltunyuló, elmélyű embereknek a nagy részénél átfogja. Ez egy jóslat. Tehát én azt mondom, hogy ez egy sejtés. Azt mondom, hogy szerintem átfogja, ha akarjuk mi itt most, ha nem.
8: Tehát ez a klasszikus eset, hogy a nemi szerepek meg a pornóipar. Tehát ha csak az jut az eszembe, hogy a 80-as években csak azért lett a VHS kiválasztva a két akkor létező szabvány közül, mert a pornóipar azt választotta ki, mint könnyebb és egyszerűbb, és egész egyszerűen olyan mértékű volt az iparra gyakorolt hatása, hogy az lett, amit őt kiválasztott. És most is, ahogy nem lehet eltüntetni a prostitúciót, nem lehet eltüntetni az ilyeneket, de viszont például ott van a másik, hogy megint egy pozitív véglet, hogy a kísérőnek, hogyha valakinek kell egy rendezvényre kísérő, egy hostess, ott is nemi szerepek vannak, hogy egy hölgy férfi hostess, egy férfi meg női hostess választ magának. Itt is ugyanez lesz majd, hogy ezekben a szerepekben, ami kategóriák, ahhoz fognak alkalmazni. Mindennek lesznek végletei, minden el lesz rontva, de van egy középen egy széles csapás, ahol működni fog a rendszer.
4: Kati?
9: Igazából csak amikor a fiataljaimat kérdezem arról, hogy szerintük a robotoknak ugyanolyan jogai vannak-e, mint az embereknek, és hogyha valaki humanoid robot, láss Sofia, akinek még állampolgársága is van, érdekes módon teljes tagadás van, és azt mondják, hogy nem ennek ellenére. Szóval, hogy attól, hogy emberivé teszünk egy robotot, én nem vagyok benne biztos, hogy az emberek félelemérzete ezzel kapcsolatban csökken meg, hogy egyenrangúnak fogják tekinteni. Én ezt így nem gondolom.
4: Te jogászként mit gondolsz erről? Tehát jogot kellene adni a robotoknak?
9: Szerintem ez a jövő nagy kérdése, attól függ, hogy mire és hogyan használjuk, de hogy tényleg, tehát hogy mondjuk egy cukipapír robotra gondolva, tehát úgy elbírnám, hogy otthon is így elszórakoztatja az embert. De hogy ez egy játék és egy szórakozás.
4: Na, úgy érzem, hogy megint egy olyan tématerületet találtunk, amit fontos lesz követni a következő években, évtizedekben.
7: Ide még beszúrnék egy nagyon rövidet, erről beszéltünk már, amikor arról beszéltünk, hogy lehet-e szabadalma egy emmének. Ugye? Uh-huh. Emlékeztek
4: rá. Igen, igen.
7: És nem lehet, nem engedte az Európai Unió, holott egyébként az is egy jog, igaz? Tehát, hogy ott kezdődne.
9: Még nem lehet. Még nem lehet.
7: Még nem. Igen, igaz.
6: Igen, és nem azt definiál, hogy az Európai Unió nem engedte, hát ez egy jogelméleti kérdés, egy másik ország meg igen, tehát most ezzel
4: még dönthetnek másképpen 10 év múlva.
6: Persze.
4: Aha. Na, szóval akkor követjük később.
3: A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem.
4: Maradunk most a jelennél, nem a jövőbe tekintünk, de picit jövőbe mutató a YouTube-nak a kezdeményezése, mert egy helyre gyűjtötte azokat a videókat, tartalmakat, ami a gyermekek mentális egészségének szempontjából fontos és ismeretterjesztő célú. Én azt tartom még itt fontosnak az elején, hogy ez a YouTube-nak, illetve a Google-nek, aki a YouTube mögött áll, hosszú távú stratégiájába illik bele. Tehát nagyon fontosnak tartják, hogy a tartalomszolgáltatásokban megbízható tartalmak legyenek, és akkor rögtön fölmerül bennem a kérdés, hogy lehet megbízható, úgyhogy egy globális szolgáltatásról van szó? Dr. Baracsi Katalin internetjogász.
9: Én azt gondolom, hogy törekedni mindenképpen lehet rá, és egy olyan szolgáltatónak, aki az egyik legnépszerűbb videó megosztó oldal, és hogy bármelyik országot nézzük, a top 3-ban van a YouTube fogyasztás, hát tennie kell olyan lépéseket ezzel kapcsolatban, ami segítheti, és hogy hát az ő hitelességét növelni fogja. Fontos, és az is kitér ebben, hogy hát a YouTube azért nem csak ilyen légből kapott ötletként, meg egy jó marketing fogásként nyúlt a mentális egészséghez, hanem tudományos szervezeteket is bevontak, és felmérték azt, hogy egyébként a mai fiatalok már nem tudományos cikkeket, publikációkat olvasnak, vagy esetleg valódi húsvérszakembereket kérdeznek, hanem rövid videókból tájékozódnak, hogyha a lelki életüket érintő hát, problémákról és kérdésekről van szó.
4: És meg ami nagyon fontos, hogy a YouTube-on is, meg a Google-ben is van kereső, és akkor gondolom ők ezt látják, hogy a fiatalok erre keresnek, erre a témakörre.
9: Hogyne, hát nyilvánvalóan, hiszen ebből tanul az ő algoritmusuk is, meg hogy így állítják össze a keresési találatokat. De hogy ez egy kockázatos dolog. Mert hogy nyilvánvalóan az internet megteremtette annak a lehetőségét, hogy bármelyikünk bármilyen tartalomról előállítson dolgokat.
4: Ja, az a kockázatos dolog, hogy
9: bárki
4: teljes dolgot, megbízható dolgot
9: igen,
4: mondunk.
9: Igen, és hogy azt, hogy egyébként milyen alapon mondok hiteles információkat ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy mondjuk egy nem jogász is kiállhat és magyarázhatja az aktuális ország büntető törvénykönyvét, de nem biztos, hogy ezek valódi információt fognak tartalmazni. A fiatalok számára a mentális egészség meg pontosan egy ilyen kulcsfontosságú mozzanat, hiszen a 13-17 éves korosztálynak alakulóban van a személyisége. Itt komoly lelki és fizikai megterhelések vannak. Néha ők maguk sem tudják, hogy egyébként mi történik a szervezetükben, akár külső, akár belső változások, és hogy nem biztos, hogy olyan valódi emberi kapcsolataik vannak, akikkel ezeket a félelmeket, kételyeket meg tudják osztani, és akkor jön a net, és jönnek ezek a tartalmak. De mi történik akkor, hogyha valami rosszat látok?
4: Várj egy picit, Kati, te nagyon sokat találkozol fiatalokkal, gyerekekkel, tinédzserekkel is.
9: Ez így van.
4: Hogy látod, a mai tizenéveseket tényleg foglalkoztatja ez a témakör? Mert ha én visszagondolok a 13 éves, 14 éves koromra, engem egyáltalán nem érdekelt, hogy milyen mentális problémák vannak, tök más dolgokkal foglalkoztam.
9: Szerintem egyébként azért...
6: Bocsánat, lehet, hogy te így voltál, és lehet, hogy mások a te korosztályodban meg egész másképp voltak, és kínlódtak, és ugye 40 évvel ezelőtt, 45 évvel ezelőtt, amikor én ilyen gyerek voltam, akkor ilyen lehetőség értelemszerűen nem volt, tehát hogyha nekem valamilyen mentális problémám volt, nem biztos, hogy tudtam, hogy az van, aha, csak azt éreztem, hogy nagyon rosszul vagyok, és nem, nyilván a szüleimmel ilyen mélységben nem tudok mindent megbeszélni, akkor meg kivel? Lehet, hogy azért vagyok nagyon rosszul, mert az osztálytársaimat nem kedvelem, vagy ők nem kedvelnek engem, és akkor most mit csináljak? Most pedig ugye itt van a társunk, az internet, a Google, a YouTube, mindent megtalálunk rajta, és az a kérdés, ez nagyon releváns egyébként, amit Kati mondasz, hogy szó szerint mindent megtalálunk, és ennek a negatív értelmét.
9: Hát
6: tehát mindent. Tehát, hogy kontrollálatlan, én kiadhatom magam pszichológusnak, pedig nem az vagyok.
4: Úgy mondod, hogy mindent és annak ez ellenkezőjét is.
6: Pontosan. Aha. Minden ele együtt, ami rossz is, meg jó is. És honnan válogatom ki, hogy miben, mi hiteles és miben hihetek?
9: Szerintem így Árpira reagálva, hogy egyébként miért nem foglalkoznak ezzel? Azért, mert hogy egyrészt nem volt a tudományos közbeszédben sem az, hogy a mentális egészségünk kell foglalkozni kell, és hogy nagyon egyszerűen elintézték, hogy akinek ilyen jellegű problémája van, az biztos bolond. Most nagyon sarkosan.
6: Vagy rossz gyerek.
9: Most nagyon sarkosan fogalmaztam ezzel kapcsolatban, de én azt látom, hogy az utánunk jövő generáció erre már sokkal több időt és figyelmet fordít, és hogy számukra fontos azt, hogy jól érezzék magukat a bőrükben, és hogy ehhez vannak egyébként már ifjúsági szervezetek is, például mondjuk a Kék Vonal, akiknél önfelettel lehet bármiről beszélgetni.
4: De és tényleg fölmerülnek ezek a kérdések? Kérdések, mert a cikkben ezt olvastam, hogy abszolút, a depresszió, szorongás, ADHD, étkezési zavarok.
9: Mindenképpen meg tudom erősíteni, és hogy erre vannak olyan szélsőséges reakciók is, amikor egyébként egy fiatal mondjuk más belső problémáját úgy szeretné előtérbe helyezni, hogy kitalál magának egy tünetet, kitalál magának egy mentális
6: azaz,
9: betegséget.
6: Hát ezzel vissza is lehet élni.
9: Hogyne, ezzel maximálisan is. De hogy nyilván, aki egy jó szakember, és hogy mögé lát ebbe, akkor azért ezek felismerhetőek, hogy mi és hogyan történik. De hogy mit csinálnak? Hát azért mégiscsak van egy válaszfal, mert nem biztos, hogy besétálok az iskolába az iskolapszichológushoz, vagy beszélek az anyukámmal erről, hogy mi és hogyan történik. Sokkal egyszerűbb megnéznem mondjuk egy 30 vagy mondjuk max. 3 perces videót erről, és hogy miért kell, hogy ezt csekkolják. Azért, hogy tényleg a valódi szakemberek jelenjenek meg, meg hát a mesterséges intelligencia korában már igazából mindenből is elő tudjuk állítani ezeket a tartalmakat, és azt érzem, hogy nem elég fejlett a kritikus gondolkodás. megoldásunk. Szóval, hogy amit látunk, az generációktól függetlenül úgy működik, hogy akin akkor ezt elhiszem.
4: Megnézegetted ezeket a videókat?
9: Én igazából így a szavakra és azok jutottak eszembe, amikor készültem, hogy a fiatalok mire szoktak rákeresni, és hogy ugye más platformok is csinálják már azt, hogy például amikor az öngyilkosság szó megjelenik, akkor azt nem engednek ilyen tartalmakat, nem mutatnak meg. A másik ilyen fontos téma, és ez is nyilván a mentális jólétünkkel összefügg, az étkezési zavarok témája. Szóval, hogy a lányok, amikor a diéta szóra rákeresnek, akkor mennyi fals információval találkozhatnak, és hogy mi a probléma? Hát az, hogy egy ilyen mentális probléma akár fizikai veszélybe is sodorhat minket. És hogy ezért kell a szolgáltatónak, ha már ott vannak a fiatalok, akkor igen, szemlézzem, és a felelősségem, mert hogy, és akkor ez már jogi oldal is szerintem, hogyha mondjuk ennek hatására valaki belekezd valamilyen terápiás vagy öngyógyítós folyamatba, és még nagyobb károkat okoz saját magának, akkor ott a szolgáltató felelőssége is felmerül, hiszen ugye az OpenAI ellen is van már per azzal kapcsolatban, hogy az öngyilkosságban hogyan közreműködött, hát akkor a YouTube szerintem szeretné ezt a részét meglépni és elkerülni.
4: Szerintem ezt mindenképpen dicséretes, de azért fölmerülhet a kérdés, hogy nem kellene ezt helyi szinten ugyanilyen kis szolgáltatásokat csinálni, mint Magyarországon vagy Szlovákiában ugyanilyen YouTube sarkokat kialakítani?
9: Valószínűleg. Szerintem ez most ez náluk is egy kísérlet, és kíváncsiak arra, hogy a világ különböző pontjain erre hogy reagálnak, hiszen alapvetően ez most a tengeren túlon fog elindulni, illetve már ott el is indult ez a folyamat, és akkor szépen lassan, szerintem olyan fél-egy év leforgása alatt az európai kontinenst is utol fogja ezt érni. Ami pedig szerintem egy jó hír, hogy azért nálunk is vannak hiteles tartalom előállítók, akik meg nagyon jól értik a fiatalok nyelvét. És amikor meg szoktam kérdezni, hogy egyébként ki az, aki már tanult valamit az internetről, vagy mit látott és hogy látott, akkor egyébként a megbízható szakemberek neve kerül elő, és hogy olyan, tehát hogy amikor ilyen mentális kérdésekről beszélgetünk, például függőségről, akár a közösségi médiában a lájkvadászatról, akkor már tudnak olyan szakembert mondani, akiket láttak, és azt mondják, hogy igen, én meggyőződtem, mert hogy oda volt írva, hogy pszichológus, szóval, hogy ezen nekünk is kéne fejleszteni, hogy aki vállalja az arcát egy ilyen közösségi média tartalomnál, akkor ne csak az arcát, hanem a hitelességét is, mert hogy sokan nézik, és azzal, hogy készítek egy videót, azzal felelősségem van, hogy valódi és hiteles információkat adjak át.
4: De ez biztató tendencia, amit mondtál, meg szerintem jó hír, amiben most belekezdett a YouTube, úgyhogy szurkolunk nekik, hajrá!
3: A digitális világ érdekes. Postmodern.
4: Én emlékszem rá, hogy 30 évvel ezelőtt is felmerült, hogy az internet korában a kis nyelvek veszélybe kerülnek, és egyre gyorsabban tűnnek majd el. Most szerintem fölmerül a kérdés, hogy a mesterséges intelligencia korában nagyobb veszélyben vannak-e a kis nemzetek nyelvei. Mi itt ebben a műsorban az elmúlt hetekben bemutattunk egy kezdeményezést arra, hogy a szlovákiai magyar közösséget éppenséggel segítheti majd az EMMI, a mesterséges intelligencia, abban, hogy az önkormányzati hivatalokban a magyar nyelvű ügyintézésben könnyebben használják a saját nyelvüket, a magyart. De nem minden országban alakulhat ez ilyen jól. Például az izlandi nyelv lehet, hogy veszélyben van. Katrin Jakobsdóttir, Izland korábbi miniszterelnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy egy generáción belül elsöpörheti az angol nyelv az izlandit. Ennek van valami alapja, Bódi Zoltán nyelvész?
6: Alapja van, mindenféleképpen van. Egy picit muszáj Izlandról, Izland nyelvi helyzetéről beszélnem, ne jegyem meg, senki nem fog nagy előadást tartani, pedig tudnék és szeretnék is, mert nagyon szeretem ezt a területet.
4: Mert egy külön műsort indítunk.
6: Köszönöm szépen, nagyon jó. Szóval, Izland több száz éven keresztül dán uralom alatt állt. Ez az izlandi nemzetre és az izlandi nyelvre is rátette a bélyegét. Rengeteg
4: eldánosodott?
6: Igen. Két különböző nyelvcsaládról beszélünk, a dán és az izlandi, de azért van köztük kapcsolat. Rengeteg dán kifejezés került az izlandi, mert minden most állítsatok le, mert akkor belemegyek az egészbe. Szóval dán hatás alatt volt. A 19. században, annak is a második fele környéken, a 20. század legelejére ebben az időszakban egész Európán végig söpört ugye a nemzetté válásnak a mozgalma, a romantika felvilágosodás.
4: A magyar nemzetet is nagyon érint.
6: érintettem. Így van, erről is nagyon szívesen beszélnék, megint állítsatok le, mert kimenjünk a műsoridőből.
4: Most megjön az angol nyelvnek az iszonyú hatása.
6: Mi a 19. a 20. század legelején, ugye Izlandon megteremtődött végre a független gondolkodás, a független élet, meg a nemzetté válás kategóriája, és erőteljesen elkezdett az izlandi kultúra, az izlandi nyelv is elmozdulni abba az irányba, hogy izlandiasítsuk vissza a nyelvünket, az izlandi nyelvet, amelyik nem dán, hanem egy másik.
4: Sikerült nekik?
6: Igen, nagyon erőteljes, úgymond purista mozgalom indult el a nyelv. A purizmus azt jelenti, hogy a nyelvet tisztítsuk meg az idegen szavaktól, idegen kifejezésektől, mert az nem jó. Na most ezt objektíven szemlélve ez nem egy okos gondolat, de az izlandi...
4: Nem tartható.
6: Hát igen. Viszont az izlandi történetet ismerve és történelmet ismerve ez abszolút releváns dolog volt. És ezzel csak azt szeretném mondani, hogy a nemzeti kultúra védelme, az anyanyelv védelme, az anyanyelv ápolása, és a jó értelemben purista gondolkodás az izlandi kultúrában és az izlandi társadalomban teljesen bevett dolog, teljesen hétköznapi dolog.
4: Tehát így kell értelmeznünk a miniszterelnök, a volt miniszterelnök
6: így
4: szavait.
6: Így van, ha ebbe a kontextusba helyezzük be a volt miniszterelnöknek a gondolatait, akkor jobban érthetjük, hogy ez egy viszonylag hétköznapi politikai, illetve társadalmi megjegyzés, aggodalom, hogy vigyázzunk a nyelvünkre. Ugyanakkor meg igen, korábban mondtad az angolt, ma ott tartunk már, ugye Izlandnak a helyét, hogyha lehetett a földrajzi helyét, nagyon-nagyon közel van ugye a brit birodalomhoz, a brit szigetekhez, ugyanakkor meg a skandináv környezethez is. Ne felejtsük el, hogy Izland lakossága olyan 380 ezer fő, nagyjából ennyi emberről beszélünk. Van egy darab egyetem.
4: Egy nagyvárosnyi társadalom.
6: Tulajdonképpen igen.
4: És azt olvastam, hogy főleg a fiatalok, és gondolom, hogy inkább az informatika meg az internet hatására nagyon erőteljesen az angol felé mennek. Vannak olyan gyerekek, akik egymással angolul beszélnek. Izlandon.
6: Igen, és akkor kapcsoljunk is át a digitális kultúrára. Ugye erre egy ilyen pici piacra a nagy nemzetközi informatikai szolgáltatóknak, hardware, szoftver szolgáltatóknak, szervezeteknek, cégeknek egyszerűen nem éri meg erőteljesen honosítani, még annyira sem, mint nekünk magyaroknak, mert mi ahhoz képest, hogy hatalmas piac vagyunk, a globálisan nem nagyon, de az izlandihoz képest.
4: Tehát itt hát ez nagyobb
6: hát
4: piac.
6: Persze, tehát ez egy valós probléma, és az izlandiak ezt megpróbálják megoldani úgy, hogy az egyetemen, tehát a tudományban dolgozó emberek számára a honosítás, terminológiai honosítás és egyéb ilyen honosítási folyamatokat kifejezetten támogatják. Ez egy nagyon fontos előmeneteli szempont. Ugyanakkor meg ne tagadjuk a tényeket, Izland nagyon ki van téve az angol nyelv hatásának, és nyilvánvaló, hogy tényszerű, hogy mindig a fiatal generáció az, amelyik a változások felé orientálódik, és ez nem egy elítélendő dolog, mert az embereknek a viszonyulása a használatban lévő nyelv, ez mindig egy saját döntés, tehát hogy könnyebb neki érvényesülni, mi egyszerűbb neki, mi praktikusabb, stb. Az izlandi egyetemeken a doktori tanulmányokat angolul kell benyújtani. Lehet izlandiul is, tehát van egy ilyen ellentmondásban, mert ugyanakkor meg érdeke az izlandi nyelvpolitikának, hogy az izlandi kultúrát, tudományt, tudást, azt nemzetköziesítse, mert nem tudnak más tenni, mert nagyon kevesen vannak. Tehát nem a világ fog izlandiul megtanulni, neki kell megtanulniak a világnyelven. Tehát valóban nagyon veszélyezteti őket az angol, de hogyha visszakanyarodunk az induló kifejezésre, hogy vajon pont a mesterséges intelligencia lesz-e az, amelyik egy generáció ért 30 év,
4: ez végletesen felgyorsítaná ezt a nyelvi folyamatot, hogyha jól értem.
6: Én úgy gondolom, hogy pontosan nem a mesterséges intelligencia lesz az, mert a nagy nyelvi modellek minden olyan nyelven értenek valamennyire, amelyről nagyobb mennyiségben találnak az interneten nyelvi adatot. Na most az izlandiak azért arra figyeltek, hogy a webben az izlandi tartalmak megjelenjenek. Nyilván nehéz nekik nagyon, mert egy átlag izlandi polgár nyilvánvalóan tud angolul, és mondom, nyilvánvalóan tud angolul, nem elvárás, hanem tény, és innentől kezdve a web, meg a média, meg minden, amit a neten keresztül elérnek, az természetes része az izlandi napi életnek. De ezzel együtt azért arra figyeltek az izlandiak, hogy legyen izlandi tartalom. Ha ez változik, na akkor van baj. De ez nem a mesterséges intelligencia miatt várható. A mesterséges intelligencia éppen úgy felszínen tud tartani kis nyelveket.
4: Oké, hát akkor reméljük, hogy az izlandi nyelv megmarad. Szerinted akkor megmarad, ha jól értem?
6: Valamilyen helyzetben igen, egy szűk funkcióban igen, és globálisan viszont teret fog veszíteni.

0: egy kitalált dolog, hajlamos volt bizonyítékokat gyártani a mesterséges intelligenciának nevezett nagynyelvi modell. Uh-huh. Mi következik szerintetek mindebből?
1: Jaj Istenem, mind meghalunk.
0: Igen? Kati?
2: Igen, biztos, ez fog bekövetkezni. Hát ez eléggé, eléggé tragikus. Engem egyébként aggaszt, mert hogy ahhoz képest, hogy az embereknek pontosan a kritikus gondolkodásukat kéne fejleszteni, és hogy ez a technológia egy megfelelő segítő lehet, hogyha jól használom, és jól kezelem a mindennapi munkámban, vagy ha diák vagyok, akkor a tanulmányaim előmenetelében, azzal, hogy a saját hülyeségeimről is meg tudom győzni, ez önmagában egy kockázati forrás. Tényleg el lehet hitetni bármelyik mesterséges intelligenciával, hogy 2 + 2 = 5, és ezt fogja válaszolni, de hogy szerintem ebben a tanulási folyamatban az is egy meghatározó dolog, hogyha hülyeséget ír le, akkor ki kell javítani. Én például rendszeresen, tehát hogyha valamilyen a digitális világhoz kapcsolódó nem megfelelő terminológiát használ, állandóan a cyberbullyingra azt írja, hogy internetes zaklatás, én folyamatosan kijavítatom vele, hogy ez online bántalmazás.
0: De mindez visszakanyarodva te első témádra. A cikk szerint a legnagyobb gond, hogy a ChatGPT hajlamos azt mondani, amit a felhasználó hallani akar. Tehát lehetnek olyan tinédzserek, akik nem a YouTube-on keresik például a nem mentális problémákkal kapcsolatos témákat, sőt, hanem megkérdezik a ChatGPT-t.
2: Nem csak az, hogy a mentális problémákkal kapcsolatos témákat, hanem egyre több olyan fiatal van, és ez engem is nagyon elgondolkodtat, aki hosszú órákat, mint egy baráttal beszélget a mesterséges intelligenciával, és szerintem ebben a körben is ismert, hogy van olyan AI, amit kifejezetten arra fejlesztettek, hogy így a személyes kapcsolatokat erősítse.
0: Na, és akkor így viszont állati veszélyes, hogyha
2: nagyon-nagyon
0: a rendszer azt válaszolgatja, amit a felhasználó hallani akar.
2: Persze, és hogy nyilvánvalóan ide nincs beépítve egy fék, mint hogy mondjuk egy sima keresésbe, amikor mondjuk önsértő tartalomra keresek rá, hogy akkor állj és ne tovább, ő ezt nem fogja leállítani, és hát tudjuk, hogy van olyan AI is, ami pedig kifejezetten az ilyen tartalmak elmélyítésében segít. Én ezt nem tartom jó iránynak, szóval, hogy itt is kéne valamilyen biztonsági fék és rés azzal kapcsolatban.
0: Fékféket.
2: Hát, de hogy muszáj lenne, tehát hogy leállítani ezeket a beszélgetéseket. Ugye például az OpenAI, a ChatGPT-vel és a DeepSeek-kel már alapvetően itt elkezdtek finom hangolni, mert hogyha a ChatGPT-től mondjuk erőszakos tartalmat kérdezek, akkor nem válaszol. Ezzel szemben a DeepSeek-en több oldalon keresztül kaphatok ilyen információt, ezt a fiataljaimtól tudom, azt mondták, hogy őket ez jobban érdekli. De hogy ez már nem csak az, hogy őket mi érdekli, hanem ez egy társadalmi probléma is, hogy egy mai fiatalt miért az erőszakos tartalmak, vagy az önsértő tartalmak érdekelnek. Szóval most itt van egy technológia, amit használnak, így meg úgy, mindannyian tanuljuk, de hogy mögötte meg sokkal komolyabb problémák vannak, ahová szerintem valódi emberi megoldásokra van szükség.
0: Uraim, Viktor a vonalban, illetve ti itt az asztaltárságban, nektek van ötletetek arra, hogy hogyan lehetne ezzel okosan, nem tudom, okosan bánni, hogy ne erősítsen meg hülyeségeket a mesterséges intelligenciának nevezett rendszer?
3: Az egy promptolási irány, hogy ezt kikapcsolod, mert ugye eleve mondjuk normálisan beszélgetsz bármelyikkel, de a ChatGPT valóban ebben nagyon gyenge. Nagyon barátságos, nagyon megerősítő, hízelgő, de hízelgő az jobb szó, jobban kifejezi. Akkor rengeteget kell írnod arról, hogy ne udvariaskodj, csak a lényeget, kerüld a felesleges frazeológiát, stb. Ezt mind le kell írnod, hogyha olyan választ szeretnél, ami lényegre törő.
0: És lehet, hogy van olyan, aki pont ezt akarja, hogy hát az egy kicsit udvaroljon, meg mondjon kedveseket.
3: Ez mindannyiunknak, amikor hogy hátradőlünk, hogy elengedjük magunkat, ez mindannyiunknak jól esik, mert ehhez vagyunk szocializálva a normális emberi interakcióink során. Én annyiban iterálnám nagyon picit a Katinak, amit mondott, vagy én úgy csatlakoznék oda, hogy a veszélyes dolgokat én is szűrném, itt most Arthur hangján megszólalva, akkor most, srácok, akkor most beengedjük a megfigyelő rendszert, akkor látni fogja, miről beszélgetsz. Tehát érted, hogyha szűrni akarod, akkor azt valakinek auditálni kell, valakinek látni kell. Lehet, hogy az OpenAI-nak, de az is lehet, hogy az Európai Unió EMI chat ellenőrző hivatala, nem tudom, beszélgetés felügyeleti a rendszerének, érted, ha létrehoznak egy ilyet.
4: És ez már nagyon rosszul hangzik megint.
3: Hát igen.
2: Jó,
3: igen.
2: De most figyeljetek, vannak kételjétek azzal kapcsolatban, hogy egyébként nem olvassák el a beszélgetéseinket hozzánk hasonló emberek?
0: Hát egy tinédzser még esetében lehet, hogy nem gondolja ezt, hogy elolvassák.
1: Nekem az a fő problémám most, hogy iszonyú mennyiségű fake információ zúdó ránk.
4: És igen. Mármint hamis információ?
1: Hamis információ. És ami engem különösen kétségbe ért, hogy az emberek egy jelentős százalékát nem érdekli, hogy ez nem igaz, ha tetszik neki a tartalom. Tehát például én naponta közlök 10 darab tartalmat, és a

0: reklámnak egyre kisebb része a tartalomnak a közlése, és egyre nagyobb része a tartalom ellenőrzése, hogy ez valódi információ-e, amit én meg akarok, tovább akarok osztani. És most már eljutottam oda, hogy egy megosztásra jut 8-10 olyan információ, ami valótlan. És akkor belefutok máshol is, és például ellenőriztem egy témát. Megtaláltam egy másik helyen, és kommentként odaírtam, hogy ez a történet nem igaz, ellenőriztem. Mi volt a válasz több embertől is? Mert nem avval törődsz, ami a mondani való. Nem az az érdekes, hogy igaz-e vagy nem, hanem hogy mit akar közölni a történet.
1: Igen, de ezek az emberi reakciók, viszont itt most egy mesterséges intelligenciának nevezett rendszerről beszélünk, amelyik egyébként megint rádöbbentünk. A hallgatók, hogyha most figyeltek erre a számomra borzasztó izgalmas párbeszédre, amit most elhangzott, könnyen rájöhetnek, hogy ez nem az. Ez nem, ha intelligencia
2: mármint,
1: lenne...
2: Nem mesterséges intelligencia.
1: Igen, igen. Tehát mesterséges, de nem intelligencia. Mert ha intelligencia lenne, akkor tudná az etikai korlátokat, akkor tudná a tényellenőrzésnek a szabályait. Jó, igazad van, Tücsi, emberek között is óriási a szórás intelligencia tekintetében. Tehát én mélységesen sajnálok téged ezekért a helyzetekért. A te alkatod olyan, hogy szerint mindent kibírsz, én ezt nagyon nem bír, nagyon nehezen viselném, de szóval itt, ez nem intelligencia, ez egy gépi tanuló rendszer, és azt tanulja, amilyen, és úgy tanul, ahogy promptolunk neki, igen, igazad van, Viktor, nagyon lényeges a promptolás, nagyon kevesen tudjuk a világban, hogy ez a mesterséges idézőjelbetett intelligencia rendszerek használtanak a kulcsa, és hát ugye azt tanulja, és úgy tanulja, hogy ő tud, és amit talál. Igen, és ez nem intelligencia, tudná, akkor tudnák. Tehát ezek a tévedések, meg a halucinálások, meg hogy mindig rendelkezésre, meg mindig udvarol nekem minden, ez azt mutatja abszurd módon, hogy jól működik a nyelvi modell. Tehát ezt így hoztuk létre.
2: Jó, de akkor most akkor innentől kezdve el kéne döntenünk, hogy nem azt mondjuk, hogy mesterséges intelligencia, hanem nagy nyelvi modell, de hát már mindenki megszokta, hogy mesterséges intelligencia.
1: Hát egy gépi tanulórendszer.
3: Bocsánat, tudjátok, mire utalt most az Oli finoman vissza, így körbeírva? Hát a múlt heti adásunkra, ahol elhangzott, hogy a bizonyos hallgatólagos tudás, amit nem tud. Ugye ja. Polányi Mihály, a ja, tacit ja, knowledge.
4: Ja. A digitális világ érdekes. Postmodern.
2: Na, akkor még újdonságokkal foglalkozzunk viszonylag gyorsan, mert nagyon telik az időnk. A Google kedden elérhetővé tette az eddigi legfejlettebb AI modelljét, most már mondhatnám Emmy modellnek, a Gemini 3-at. Több teszten is felülmúlta az OpenAI legjobb modelljét, a GPT 5.1 Thinking-et. Jó, mondom, Viktor.
3: Hát a GPT 5 sorozatot, mondjuk fogalmazunk így, mert hol az 5 dolgozik, hol az 5.1, de igen, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy rövidre fogjam a mondandómat. A figyelem egy ideje a Google-t, a Gemini-jal dolgozom egy ideje, én rendszeresen dolgozom a ChatGPT-vel is, és a Gemini-jal is. Nem kódolok, de főleg folyószövegeket íratok, vagy akár jogi szövegeket íratok, tehát hivatalos ügyeket intézek, vagy akár kutatásokat végzek velük, és azt érzem, és ez most szerintem fordulópontnál vagyunk. Azt éreztem már egy jó ideje, hogy a Google nagyon erősödik, a Gemini nagyon erősödik, és most kifejezetten azt kell, hogy mondjam, hogy a Gemini-t, a GPT 5-öt, és ezt az új kínai csodagyereket, a Kimi K2 ez a neve, összehasonlítva, amelyik most robbant be, nem a semmiből, mert 2023 óta fejleszték, de nagyjából most kezdett el számottevő eredményeket elérni. Szóval ezeket összevetve egyértelműen a Gemini 3 Pro lelépte a ChatGPT-t, még hozzá hallucinációmentes, pontos történetmesélésben, szóval sok mindenben. Még a Humanity's the Last Exam nevű borzalmas tesztet, elvégezhetetlen tesztet, az emberiség legutolsó vizsgája című teszt, most képzeljétek el, hogy ez mi lehet, milyen
1: Jézusom.
3: Lehet.
1: Én vizsgáztam egy párszor, nagyon nehezett, de ez borzalmas lehet.
3: Igen, még azt is 8%-kal magasabb eredményi, ez 37, ez a 8-al több, oldotta meg, mint a GPT 5. Szóval jobb a Gemini, én már egyébként inkább azt használom, és erre a gyakorlat vezetett rá, tehát kénytelen, kelletlen, mert hogy a ChatGPT-vel indultam, és évek állandó használata azért az emberbe kialakít egy rutint, plusz rengeteg beszélgetésed benne van,
1: hát, ami meg számít. A kötődés, ugye?
3: Hát meg az a tudás, amit összeszedett rólad, ez a nyelvi modell, mert azért ezekből az adatbázis készül arról, hogy téged mi érdekel, hogyan, ezt ő elemzi, főleg ha megkéred rá, akkor meg végképp memóriába tölti, és ezt mind átemelni, hát ezt én nem csináltam meg, szerintem nincs ember, aki ezt megcsinálja, amíg ezt nem teszik, hogy migrálhatóvá, szép szóval kifejezve, addig ez nehéz.
2: Viktor, én azt olvastam, hogy a DeepMind vezetői szerint ez egy újabb lépés a mesterséges általános intelligencia felé. Ez igaz?
3: Ha egy éve kérdezel, akkor fú, de beállok mögéd, és zátlót bontok, és nem, most az Oli mögé állok. Nem. Szerintem nem. Érezhetőek a korlátok. Egyre szkeptikusabb vagyok az olyan megközelítésekkel kapcsolatban, hogy valami furcsát végez a gép, amit nem lenne neki szabad. Szerintem nem végez semmilyen furcsát. Van annak oka, csak maximum ki kell deríteni, hogy mi. És ugye ezek az adatbázisok, nyelvi modellek és adatbázisokon dolgozó nyelvi modellek, amik tanulnak minket annyira, mint egy nagyon okos, lekérdező algoritmus, ami mondjuk a Szilágyi Árpád nevű adatbázison fut. Most ezt így képzeljétek el. Tehát, hogy minél többet megtud erről a Szilágyi Árpád nevű entitásról, annál pontosabb válaszokat fog neki adni, annál jobban még azt is meg fogja érezni, hogy hogyan kell őt úgy szembe dicsérni, hogy ne érezze annak. Tehát, hogy minden megtanul rólad, de ez mind csak statisztika. Tehát a statisztikából ezt le lehet vezetni, az a helyzet szerintem.
2: Vagy például a posztmodern műsorról is fel lehet tanítani.
3: Így van, hát én csináltam egy ilyen tesztet ezzel, az nagyon érdekes volt. Életem első kódolási egyébként promptja. Tehát ez volt a kódolási szüzességem, amit itt el is veszítettem. A Postmodemről kértem, nagyon röviden annyit írtam, hogy mutass be nekem a Postmodem című podcastet, rádióműsort, ami a Pátria Rádióban hallható, és hoz létre egy egyedi interaktív weboldalt galériával. Ennyi. És képzeljétek el, hogy egy elképesztő weboldalt csinált. A tárpi előtt ott van most, ha jól gondolom, a számítógépen.
2: Tehát ez, amit én itt most látok a laptopomon, azt ezzel az egy prompttal hoztad létre?
3: Ezzel az egy prompttal hoztam létre.
2: Tehát mondjátok már el, hogy... Mert itt van tényleg egy menü, főoldal, epizódok, galéria, asztaltársaság.
1: A képeket honnan szedte például?
2: Galérián belemegyünk, akkor a Bódi Zoltán netnyelvész, tessék, itt van. Digitális nyelvészet és az infószótár rovat felelő. Én képeket nem látok azért Zoliról.
3: Én kértem külön, hogy képeket is keressen. Ezt valószínűleg adat vagy jogvédelmi okokból nem tette meg, de mindenkinek csinált egy ilyen kis JavaScript-es, kis lenyíló. Nagyon, én szinte egyébként itt egy designer szinte hozzá se nyúlnék.
2: Dr. Baracsi Katalin internetjogász, a digitális jogi kérdések és a szülő-gyermek online kapcsolata.
5: Nagyon
2: jó?
5: Pontos.
2: Ugye? Na, szóval tényleg, és akkor ez egy prompttal állt elő. A főoldalon egyébként van itt még egy üzenet is. Minden, ami tegnap volt, és ma is formálja a holnapot. Hát, ez inkább fordítva nem, hogy minden, ami holnap lesz, és már ma is formálja a holnapot.
1: Hát, nem is tudom.
3: Én megkockáztatom egyébként, hogyha ez az én teszt projektem lenne, én ezt kiraknám úgy, ahogy van. Tehát vállalható. Magyarul az legelső próbálkozása vállalható. Szerintem az nagyon durva.
2: Hát gratulálunk akkor hozzá, akinek is, nem a Gemini-nek.
3: Ez a Gemini.
2: Gemini-nak. Köszönjük
3: szépen. Mondjuk még pár szót, egyébként a ChatGPT-t a legutóbbi időben főképp, ha dicsérték, én mindig azt hallottam, hogy mindig azzal találkoztam, hogy az orvosi diagnózisok kapcsán, és akkor gyorsan mondjuk, hogy senki ne használjon emmit orvosi diagnosztikára, az orvosát használja erre, és a kezelőorvosát és a gyógyszerészét, de egyébként meg, ha tüneteket akarsz vele elemeztetni, mert azt azért miért ne, tehát ránézni érdekes, akkor az én összehasonlításomban az lett az eredmény, hogy a ChatGPT leginkább egy ilyen szakvizsgázott szakorvosra hasonlít. A Gemini 3 egy kutatótudós, ott nagyon viccesen súmázták az összehasonlító elemzések, az orvosi szempontból készülő összehasonlító elemzések. Azt mondták, hogy olyan zseni, aki el tudja magyarázni neked a betegség molekuláris működését, de lehet, hogy közben nem mondja meg, hogy csak megfáztál. Hát, hogy ez egy ilyen irány, kutató irány.
2: Oké, okay, Viktor, hadd köszönjem most meg, mert már nagyon kevés időnk maradt itt el rendkívül fontos témára, ami még következik.
4: Postmodem.
2: A múlt heti műsorban ugyanis már elkezdtünk beszélni arról a dél-koreai hűtőgépről, ami rendkívül sokba kerül, viszont cserébe reklámokat szolgáltat.
0: Igen, ez valóban egy kicsit pofátlanságnak érzem. Az egy teljesen természetes reakció lett a képek gyártóitól, hogy megjelent a hűtőszekrényeken egy TV monitor. egy számítógépben.
1: Igen.
0: A családban, minden átlagos családban a hűtőajtó, a központi kommunikációs egység. Oda rakott fel kis mágnessel a fotókat, a bevásárlólistát.
2: Igen, csak még a biomechanikus printerrel készülő feliratok.
1: Gyerekek, de gáz, nekünk beépített hűtőszekrényünk van. Konyhabútor.
5: Arra nem tudsz mágnest rakni. Én mondjuk nekem a beszélő hűtőket kedvelem. Akik megmondják, hogy mit kell venni.
1: Szóval ma már általános, mi ilyen old school család vagyunk, tehát akkor általános, hogy van kijelző a hűtőszekrény.
0: Nem, az még nem általános, de teljesen természetesen én is otthon fával például én is beborítottam a hűtőszekrényemet, de egy körülbelül A4-es felületen kihagytam a faburkolatot, hogy a fém felületre mágnessel föl tudjuk rakni
2: A feliratokat.
0: Például ilyenek, hogy amikor évente jön egyszer a kazánszerelő. Annak az értesítése ott van kirakva, hogy ne felejtsük el.
2: De figyelj már, Tücsi, tehát megszoktuk a nagy weboldalakkal, hogy akkor használhatjuk ingyen, hogyha elfogadjuk, hogy reklámokat kapunk. Egy ilyen hűtőgép akkor miért nem ingyen van, hogyha reklámokat szolgáltat?
0: Hát igen, ez egy jó kérdés, ráadásul amit én pofátlanságnak kérdezek, hogy ez egyik legdrágább kategóriájú. Van néhány készülék, 850 és 1.250.000 forintba kerül, ezért kapunk egy olyat, hogy a hűtőajtón egy 32 colos álló monitor van.
1: Az igen. Azért elég nagy.
0: Hát igen, mert évtizedek.
1: Hatalmas.
0: 24 colosak voltak a tévék, a 28 colos tévékre már rácsodálkoztunk, hogy hú, mekkora, és egy 32, egy borzasztó nagy.
1: És mit látok azon a hatalmas monitoron?
0: Különböző widgeteket lehet futtatni, tehát például ugyanúgy lehet rajta futtatni egy bevásárlólista widgetet, amire be lehet írni különböző, de fölkerülhetnek családi fotók, műmágnesek, tehát...
1: De minek? Hát azt fogjuk nézegetni?
2: Zoli, ezt már másodszor kérdezett.
1: Úgy látszik, ez a világ elmegy fölöttem, vagy mellette, én nem is értem.
0: Az érvelés engem nálam azt jelenti, hogy így szeretnének kiegészítő bevételt szerezni.
1: Na jó, de hát egy milliós hűtőszekrényből.
0: Hát ez az, hogy erről rögtön az jutott eszembe, amikor hallottam múltkor, hogy egy méregdrága autó, csúcskategóriás autónál, hogyha megveszem, havi 12 dollárba kerül az ülésfűtésnek a különböző.
1: Na jó, de legalább nyáron nem kell fizetni érte.
0: Igen, és költözzek a trópusokra, és akkor ott se kell. Tehát ez egy újfajta irány, ami arra megy el, hogy hogyan lehet olyan területeken egyéb pénzt beszerezni, főleg ilyen hirdetésekből, amire eddig nem gondoltunk. És teljesen új dolgok fognak megenni, amire még nem is számítunk.
2: Tücsi, akkor szerinted nincs nagy jövője ennek a hűtőnek?
0: Sajnos van.
5: Jaj, ne.
2: De most véget ért a mai Postmodern. Köszönöm a részvételt Baracsi Katalinnak, Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Kovács Tücsi Mihálynak és a szerkesztőnek Részbetyár Gábornak, továbbá a technikai munkatársaknak Érsok Zoltánnak és Kovács Ákos Besének itt Budapesten, Pozsonyban pedig Zsabka Leventének. Jelentkezünk a jövő héten, viszontlátásra a YouTube-on, viszonthallásra a Pátia Rádióban.
4: Postmodern.
6: Tini filmből kultfilm, Spinédzserek.
7: A főhős karakterét szinte egy az egyben Emmáról mintázták, aki szintén imádott másokat összehozni, miközben a saját szerelmi életét teljesen elhanyagolta.
6: Gyerekszínjátszók Újvidéken.
8: Azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi.
6: Franz Hals, a barokk festőzseni.
9: A napjainkban is csodált flamand festő egy posztókészítő családjában látta meg a napvilágot.
6: A név kötelez Bajor Lili.
10: Szerettem, amikor táncoltam színpadon, és az egy profi tánciskolának volt az előadása, és aztán valahogy én gondoltam úgy, hogy a színházban azért minden benne van.
6: Csenger Ferenc vagyok, várom Önöket vasárnap délután 13:05-től itt a Pátria Rádióban.

0: a Pátria Rádió hírei.
1: A Republika elfogadható koalíciós partner lehet a Smer számára a védelmi miniszter szerint. Ukrán dróntámadásért két olajszállító tart tájhajót Oroszországban. 14 órától viharok várhatók az ország egész területén, legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A Smer számára a választások után elfogadható koalíciós partner lehet a Republika mozgalom, jelentette ki Robert Kalinyák védelmi miniszter a Jó 24 televízió vitaműsorában. Elmondása szerint a két politikai erő számos alapvető kérdésben hasonló értékeket vall. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol eltérnek az álláspontjaik. Kalinyák szerint az esetleges kormányzati együttműködés részleteiről csak a választások után lehet dönteni. A HLASZ és a Smer esetleges újraegyesüléséről szólva úgy fogalmazott, a HLASZ egykor a Smerből jött létre, ezért elméletileg bármikor visszatérhet, de jelenleg ez nincs napirenden. Robert Fico miniszterelnök egy a közösségi hálón közzétett videóban ismét élesen bírálta az Európai Bizottság jogállamisági jelentését, amely szerint Szlovákia lemaradásban van a korrupció elleni küzdelemben és a sajtó védelmében. Fico szerint a jelentés megmosolyogtató, és azt állította, hogy a szlovák média teljes szabadságot élvez, ezért szerinte indokolatlan a kormány felelősségét felvetni. A kormányfő úgy véli, Brüsszel azért bírálja Szlovákiát, mert a szuverén külpolitikát folytat. Fico egyúttal támadta az állami számvevőszék elnökét, Lubomír Andrásit is, aki korábban európai uniós pénzekkel kapcsolatos maffiáról beszélt. A miniszterelnök szerint az ellenőrző szerv vezetője politikai indítatásból fogalmaz meg vádakat. Kritikával illette továbbá a Pohoda Fesztivált is, amiért videókapcsolaton keresztül megszólalt a Grúz Nemzeti Légió parancsnoka, Mamuka Mamulashvili. Fico szerint a fesztivál így nem tekinthető politikailag semleges rendezvénynek. Ukrán drónok támadtak egy oroszországi fekete-tengeri kikötőt Novorosszijszk olajtermináljára. A Kaszpi-tengeri olajvezeték konzorcium közlése szerint két nemzetközi lobogó alatt közlekedő olajszállító tartályhajó is érintett volt a támadásban. Az egyik hajón tűz ütött ki, amelyet később eloltottak, sérültekről vagy olajszivárgásról nem érkezett jelentés. A terminálon ideiglenesen leállították az olajrakodást. A létesítmény kulcsfontosságú a kazah olaj export számára. Az ott szállított nyersolaj egy része amerikai és kazah vállalatokhoz tartozott. Ukrajna az utóbbi időben több orosz olajipari célpontot is megtámadott. Oroszország közlése szerint katonai, ipari üzemeket és logisztikai központokat vett célba a Kijev elleni éjszakai nagyszabású támadásban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint több ukrán hadiipari vállalat, köztük rakéta és drón alkatrészeket gyártó üzemek, valamint egy logisztikai terminál voltak a célpontok. Az ukrán hatóságok ugyanakkor arról számoltak be, hogy a civil infrastruktúra is megrongálódott. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország több mint 40 rakétát és 125 drónt vetett be. Az Egyesült Államok újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen, miután egy jordániai katonai bázis elleni iráni rakéta és dróntámadásban két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűnt. Az Associated Press szerint ez volt az első alkalom a közel-keleti háború kezdete óta, hogy amerikai katonák iráni támadások következtében vesztették életüket. Irán válaszul dróntámadásokat hajtott végre két amerikai katonai létesítmény ellen Kuvaitban. A teheráni közlés szerint a támadások célpontjai egy lőszerraktár és egy radarberendezés voltak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt várható ma, a felhőzet napközben fokozatosan megnövekedhet. 14 órától elsőfokú viharriasztás lép érvénybe az ország egész területén. A hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, élénk északnyugati szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A D1-es autópályán Cseklész után Szenc felé, valamint a Szenc és Nagyszombat közti szakaszon egy mobil útkarbantartó állás halad át. Felújítás zajlik Kassán, a Stúr és Kuzmányiha utcák kereszteződésében. A Központ és a Zsiska utca felé vezető lehajtókat lezárták. Jó utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800.

0: Élő népzene. Varsányi Ildikóval.
1: Kedves hallgatóink! Idén 20 éve, hogy a gödöllői születésű Unger Balázs cimbalmos megalakította a zenekarát, a Cimbali Bandet. A zenekar rövid időn belül megkerülhetetlen lett a magyar világzenei színtéren, és bejárták már az egész világot Japántól Dubaig, Skandináviától Afrikáig. A banda tagjainak jelentős népzenész múltja van, így a Cimbali Band boszorkány konyhájában a gyökerektől merített autentikus zenéből kiindulva készülnek a fogások. A zenei csemegéket pedig úgy tálalják elénk, hogy a dalok alapját egy igen különleges hangszer, a cimbalom alkotja, megfűszerezve egy kis jazzzel, latin zenével, balkáni ritmusokkal. Írják a Cimbali Band honlapján. A Cimbali Band 11 nagylemezének zenéjében a kelet-európai életérzés keveredik a népzenével, és a közönség által kedvelt modern zenei stílusokkal. Ma a 2020-ban megjelent Gypsy Fusion-t hallgatjuk. Ez a lemez tisztelgés a nagy roma elődök emléke előtt. Olyan feldolgozásokat tartalmaz, amiket a múltban tekintélyes népszerűségre szertett roma származású énekesnők és zenészek hagyományoztak az utókorra. A lemezen közreműködik Horváth Alexandra énekesnő, aki Erdélyből őrkörről érkezett Budapestre, hozva magával az ottani cigán folklór legszebb kincseit. Első felvételünk a Száz csávási naddarab. A dúj-dúj a csodálatos Vera Béla előtt tiszteleg. Utána makedón cigándallamokat hallunk, végül romániai cigánzenét, címe De szépen szól.

A cimbali band Gypsy Fusion lemezét hallgatjuk. Ezen a lemezen Unger Balázs cimbalom szólói mellett nem csak Horváth Alexandra csillogtatja meg gyönyörű énekhangját, hanem a zenekar másik roma tagja, Solymosi Máté hegedős is több feladatot vállal a megszokottnál, elkalauzolva ezzel a hallgatókat a cigány folklór és jazz csodálatos világába. Következő felvételünk a Geza. A híres erdélyi román hegedős Tiberiu Gezára emlékezik. A Csiriklóri cím a kelet-szlovákiai Szepsi cigán dallamait takarja. A Manu Swing, Django Reinhardt és Stefano Grappelli öröksége. A Váránk a világ a romániai cigányénekesnőnek, Gabi Lunkának állít emléket. Végül magyar lapádi cigán dallamokat hallunk.

Kedves hallgatóink, az idén 20 éves Cimboli Band régi nagy roma előadók előtt tisztelgő lemezét hallgatjuk, a Gypsy Fusion-t. Ezzel a lemezzel megidézzük a szellemét azoknak a karakteres díváknak és cigánprímásoknak, akik élő lenyomatot hagytak Kelet-Európa kultúrszövetén. A mai napig hatást gyakorolnak a világzene állandóan változó, fejlődő nyelvezetére. Írják a lemezborítón. Utolsó felvételünk a Citromfa, Őrkői Muzsika. Köszönöm figyelmüket. Elbúcsúzunk, Kovács János hangmérnök és Varsány Ildikó szerkesztő.

A házam, asztalom című könyv szerzője praktikus dolgok bemutatásán keresztül ad betekintést a múltjába, jelenébe, gondolataiba. Feltárul a természetközeli vidéki élet szépsége, előkerülnek a régi bútordarabok, az elfeledett tárgyak a nagyszülők tornácos házából. Feltörnek az emlékek, miközben megjönnek az ötletek, az inspirációk is. A kiadvány válaszokat ad többek közt az újrahasznosításukra. Magazin műsorunk első órájában a szerzővel, Drab Melindával beszélgetünk. A másodikban témánk a labdarúgó világbajnokság. Elek Zoltánnal, az Új Szó sportújságírójával foglaljuk össze az év legnagyobb sportrendezvényét. A 11 órai hírek után a július 12-én elhunyt Szolnoki Péterre emlékezünk, jó barátja, szlovákiai magyar énekesünk Mészáros Tamás segítségével. Részleteket idézünk fel abból a 2019-es interjúból, amely itt a Pátria Rádió stúdiójában készült a Bombon énekesével. Várom Önöket a hét első nappaliában.

0: 13 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Republika elfogadható koalíciós partner lehet a Smer számára, a védelmi miniszter szerint. Ukrán dróntámadás ért két olajszállító tartályhajót Oroszországban. 14 órától viharok várhatók az ország egész területén, legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A Smer számára a választások után elfogadható koalíciós partner lehet a Republika mozgalom, jelentette ki Robert Kalinyák védelmi miniszter a Jó 24 televízió vitaműsorában. Elmondása szerint a két politikai erő számos alapvető kérdésben hasonló értékeket vall. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol eltérnek az álláspontjaik. Kalinyák szerint az esetleges kormányzati együttműködés részleteiről csak a választások után lehet dönteni. A LASZ és a SZMER esetleges újraegyesüléséről szólva úgy fogalmazott, a LASZ egykor a SZMER-ből jött létre, ezért elméletileg bármikor visszatérhet, de jelenleg ez nincs napirenden. Robert Fico miniszterelnök egy a közösségi hálón közzétett videóban ismét élesen bírálta az Európai Bizottság jogállamisági jelentését, amely szerint Szlovákia lemaradásban van a korrupció elleni küzdelemben és a sajtó védelmében. Fico szerint a jelentés megmosolyogtató, és azt állította, hogy a szlovák média teljes szabadságot élvez, ezért szerinte indokolatlan a kormány felelősségét felvetni. A kormányfő úgy véli, Brüsszel azért bírálja Szlovákiát, mert a szuverén külpolitikát folytat. Fico egyúttal támadta az állami számvevőszék elnökét, Lubomír Andrásit is, aki korábban Európai Uniós pénzekkel kapcsolatos maffiáról beszélt. A miniszterelnök szerint az ellenőrző szerv vezetője politikai indítatásból fogalmaz meg vádakat. Kritikával illette továbbá a Bohoda Fesztivált is, amiért videókapcsolaton keresztül megszólalt a Grúz Nemzeti Légió parancsnoka, Mamuka Mamulasvili. Fico szerint a fesztivál így nem tekinthető politikailag semleges rendezvénynek. Ukrán drónok támadtak egy oroszországi fekete-tengeri kikötőt, Novorosszijszk olajtermináljára. A Kaszpi-tengeri olajvezeték konzorcium közlése szerint két nemzetközi lobogó alatt közlekedő olajszállító tartályhajó is érintett volt a támadásban. Az egyik hajón tűz ütött ki, amelyet később eloltottak, sérültekről vagy olajszivárgásról nem érkezett jelentés. A terminálon ideiglenesen leállították az olajrakodást. A létesítmény kulcsfontosságú a kazah olajexport számára. Az ott szállított nyersolaj egy része amerikai és kazah vállalatokhoz tartozott. Ukrajna az utóbbi időben több orosz olajipari célpontot is megtámadott. Oroszország közlése szerint katonai, ipari üzemeket és logisztikai központokat vett célba a Kijev elleni éjszakai nagyszabású támadásban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint több ukrán hadiipari vállalat, köztük rakéta és drón alkatrészeket gyártó üzemek, valamint egy logisztikai terminál voltak a célpontok. Az ukrán hatóságok ugyanakkor arról számoltak be, hogy a civil infrastruktúra is megrongálódott. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország több mint 40 rakétát és 125 drónt vetett be. Az Egyesült Államok újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen, miután egy jordániai katonai bázis elleni iráni rakéta és dróntámadásban két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűnt. Az Associated Press szerint ez volt az első alkalom a közel-keleti háború kezdete óta, hogy amerikai katonák iráni támadások következtében vesztették életüket. Irán válaszul dróntámadásokat hajtott végre két amerikai katonai létesítmény ellen Kuvaitban. A teheráni közlés szerint a támadások célpontjai egy lőszerraktár és egy radarberendezés voltak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt várható ma, a felhőzet napközben fokozatosan megnövekedhet. 14 órától elsőfokú viharriasztás lép érvénybe az ország egész területén. A hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, élénk északnyugati szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: A A D1-es autópályán Cseklész után Szenc felé, valamint a Szenc és Nagyszombat közti szakaszon egy mobil útkarbantartó állás halad át. Felújítás zajlik Kassán, a Stúr és Kuzmányiha utcák kereszteződésében. A Központ és a Zsiska utca felé vezető lehajtókat lezárták. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800-900-800. Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok! 1814-ben született Samuel Colt, a forgótáros pisztoly feltalálója, a fegyver a legendás amerikai és olasz western filmek elengedhetetlen szereplője is lett, de találmányának, illetve gyártmányának fontos szerep jutott az amerikai polgárháborúban is, hiszen Colt északot és délt is ellátta fegyverekkel. A jelentős vagyon ellenére a köszvénnyel vívott harcát nem tudta megnyerni, mindössze 47 évesen halt meg, és hogy mi lesz még a délután folyamán, azt nem sokára elmondom. Tartsanak velünk!
3: Ein neuer Tag brach an. Es war der 7. September 1878. Wie an jedem anderen Tag dämmerte der Morgen über diesem weiten und öden Land im amerikanischen Südwesten, über dem Cheyenne-Reservat, wie dieses Territorium der Indianer genannt wurde.

0: A kínálat. Tini filmből kultfilm, Spinédzserek.
1: A főhős karakterét szinte egy az egyben Emmáról mintázták, aki szintén imádott másokat összehozni, miközben a saját szerelmi életét teljesen elhanyagolta.
0: Gyerekszínjátszók Újvidéken.
2: Azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi.
0: Franz Hals, a barokk festő zseni.
3: A napjainkban is csodált flamand festő egy posztókészítő családjában látta meg a napvilágot.
0: A név kötelez, Bajor Lili.
4: Szerettem, amikor táncoltam színpadon, és az egy profi tánciskolának volt az előadása, és aztán valahogy én gondoltam úgy, hogy a színházban azért minden benne van.
0: Valamint az elmúlt évtizedek legnagyobb slágerei itt a vasárnap délutánban.

0: Egy nap, egy esemény.
1: 3 évvel ezelőtt hunyt el Balázsovics Lajos, Balázs Béla díjas színész, érdemes művész, a Nemzet színésze. Már főiskolásként szerepelt a Madár Színházban, és filmezni is kezdett. Itt a vasárnap délutánban, 2022. januárjában beszélgettünk vele.
2: A filmezést az 4. éves főiskolás koromban kezdtem. Sára Sándorral a Feldobott kő című film volt az első mozifilmem. Utána következett a Jancsó Miklós Téhestelek, és ezért a 2 alakításért akkor elég rangosak voltak. Tehát a filmfesztivál Magyarországon a hazánkon belüli fesztiváloknak más volt a rangja, mint jelen pillanatban, és a Pécsi Filmfesztiválon én kaptam a legjobb férfi alakítás díját, ezért a 2 alakításért, mint főiskolás. Ez egy nagyon nagy szenzáció volt. Nem az, hogy én kaptam, hanem hogy egy főiskolás kapta. Egy 4. éves főiskolás. Akkor ez a 2 film, ez egy bonyolult történet, mindegy. Lényeg az, hogy végül is együtt képviselték Magyarországot Cannes-ban, ahova én sajnos nem jutottam ki, hát bizonyára tudja, hogy akkoriban az is a férfi színészeket, vagy ha nem tudja, akkor elárulom. Nem szívesen vitték külföldi fesztiválokra, mert az volt az elképzelés, hogy azok aztán nem jönnek vissza. Tehát többnyire a hölgyeket vitték inkább. Nem tudom, hogy miből adódott ez az elképzelés, de így volt.
3: Értem, elég és érdekes.
2: Végül is ennek a, akkor Visconti volt a zsűri elnöke, és lényeg, nagyon rövidre fogom, hogy egy év múlva, amikor elkezdtük az évadot, korábban kezdődtek az évadok, akkor kaptam egy táviratot, egy angol nyelvű táviratot, hogy Luchino Visconti vagyok, átutazom Budapesten, a Gellért szállóban lakom, szeretnék önnel találkozni. Hát ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, kiderült, hogy nem egyedül van, hanem egy 15-20 szagú stábbal, akik a Stáccsót keresték a Halálmedencében című készülendő filmhez, és azt hiszem Svédországból utaztak Rómába hazafelé, és úgy döntött az egész stáb, hogy Budapestet még nem látták, és akkor itt megállnak. És akkor ő megnézett 2 előadást a Madách Színházban, a Egy pohár víznek a zenés változatát, amit Kerényénbe rendezett, és másnap pedig megnézte a éjjeli menedékhelyt, Gorki darabot, amiben én Aljóskát játszottam, aminek az a nevezetessége Magyarországon, hogy Sós Imre az egyik legnagyobb színészünk, aki sajnos fiatalon meghalt, az ő híres szerepe volt. És telt az idő, és hát mindegy kiderült, hogy tulajdonképpen szeretnék volna, aki kijutok Cannes-ba, bonyolult történet. Lényeg, hogy egyszer csak kaptam egy angol nyelvű forgatókönyvet, hogy Liliana Cavani vagyok, és tudok egy angol nyelvű forgatókönyvet, a Mila Regan című film forgatókönyvét, és szeretném a főszerepet elvállalni. Én arra a pályára készülök, amelyik vágy legerősebb bennem. És ugye nagyon sokat szerepeltem az iskolai színjátszókörökben, a gimnáziumban is, és aztán egy idő után úgy gondoltam, hogy nekem semmi máshoz nem volt kedvem. Édesapám szerette volna, hogy ugyanúgy jogász legyek, mint ő, ügyvéd esetleg, és a jogra is beadtam a felvételimet, de előtte megérkezett a színművészetről a válasz, hogy oda fölvettek. Így a jogi egyetemre már nem is mentem el felvételizni.
1: A 3 év elhunyt Balázsovics Lajost hallották egy 2022-ben készült beszélgetésből.

0: Egy film, két percben.
1: Vajon mitől lesz népszerű, sőt, mitől válik kultfilmé egy tini komédia? A spinédzserekről halljuk Polák Zsókát.
2: Olykor a tini filmek is kultfilmekké válnak, ez történt a spinédzserekkel is, amely nem csak a 90-es évek meghatározó romkomja lett, de divatot is diktált. És már több mint 30 éves. 1995. július 19-én mutatták be. Bár a 90-es évek legaktuálisabb trendjeihez igazodott, a spinédzserek nem egy modern, üres tini sztori. Valójában Jane Austen 1815-ös Emma című klasszikus regényének modernizált adaptációja. A főhős karakterét szinte egy az egyben Emmáról mintázták, aki szintén imádott másokat összehozni, miközben a saját szerelmi életét teljesen elhanyagolta. Ennek ellenére az eredetileg csak tévébe szánt spinédzserektől nem vártak sokkal többet, mint egy felejthető nyári limonádétól, sőt, komolyabb reklámot sem kapott. Ehhez képest nagyon jól szerepelt a mozikban, az Apollo 13 mögött végzett a második helyen a jegyeladási listákon, ráadásul a kritikusok is dicsérték. Épp azt emelték ki, hogy nem egy agyatlan felszínes tini film, hanem van lelke és egészen intelligens alkotás. De nem csak emiatt volt nagy dobás, a film jóformán divatot teremtett. A főhős Cher karakterének kockás szettjei rendkívül népszerűek lettek, a film felelős tervezője Mona May ikonikus stílus teremtett, amihez elképesztő mennyiségű ruhát használtak fel. Cher karakterének összesen 53 különböző kockás szettje volt a filmben. A főszerepet játszó Alicia Silverstone-t a rendező Amy Heckerling az Aerosmith Crying című klipjében szúrta ki. Pedig a szereplőválogatás során a kor szinte összes feltörekvő fiatal tehetsége megfordult a meghallgatásokon. Cher szerepére fontolóra vették részt Witherspoon-t és Gwyneth Paltrow-t, Josh szerepére pedig Ben Affleck-et vagy Zac Braff-ot is. Sőt, az akkor még teljesen ismeretlen Angelina Jolie-t is meghallgatták Amber szerepére, ám végül nem választották ki. A spinédzserek zseniálisan ültette át a klasszikust a modern Beverly Hills-i tini világba, miközben ikonikus kockás ruháival és sajátos szlengjével alapjaiban formálta át a 90-es évek divatját és popkultúráját. Emellett a film megújította a tini vígjátékok műfaját azzal, hogy egy felszínesnek tűnő, de valójában rendkívül éleslátó, intelligens és jószívű női főhőst állította középpontba.

0: Kalapács-Feketehegyen immár 17. alkalommal szervezték meg a gyermekszínjátszó műhely találkozót. A kétnapos rendezvény a vajdasági magyar gyermekszínjátszók egyik kiemelkedő eseménye, amelyre idén Vajdaság 13 településéről érkeztek, de a határon túlról Eszékről is beneveztek. Az Újvidéki Rádió munkatársa Batyányi Bosznai Amarilla kereste fel a rendezvényt megelőzően Hajvert Lódi Andrea szervezőt, aki a program jelentőségéről számolt be.
1: Ez a műhely találkozó azzal a céllal jött létre, hogy legyen egy kapcsolódási pontja a gyermekszínjátszó csoportoknak, amelyek a Vajdaság területén működnek, attól függetlenül, hogy iskolában, anyanyelvápoló csoportban vagy művelődési egyesületben dolgoznak. Ez ne legyen megkülönböztetés kérdése, egy olyan hely legyen, ahol mindenki részt vehet, tehát hogy ahol megnézhetik egymást, ahol kapcsolatokat építhetnek, ezért is vannak a szakmai beszélgetések, hogy szakmailag is fejlődjenek, és egymással is tudjanak beszélgetni a felkészítők, illetve a gyerekeknek műhelyfoglalkozások vannak. 110 gyerek érkezik 8 településről, és őket korosztály szerint csoportosítjuk, tehát településileg vegyesen vesznek részt a foglalkozásokon azért, hogy minél közelebb kerüljenek egymáshoz, hogy összetudjanak barátkozni, és hogy együtt élvezzék ezt a napot, és a visszajelzés alapján a gyerekek nagyon várják minden évben ezt a találkozót. Ők is érzik, hogy ez nem a versengésről szól, hanem a találkozásról, arról, hogy összefoghatunk, hogy együtt játszhatunk, és ez nagyon fontos, azt gondolom. Természetesen a találkozónak van egy olyan szakmai része is, hogy az itt jelenlévő zsűri egy egységes kárpát-medencei szempontrendszer alapján minősíti a csoportok bemutatott előadásait, és minősítő lapokat oszt ki, és egy csoportot pedig majd kiválasztanak, aki képviselheti a mi régiónkat Magyarországon az Országos Vörös Sándor találkozó gála műsorán.
2: Itt most elhangzott ugye, hogy ez a találkozó nem csak bemutató és találkozás, hanem kemény szakmai munka is. Az idei zsűri kifejezetten erős háttérrel rendelkezik. Mennyire formálják ők hosszú távon a vajdasági gyermekszínjátszás irányát és maga a rendezvény egyaránt?
1: Nagyon-nagyon érdekes tapasztalat, hogy a felkészítő tanárok nagyon szeretik ezeket a megbeszéléseket, és beülnek mindig azokra az előadásokra is, az előadásoknak az elemzésére, amelyek nem az ő előadásukról szólnak, tehát hogy ezek ilyen mini tanfolyamok valójában, ahol nagyon sokat lehet tanulni abból, amit a zsűri ugye jó szándékkal hozzátesz, hogy még merre lehetne fejlődni, mit lehetne még tovább javítani, és egyébként azt mondják főleg a magyarországi zsűritagok, hogy a vajdasági gyermekszínjátszás egészen más, mint a magyarországi, és nem csak, hogy évről évre fejlődik ezeknek a szakmai tanácsoknak a hatására, hanem iszonyúan színes. Tehát, hogy még Magyarországon van egy-két irányvonal, hogy na, akkor ilyen típusú előadásokat csinálnak, addig Vajdaságban nagyon-nagyon gazdag, nagyon kreatív, nagyon ötletes és nagyon sokféle és egyedi dolgok születnek. Nagyon érdekes egyébként, hogy vannak házi olvasmány feldolgozó előadások is, például a Toldi, ugye 6. kötelező olvasmány, vagy pedig Lázár Evintől a 4-szögletű kerekerdő, úgyhogy itt a helybéli iskolában is nagyon nagy az érdeklődés, jönnek majd a tanítónénikkel és a osztályfőnökökkel a gyerekek megnézni direkt ezeket az előadásokat, és hát én azt gondolom, hogy mindenki örömmel tudná nézni ezeket az előadásokat, mert ezek a gyerekek, akik a mai világba bevállalják azt, hogy együtt játszanak, ez ma nagyon nagy dolog, tehát én nem a telefon nyomom egyedül a szobámba, hanem veszem a fáradtságot, elmegyek, és a többiekkel együtt, közösen valamit létrehozok, kreatívan valamit megteremtünk, valamit megálmodunk, és azt megvalósítjuk a színpadon. Ez egy olyan különbség ma már, sajnos, ami nagyon nagy örömöt okoz annak, aki nézi, hogy igen, vannak még ilyen gyerekek, vannak még ilyen felkészítők, és erre szerintem sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni jelenleg és a jövőben, ebben az eldigitalizálódó, elszemélytelenedő világban, mert a mai gyerekek a telefon és a egyéb képernyő használat miatt nem igazán tudnak kapcsolódni egymással, nem igazán tudnak egy teljes mondatot önállóan összerakni, nem még hétköznapi helyzeteket, emberi konfliktusokat megoldani. Úgyhogy ez, aki ezzel foglalkozik, ez nagyon nagy plusz jelent a számára, és ez látszik is a színpadon, amikor ott vannak, hogy ők szabadon, kreatívan, élvezettel játszanak.
2: Említsünk meg néhány települést, vagy néhány egyesületet, résztvevő csoportot, akiket láthatnak közönség nálatok Bánffekete-hegyen.
1: Kulaiak kezdenek, és akkor őket követik a kispiaciak, aztán Bárgyula falva, Bács-Fekete-hegy, Ludas, Topolya és Zentagunaras, illetve a Döröm színjátszó csoport Eszékről, Horvátországból, ők már évek óta visszatérő résztvevői ennek a találkozónak, ennek külön nagyon örülünk. Szent Tamás, Palicsról 3 csoport, Törökfaluból 2 csoport, Csantavér érkezik, és Gunaras. Úgyhogy ez a 13 település vesz részt.
0: A vajdasági gyermekszínjátszó műhely találkozóról hallották Batthyány Bosznai Amarilla, az Újvidéki Rádió munkatársának riportját.

0: Művészet, történet.
1: Franz Hals a barokk festő zseni. Mela Erzsébet írását Bárdos Ágnes olvassa fel.
2: Franz Hals születési dátumát a mai napig nem sikerült megfejteni, csupán valószínűsíteni. Ez azt jelenti, hogy a barokk zseni a kutatások alapján 1582 és 85 között született Antwerpenben. Halálának időpontja azonban pontosan megmaradt. Harlemben történt 360 évvel ezelőtt, 1666. augusztus 29-én. A napjainkban is csodált flamand festő egy posztókészítő családjában látta meg a napvilágot. A család azonban nem sokára vallási okokból menekülni kényszerült, és Hollandia északi részéig Haarlemig meg sem állt. Elmondható, hogy később Franz a városból alig mozdult ki. 1600 körül kezdte tanulni a festést, 1610-ben belépett a festők céhébe. A városi tanácsnál talált munkát, mint művészeti restaurátor. Később portréfestészettel kezdett foglalkozni. Leghíresebb portréja René Descartes-ról készült 1649-ben. A festő kétszer nősült, első felesége halála után, aki két gyereket hagyott a művészre, újból választott feleséget, akitől 8 gyermeke született. Több fiából híres festő lett. Életrajzírói szerint iszágos ember volt, vidám és gondtalan, igazi bohém életet élt. Később emiatt is anyagi gondjai lettek. Mint említettük, mindvégig Haarlemben maradt, és ragaszkodott ahhoz, hogy megrendelői menjenek el hozzá modellt ülni. Sajnos ez nem mindenkinek felelt meg, emiatt sok megrendeléstől esett el. Portréin a 17. századi Hollandia valamennyi társadalmi rétege megjelent. Képei gyorsan, könnyed technikával, kevés színnel készítette. Megelőzve az impresszionistákat, az ő stílusukra jellemzően alkotott. Festészettel Rembrandti magasságokba jutott el, ám ő szemben Rembrandttal az ezüstös fényt és a nappali ragyogást szerette. Minden portréján visszaadta a modell jellemét, de úgy, hogy annak egy kissé mosolyra állt a szája. Különösen szerette a humort és a humoros képeket. Festészete később egy kicsit megváltozott, de továbbra is zseniális maradt. Bohémsága miatt adósságokba keveredett, minden vagyonától meg kellett válnia. Az évek folyamán kiment a divatból, már csak kevesen rendeltek tőle képet. Az 1666-ban bekövetkezett halála után megmaradt festményei elértéktelenedtek, az aukciókon is csak fillérekért keltek el. 200 év elteltével azonban a francia impresszionisták felfedezték, és azóta is hatalmas árakat fizetnek műveiért az árveréseken. Franz Hals halhatatlanná vált.

A Házam, Asztalom című könyv szerzője praktikus dolgok bemutatásán keresztül ad betekintést a múltjába, a jelenébe, gondolataiba. Feltárul a természetközeli vidéki élet szépsége, előkerülnek a régi bútordarabok, az elfeledett tárgyak a nagyszülők tornácos házából. Feltörnek az emlékek, miközben megjönnek az ötletek, az inspirációk is. A kiadvány válaszokat ad többek közt az újrahasznosításukra. Magazin műsorunk első órájában a szerzővel, Drab Melindával beszélgetünk. A másodikban témánk a labdarúgó világbajnokság. Elek Zoltánnal, az Új Szó sportújságírójával foglaljuk össze az év legnagyobb sportrendezvényét. A 11 órai hírek után a július 12-én elhunyt Szolnoki Péterre emlékezünk, jó barátja, szlovákiai magyar énekesünk Mészáros Tamás segítségével. Részleteket idézünk fel abból a 2019-es interjúból, amely itt a Pátria Rádió stúdiójában készült a Bombon énekesével. Várom Önöket a hét első nappaliában.

0: 14 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: A Republika elfogadható koalíciós partner lehet a Smer számára, a védelmi miniszter szerint. Ukrán dróntámadásért két olajszállító tart tájhajót Oroszországban. 14 órától viharok várhatók az ország egész területén, legfeljebb 33 fokot mérhetünk ma. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. A Smer számára a választások után elfogadható koalíciós partner lehet a Republika mozgalom, jelentette ki Robert Kalinyák védelmi miniszter a Jó 24 televízió vitaműsorában. Elmondása szerint a két politikai erő számos alapvető kérdésben hasonló értékeket vall. Ugyanakkor vannak olyan területek, ahol eltérnek az álláspontjaik. Kalinyák szerint az esetleges kormányzati együttműködés részleteiről csak a választások után lehet dönteni. A LASZ és a Smer esetleges újraegyesüléséről szólva úgy fogalmazott, a LASZ egykor a Smerből jött létre, ezért elméletileg bármikor visszatérhet, de jelenleg ez nincs napirenden. Robert Fico miniszterelnök egy a közösségi hálón közzétett videóban ismét élesen bírálta az Európai Bizottság jogállamisági jelentését, amely szerint Szlovákia lemaradásban van a korrupció elleni küzdelemben és a sajtó védelmében. Fico szerint a jelentés megmosolyogtató, és azt állította, hogy a szlovák média teljes szabadságot élvez, ezért szerinte indokolatlan a kormány felelősségét felvetni. A kormányfő úgy véli, Brüsszel azért bírálja Szlovákiát, mert a szuverén külpolitikát folytat. Fico egyúttal támadta az állami számvevőszék elnökét, Lubomír Andrásit is, aki korábban Európai Uniós pénzekkel kapcsolatos maffiáról beszélt. A miniszterelnök szerint az ellenőrző szerv vezetője politikai indítatásból fogalmaz meg vádakat. Kritikával illette továbbá a Pohoda Fesztivált is, amiért videókapcsolaton keresztül megszólalt a grúz nemzeti légió parancsnoka, Mamuka Mamulashvili. Fico szerint a fesztivál így nem tekinthető politikailag semleges rendezvénynek. Ukrán drónok támadtak egy oroszországi fekete-tengeri kikötőt, Novorosszijszk olajtermináljára. A Kaszpi-tengeri olajvezeték konzorcium közlése szerint két nemzetközi lobogó alatt közlekedő olajszállító tartályhajó is érintett volt a támadásban. Az egyik hajón tűz ütött ki, amelyet később eloltottak, sérültekről vagy olajszivárgásról nem érkezett jelentés. A terminálon ideiglenesen leállították az olajrakodást. A létesítmény kulcsfontosságú a kazah olajexport számára. Az ott szállított nyersolaj egy része amerikai és kazah vállalatokhoz tartozott. Ukrajna az utóbbi időben több orosz olajipari célpontot is megtámadott. Oroszország közlése szerint katonai, ipari üzemeket és logisztikai központokat vett célba a Kijev elleni éjszakai nagyszabású támadásban. A moszkvai védelmi minisztérium szerint több ukrán hadiipari vállalat, köztük rakéta és drónalkatrészeket gyártó üzemek, valamint egy logisztikai terminál voltak a célpontok. Az ukrán hatóságok ugyanakkor arról számoltak be, hogy a civil infrastruktúra is megrongálódott. Az ukrán hadsereg szerint Oroszország több mint 40 rakétát és 125 drónt vetett be. Az Egyesült Államok újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen, miután egy jordániai katonai bázis elleni iráni rakéta és dróntámadásban két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűnt. Az Associated Press szerint ez volt az első alkalom a közel-keleti háború kezdete óta, hogy amerikai katonák iráni támadások következtében vesztették életüket. Irán válaszul dróntámadásokat hajtott végre két amerikai katonai létesítmény ellen Kuvaitban. A teheráni közlés szerint a támadások célpontjai egy lőszerraktár és egy radarberendezés voltak.
0: Időjárás.
1: Változóan felhős égbolt várható ma, a felhőzet napközben fokozatosan megnövekedhet. 14 órától elsőfokú viharriasztás lép érvénybe az ország egész területén. A hőmérséklet 24 és 33 fok között alakul, élénk északnyugati szél fúj, amelyet viharos széllökések is kísérhetnek.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset történt az R1-esen Nyitra nyugati végében Nagyszombat felé a 39. kilométeren. 10 perces fennakadásra számíthatnak. Szintén az R1-esen a másik irányban Nyitra előtt Nagyszombat felől egy meghibásodott félreállt autóra figyelmeztetnek. Szerencsés utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, mindjárt indul a retroslágerlista, de előtte még arról, hogy a következő órában Bajor Lilivel beszélgetünk.
3: Sokszor szembe jön ez velem, meg most már nincs rossz érzésem ezzel kapcsolatban, azért ez nyilván egy darabig nyomasztó volt látni, de hogy most már teljesen másképp nézem ezeket.

0: Retro slágerlista.
1: A brit rádiók legtöbbet játszott dalainak listáján 1966. július 19-én Georgie Fame és a Blue Flames Get Away című dal állt az élen. A lendületes szerzeménye a jazz, a rhythm and blues és a soul elemeit ötvözi, ami akkoriban igazán friss hangzásnak számított. Érdekesség, hogy a dal eredetileg egy benzinreklám számára készült dallam ötletéből nőtte ki magát teljes értékű slágerré. Georgie Fame, Hammond orgonajátéka és jellegzetes énekstílusa különleges karaktert ad a felvételnek. A Get Away az együttes egyik legnagyobb sikere lett, és máig a 60-as évek brit könnyűzenéjének egyik emlékezetes klasszikusaként tartják számon.

1971-ben a T-Rex Get It On című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A szerzemény a glam rock egyik meghatározó himnusza lett, és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a műfaj világszerte népszerűvé váljon. A zenekar frontembere Mark Bolan különleges dalszerzői stílusával és karizmatikus előadásával új irányt adott a brit rock zenének. Az Egyesült Államokban a dalt Bang Gong Get It On címmel adták ki, hogy ne keverjék össze egy másik azonos című slágerrel. A jellegzetes gitárriff és a lendületes ritmus miatt a Get It On több mint 50 év után is a rockzene egyik megkerülhetetlen klasszikusa.

1976-ban Elton John és Kiki Dee Don't Go Breaking My Heart című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. A vidám, játékos duett pillanatok alatt meghódította a közönséget, és Elton John pályafutásának egyik legnagyobb slágerévé vált. A két előadó remek összhangja és a fülbe mászó refrén tette igazán emlékezetessé a felvételt. Érdekesség, hogy Elton John és Bernie Taupin a dalt álnéven jegyezte tisztelgésként a Motown korszak klasszikus duettjei előtt. A Don't Go Breaking My Heart világszerte vezette a slágerlistákat, és ma is a könnyű zene egyik legismertebb páros előadásaként tartják számon.

1996 Gary Barlow Forever Love című dalát a slágerlista élén. A romantikus ballada Gary Barlow első szólólemeze volt a Take That feloszlását követően, és rögtön az első helyen nyitotta a brit slágerlistán. A dal megmutatta, hogy Barlow nem csak egy sikeres együttes tagjaként, hanem önálló előadóként is képes meghódítani a közönséget. Az érzelmes dallam, a zongora kíséret és Gary Barlow jellegzetes, visszafogott előadásmódja igazi 90-es évekbeli pop klasszikussá tette a felvételt. A Forever Love fontos mérköldfő volt az énekes szólókarrierjében, amelyet később számos további siker követett.

2001-ben Robbie Williams Eternity című dalát játszották a legtöbbet a brit rádiók. Az érzelmes ballada eredetileg nem is albumra készült, hanem a The Road to Mandalay című dallal közös kislemezen jelent meg. A szerzeményt Robbie Williams régi alkotótársával, Guy Chambers-szel írta, akivel pályafutásának legnagyobb slágerei közül is több született. Az Eternity a barátság, a hűség és a maradandó emberi kapcsolatok fontosságáról szól, ezért sokak számára különösen személyes jelentéssel bír. A dal első helyre került a brit slágerlistán, és máig Robbie Williams egyik legkedveltebb, legszebb balladájaként tartják számon.

2011-ben a Wanted Glad You Came című dala volt a brit rádió kedvence. A lendületes dance pop sláger nem csak az Egyesült Királyságban, hanem világszerte óriási sikert aratott, és a The Wanted legismertebb felvételévé vált. A fülbemászó refrén a nyárias hangulat és az elektronikus pop hangzás a 2010-es évek elejének egyik meghatározó rádiós slágerévé tette a dalt. A Glad You Came az Egyesült Államokban is komoly sikert ért el, ami ritkaságnak számított brit fiú együttesek esetében. Ez a dal nyitotta meg a The Wanted előtt a nemzetközi piacot, és máig a zenekar legnagyobb slágereként emlegetik.

0: 15 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tibor Gaspar szerint elképzelhető, hogy Szlovákiában csak egy állami egészségbiztosító működjön. Az ukrán biztonsági szolgálat vállalta az orosz olajipari célpontok elleni támadásokat. Holnap többnyire derült, változóan felhőségbolt lesz jellemző, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Kaliňák szerint jelenleg nincs ok arra, hogy a Smer Robert Fico utódjáról tárgyaljon, mivel a miniszterelnök továbbra is teljes erővel vezeti a pártot. A védelmi miniszter és pártelnök helyettes a Jói 24 televízió műsorában azt mondta, ő maga nem tekinti magát lehetséges utódnak, inkább a fiatalabb politikai generáció fejlődését segíti. Kaliňák szerint ideális lenne egy erős szociáldemokrata párt jelenléte Szlovákiában. A Halasszal való esetleges újbóli együttműködést vagy egyesülést elméleti kérdésnek nevezte, amely jelenleg nincs napirenden. A Republika mozgalmat ugyanakkor elfogadható választás utáni koalíciós partnernek tartja, bár szerinte a konkrét együttműködésről csak a választások után lehet dönteni. Tibor Gaspar a parlament alelnöke szerint elképzelhető lenne, hogy Szlovákiában egyetlen állami egészségbiztosító működjön. A Smer politikusa a TE3 televízió vitaműsorában a Dvóvára és az Unión biztosítók tervezett egyesüléséről beszélt, amely szerinte még nem zárult le. Az ellenzéki Martin Dubéci, a progresszív Szlovákia képviselője attól tart, hogy az összeolvadás csökkentené a versenyt és a hatékonyságot. A politikusok szóltak az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről és a korrupció elleni küzdelemről is. Gaspar szerint Szlovákia lépéseket tesz, Dubéci viszont a korábbi büntető jogi szabályok visszaállítását sürgetné. Az ukrán biztonsági szolgálat, az SBU vállalta a felelősséget egy orosz olajszállító tanker és három olajraktár elleni támadásért. A közlés szerint az Avero nevű hajó az orosz árnyékflottához tartozik, és orosz olajat szállított Kínába és Indiába a nyugati szankciók megkerülésével. Az SBU szerint ez már a negyedik ilyen tanker, amelyet az ukrán erők az elmúlt 10 napban eltaláltak. Kijev azt állítja, hogy az akciók célja az orosz háborús bevételek csökkentése és az üzemanyagellátás akadályozása. Az ukrán drónegységek parancsnoka közben arról számolt be, hogy egy éjszakai műveletben több tucat orosz energetikai és haditengerészeti célpontot támadtak. Moszkva az ilyen akciókat korábban terrorcselekményeknek nevezte. Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni a Norvégia déli részén fekvő Drammen városában pusztító hatalmas tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint több mint 100 lakóegységet semmisítettek meg, és több mint 400 embert kellett evakuálni. A hatóságok szerint a tűz terjedése már nem fenyeget, de az oltás még folyamatban van, mert a forró területeken újabb gócpontok alakulhatnak ki. A munkálatokban 6 tűzoltó helikopter is részt vesz, a tűzoka egyelőre ismert. A helyszíni vizsgálat várhatóan csak a jövő héten kezdődhet meg. A norvég sajtó szerint ez lehet az ország legsúlyosabb lakóövezeti tűzesete a II. Világháború óta. Negyedik napja pusztít az erdőtűz Madridtól mintegy 100 kilométerre északra, amely eddig már 12 000 hektárnyi területet égetett fel. A hatóságok 16 településről összesen 700 embert evakuáltak. A tűz Guadalajara tartomány hegyvidéki erdős részén ütött ki, ahol több védett állatfa is él. A tűzoltók több mint 200 emberrel és légiegységekkel próbálják megfékezni a lángokat. Közben egy másik nagy erdőtűz Saragossa közelében is tovább terjed, ahol már 16 000 hektár vált a lángok martalékává. Spanyolország még mindig a múlt heti andalúziai tűz következményeit dolgozza fel, amely 13 ember életét követelte.
0: Időjárás.
1: Holnap többnyire derült, változóan felhőségbolt lesz jellemző, éjjel legkevesebb 13, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. A völgyekben 8 fokig is lehűlhet. Nappal a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Mérsékelt vagy gyenge északnyugati irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: felújítás zajlik Kassán a Stúr és Kuzmányiha utcák kereszteződésében, a Központ és a Zsiska utca felé vezető lehajtókat lezárták. Szerencsés utat kívánunk!
2: Zöld hullám. 0800 900 800. Vasárnap délután. Csenger Ferenccel.
3: Jó napot kívánok! A vasárnap délután utolsó órájában Bajor Lilivel beszélgetünk, az óra végén pedig Brian May játszik és énekel. Ez a vasárnap délután.

0: Vajon köteleze a név? Bajor Lili esetében édesapja, Bajor Imre munkássága jut sokunk eszébe. Vajon teher vagy értéke az ismertősök hagyatéka? Kosár Georgina beszélgetése.
1: Ugye nem gond, hogyha rögtön azzal kezdem, Lili, hogy ismert szülők gyermeke. Ez már tudom, hogy az embernek a könyökén jön ki, de azért, ugye, ha jól tudom, először szerepelsz a Pozsonyi Pátria Rádióban, és ott muszáj azért elmondanom, hogy te Bajor Imre lánya vagy, ugye, a nagyon közkedvelt, sajnos most már csak múlt időben beszélhetünk róla, de közkedvelt színész lánya, illetve hát az édesanyád is színésznő, nem mellesleg, ugye, nem kisebb színésznő, mint Hámori Eszter, ugye, a te édesanyád, aki egy hát nagyon ismert szinkronhang is. Na most adódik a kérdés mindenképpen, hogy mennyire folyásoltak be a szülők, sajnos tudom, hogy éppen édesapád, amikor elhunyt, akkor, tehát ő már nem érhette meg, hogy színész lettél, ugye?
2: Igen, így van. Azért azt gondolom, hogy eléggé befolyásoltak tekintve, hogy egy egész gyerekkoromban színházban voltam, vagy legalábbis ebben a közegben. Tehát a pályaválasztásomat mindenképp befolyásolták. Olyan szempontból nyilván hagyták, hogy én döntsem el, hogy mit szeretnék csinálni, de szerintem ezt így nehezen tudja az ember távol tartani magától. És azt nem élhette meg, hogy színpadon lásson, illetve táncolni látott színpadon, de szerepekben nem. De azt tudta például, hogy felvettek a színművészetire, szóval azt még el tudtam neki mondani.
1: És ő hogyan fogadta, vagy tehát, hogy mit mondott, amikor látott a színpadon, hogy táncolsz?
2: Hát alapvetően szerintem a családom eléggé ellenezte azt, hogy én ezzel foglalkozzak, így 31 évesen lassan most már átlátom, hogy ez egy féltés, és nem egy, hogy mondjam, nem a pályámat akarták megnyesni. És hát én azt hiszem, hogy a táncban elég magabiztos vagyok, nem vagyok feltétlenül egy balerina alkat, de azt hiszem, hogy az a műfaj, amiben úgy nagyon önmagam lehetek, úgyhogy ő szerette, amikor táncoltam színpadon, és az egy profi tánciskolának volt az előadása, és aztán valahogy én gondoltam úgy, hogy a színházban azért minden benne van, a tánc is, az ének is, tehát hogy az egy ilyen komplexebb dolog, és hogy lehet, hogy akkor érdemes lenne arra átevezni, hogyha ezek engem ennyire érdekelnek.
1: Aha. Na, bár ugye aktívan vagy a pályán most is, mint színész, de te mellette elkezdtél komolyabb civil hivatást is építeni, hogy így mondjam. Miért?
2: Hát ez igazából a Covid után fogalmazódott meg bennem, hogy én nem voltam soha társulati tag, lett volna rá lehetőségem, de valahogy mindig úgy döntöttem, hogy így megmaradok szabadúszónak, és azért ez egy elég labilis dolog, vagy így nem egy feltétlen kiszámítható, meg nem egy életbiztosítás, és azt éreztem, hogy muszáj több lábon állni, főleg ebben a világban, és valahogy közben valami színház közeli dolgot szerettem volna. És harmadik éve foglalkozom gyerekekkel, egy kétanyelvű általános iskolában, és nekik drámaórát tartok, és azt érzem, hogy így mégis a szakmámat viszem tovább, nem vagyok pedagógus, hogy nem akarom magam így túldimenzionálni egyáltalán, de hogy úgy érzem, hogy ezekkel a gyerekekkel tudok valami kapcsolatot kialakítani, és hogy lehet, hogy ez nekik így hasznos, akkor is, hogyha nem színészek akarnak lenni, vagy nem ezzel akarnak foglalkozni, de abban, hogy hogy kommunikálnak, vagy hogy felmerjék vállalni az érzéseiket, szerintem ebben támaszkodnak rám.
1: Azért nem mindenki, nem minden színhez gondolkodik ilyen tudatosan, vagy nem tudom, hogy ezt hogy mondjam, tehát, hogy azért kevés színésszel beszélgetek, aki azt mondja, hogy hát bizonytalan a színészi lét, hát ezért választottam valami mást is. Szóval te valószínű, hogy nagyon szereted a pedagógusi hivatást is, és azért nem.
2: Mert igen, értem a kérdést teljesen. Igen, elég gyerekközpontú vagyok, és nagyon szeretnék is családot, és valahogy őket én nagyon őszintének látom, és szerintem ez lenne a cél színházon belül is, hogy valahogy abban, amit csinálok, abban ezt megkeresni, hogy tudok mégis önmagam lenni, és azt érzem, hogy ez a két dolog, ez így kibalanszírozza egymást.
1: De ugye a színházi szerepeid mellett több hazai sorozatban, mozifilmben is feltűntél, játszottál egy pár sorozatban vagy filmben, ugye?
2: Igen.
1: És így olvastam az emberek hozzászólásait rólad, szinte kivétel nélkül, aki látott téged színpadon vagy filmben, mindenki azt írta rólad, mondom szinte kivétel nélkül, hogy milyen fantasztikus tehetség vagy, milyen kellemes a hangod, milyen jó a színészi játékod. Szóval nem volt egy ember se szinte, aki azt mondta volna, hogy nem érted a szakmát, vagy hogy nem tett. Tehát, hogy valahogy nem tetszik a játékod, vagy hasonlókat. Szóval, hogy te milyen színésznek tartod magad, úgy őszintén, illetve, hogy az, hogy így tanítasz, nem esel el így bizonyos szerepektől, amit egyébként megkapnál. Szóval, hogy nem-e jut kevesebb így a színészetből neked?
2: Hát ennek nagyon örülök, hogyha ez rólam a vélemény. Én a komment olvasással egy kicsit leszoktam. Ez legfőképp apa halála után volt, hogy ott teljesen így belefeledkeztem abba, hogy kommenteket olvasok, és az úgy egy ponton túl szerintem nagyon káros. De hát nyilván szerintem, aki ezt a szakmát választja, az amiatt választja, hogy a nézők meg legyenek vele elégedve. Szóval ennek nagyon örülök, hogyha így gondolkodnak rólam. Az, hogy milyen színésznek tartom magam, azt inkább csak azt tudom megfogalmazni, hogy milyen szeretnék lenni. Én azt láttam a szüleimtől, hogy bármilyen munkába belefogtak, végtelen alázatosak voltak, vagy vannak, és én azt hiszem, hogy ezt az alázatot, vagy ezt a szorgalmat, ezt tovább vittem. Szerintem engem az alkatom miatt egy kicsit bekategorizálnak, és én függetlenül attól, hogy nagyon szeretek vicces szerepeket játszani, azért nagyon vágynék másra is, és akkor néha erre van lehetőségem, de örülnék, hogyha minél változatosabb lenne ez a paletta, mert én úgy gondolom, hogy aki színész, az arra vágyik, hogy mindent játszon, és ne feltétlen egyfélét. Szerintem jó partner tudok lenni, vagy tudok nagyon figyelni a másik emberre. Meg én azt is tanultam az egyetemen is, meg úgy is gondolkodom erről, hogy szerintem a színház abszolút csapatmunka. Tehát, hogy én nem hiszek abban, hogy én egyénileg fenn vagyok a színpadon, és akkor csak a magam sikeréért dolgozom, hanem hogy valahogy az egész úgy egyben egy dolog, a díszítőkkel, a fényesekkel, tehát hogy az csak akkor működik, ha ott mindenki csinálja a dolgát. És közben voltam olyan pozícióban is, hogy egyedül álltam a színpadon, és egyedül kellett végigvinnem, és az meg végtelenül nehéz, hogy amikor nincsenek ott ezek az emberek, akikre rá tudsz nézni, szerintem, hogy akkor derül ki, hogy hát azért ez nem is annyira egyszerű, ennyire lekötni bárkinek a figyelmét. Úgyhogy én inkább csak ezt tudom elmondani, hogy én milyen szeretnék lenni, vagy hogy inkább ez a vágyam, hogy sokkal inkább az a vágyam, hogy ezt mondják rólam az emberek, vagy hogy a kollégáim azt mondják, hogy jó velem dolgozni, mint hogy nem tudom, 15-20 munkával többet tudjak felsorolni. Mm. Én valahogy inkább ilyen minőségorientált vagyok, és nem mennyiség. Egyébként ez a tanári hivatást nem zavarja, és a diákjaim is olyanok, és minden másik hely, ahol dolgozom, ők nagyon alkalmazkodnak, úgyhogy ebben szerencsés vagyok.
1: Végig szabadúszó voltál mindig, és vagy voltál színházi tag?
2: Nem voltam tag, valahogy úgy alakult, hogy nem lehettem volna több helyen is, és valahogy mindig azt választottam, hogy maradok szabadúszó. Meg én szeretem ezt a folyton változó közeget, meg folyton változó embereket, úgyhogy valahogy ez így maradt. Aztán lehet, hogyha kicsit idősebb leszek, akkor igényem lesz arra, hogy legyen valahol egy asztalom, meg legyen egy ugyanaz a társaság, akikkel minden nap köszönünk egymásnak, de most még jól vagyok ezzel a szabadúszással.
1: Érdekes, hogy mondod ezt, hogy legyen egy asztalod, mert épp azt akarom kérdezni, hogy van olyan hely, ahol úgy nagyon otthon érzed magad, vagy mindenhova úgy tényleg vendégként mész? Mert ugye játszottál a Víg Színházban, a Radnótiban, az Örkény István Színházban, és úgy tudom, nem tudom, hogy van, mert ezt nem biztos, hogy mindig pontosan értesül valaki az internetről, de internetről értesülök, hogy a Veres egy színház előadásaiban vagy most csak kizárólag látható.
2: Vagyok most a Víg Színházban is egy előadásban, a Rózsavölgyi Szalomban is, de igen, hogy ezek ugye folyamatosan változó dolgok, meg most a Veres egy színházzal vagyok a legtöbbet. Egyébként ott kifejezetten otthon érzem magam, de hogy szerintem ahogy érted a kérdést, úgy nincs olyan helyem, ahol ugye állandóan lennék, de nem érzem azt, hogy én vendégstátuszban, hogy mondjam, vagy hogy vendégstátuszban gondolkodnának rólam a kollégáim, hanem inkább mindegyikünkben az van, hogy arra az estére mi annak a társulatnak a részei vagyunk, és akkor valaki ott marad, valaki meg szállos így egyik helyről a másikra. Ahol azt éreztem, hogy nem feltétlen érzem jól magam, vagy nem szeretnék maradni, onnan eljöttem.
1: Na, filmben láttalak, vagy sorozatban láttalak, de sajnos színházban még nem láttalak, elmondom őszintén, pedig színházba járó ember vagyok, de hát így alakult, hogy színházban még nem láttalak, de hogy nagyon jó darabot, tehát hogy mondjam, tehát hogy nagyon szimpatikus, amilyen darabokban játszol, tehát két zenés darabot látok most, hogy a Veresegy Színházban, ugye a Meseautóban, a Sárit alakítod, és a Szép nyári nap című Neoto Musicalben a
2: Margot, igen.
1: Margot. Szóval ezek olyan szimpi szerepek, tehát hogy mondjam ezt?
2: Igen, valahogy, hogy nem tudom, ez így jellemzi eddig a pályámat, hogy ilyen szerethető dolgokat csináltam, vagy valahogy így ezeket osztották rám mindig, hogy ilyen szerethető embereket játszom. Voltak nyilván nehezebb szerepeim, de hogy igen, valahogy ezek találnak meg inkább.
1: És a Víg Színházban hasonló?
2: A Víg Színházban játszottam egy előadást, a Lóvá tett lovagokat, amikor egyetemista voltam, és ezt most idén visszavettem ezt a szerepet, mert ott történt egy társulati változás. Egyébként nagyon érdekes mondjuk így 7 év távlatából újra ezt játszani, nyilván egyetemistaként teljesen másképp van ott az ember. Úgyhogy igen.
1: Ott kit alakítasz?
2: Ott egy Julka nevű lányt alakítok az előadásban, de ő is szerintem egy nagyon szerethető, sok szempontból befolyásolja a történetet, de van valami nagyon szerethető benne. Meg nekem az egyetemistaként nagyon nagy dolog volt, hogy a Víg Színházban voltam gyakorlatom, úgyhogy ez nem tudom, valahogy így jól alakult, hogy utána később visszamehettem, amikor már idősebb fejjel máshogy látom a dolgokat.
1: Édesanyád, ugye említettem Hámori Eszter, akire egyébként mondják, hogy külsőleg is nagyon hasonlítasz, ugye? Hogy
2: igen, egyre jobban.
1: Egyre jobban. Hogy ad így inspirációkat az édesanyát, szoktatok beszélgetni a színházról, a színészetről?
2: Igen, de azt érzem, hogy egyébként nem befolyásolnak a döntéseimben, tehát hogy valahogy ez megmaradt ilyen, hát nem is tudom, hogy fogalmazok, vagy ilyen természetesen az lett, hogy ők anyukám már csak szinkronizál, és valahogy nem szólnak bele abba, hogy én mit, hogy, hanem az, hogy meghallgatják, hogy én ezt miért így gondolom. Meg most úgy is érzem, hogy nem is kell engem azt hiszem annyira félteni a döntéseim kapcsán. Eléggé intuitíven bennek tartom magam, meg inkább így hallgatok a megérzéseimre, és az szerint is döntök.
1: Azt lehetett olvasni, hogy téged korábban nyomasztott a Bajor név kötelezettsége, hogy mindenki édesapádhoz hasonlított, hogy most ezzel hogy vagy, hogy ez már úgy egyre inkább kopik le vagy?
2: Igen, szerintem inkább ezt arra értettem, és ezt sokan félreértették, mert volt egy ilyen olvasat, vagy ez is volt egy csomószor komment, hogy de hát én miért nem vagyok büszke arra, hogy ő az édesapám, és ez nem így van, hanem a testvérem is, meg én is szakmán belül maradtunk, a testvérem ő filmesként dolgozik, és valahogy megfogadtuk gyerekkorunkban, hogy nem apa miatt szeretnénk eljutni valahova, hanem saját jogon. És én ezt inkább így értelmeztem, hogy szerintem az emberek pont azt gondolják, hogy sokkal könnyebb így a pályán maradni, és szerintem meg pont, hogy dupla munka. Uh-huh. Hogy bebizonyítsd, hogy volt egy végtelen tehetséges édesapád, és hogy nem azért csinálod ezt a szakmát, mert ő elhintette helyeken, hogy egyébként veled kell dolgozni, hanem hogy mert képes vagy rá, de nem tudom megváltoztatni úgysem az emberek gondolatait erről. Szerintem a testvérem is, meg én is végtelenül büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekei vagyunk, meg hogy tudjuk továbbvinni az ő ilyen szakmai örökségét. Szóval, hogy ebben semmi negativitás nincs, inkább én azt a részét próbáltam megfogni ebből, hogy én egy maximalista ember vagyok, és én nem szerettem volna soha, hogyha azt gondolják rólam, hogy protekciós vagyok, vagy hogy én nem teszek azért, hogy ebben a szakmában tevékenykedjek.
1: Hát említetted a testvéred, a kicsédet, ugye Bajor Marcel, ugye, hogyha jól tudom. Tehát, hogy ő is a színházi szakmában maradt rendező, hogy vele együtt te édesapád tiszteletére rendeztél be valahol egy emlékszobát, hol, és erről mit lehet erről tudni?
2: Fülén van ez az emlékszoba, ez Balatonakaratjától egy nagyjából 10 perces autóútra van, és Fülén volt apukámnak egy nyaralója, és az ottani önkormányzat megkeresett minket, hogy esetleg szeretnénk-e emléket állítani. Rengeteg segítséget kaptunk egyébként nem csak tőlük, hanem az Operett Színháztól, a Karinti Színháztól jelmezeket. Mi is beleadtuk, ami, ami megmaradt apától, és azt éreztük, hogy annak sokkal jobb helye lenne az emlékszobában, mint nálunk otthon, és megpróbáltunk kialakítani egy olyan szobát, ami tükrözi az ő ízlését is, meg hogy ezek a csecsebecsék, amiket ő gyűjtött az évek során, meg ezek a színházi kincsek, ezek azért oda kerültek. Ez egy mai napig látogatható dolog, meg valahogy azt éreztük, hogy ennek sokkal jobb helye van ott, mint Pesten, és egyébként a fülei lakosság is végtelenül pozitívan fogadta ezt, és ott is voltak a megnyitón olyan emberek, akikre esetleg mi nem is emlékeztünk, mert gyerekkorunkban átmentünk hozzájuk málnát szedni, vagy hogy olyan emberek, akiknek mindenkinek van egy sztoria arról, hogy mi mit csináltunk gyerekkorunkban, és nem tudom, hogy én ezt sokkal bensőségesebbnek tartom, mint hogyha Pesten felállítottunk volna egy nem tudom, vitrint valahol.
1: Uh-huh. Van még olyan, hogy édesapádat megnézed egy-egy jelenetben, vagy akár nem tudom, olyan, tehát a sorozatban, a szomszédokban, amikor talán még nem is éltél, ugye, amikor...
2: Igen, viszonylag sokszor, amennyire magamat nem szeretem visszanézni, azért apát elég sokat nézem, meg sokszor fel is dobja az internet a heti hetes részeket is, meg a szomszédokat is, szóval, hogy őt meg ugye őt csináltuk a meseautót, uh-huh. akkor is megnéztem a filmet, szóval, hogy igen, amúgy sokszor szembe jön ez velem, meg most már nincs rossz érzésem ezzel kapcsolatban, azért ez nyilván egy darabig nyomasztó volt látni, de hogy most már teljesen másképp nézem ezeket.
1: Hogyan, miként tudtad ezt feldolgozni, vagy így, miként tudtad átalakítani magadban ezt az érzést?
2: Hát szerintem azért elég sok szerepe van ebben a baráti körömnek, meg a családomnak, de alapvetően én, vagy hogy sokan mondják azt, hogy a színház terápia, de én nem a színházat tartom terápiának, inkább az, hogy dolgozol, vagy foglalkozol valamivel, vagy belerakod magad egy szerepbe, vagy egy próba folyamatba, és nekem hál' Istennek az egyetem után nagyon-nagyon sok munkám volt, és sok helyen is, és valahogy úgy éreztem, hogy ez lendített át engem egy ponton, hogy dolgoztam.
1: De hogy te a több lábon is állsz, ugye? Vagy most tényleg csak a, idézőjelben mondom, csak a színház és a drámapedagógia, de hogy több mindennel is foglalkoztál.
2: Sok mindennel foglalkoztam, igen, mostanra ez a kettő maradt, de volt, hogy takarítottam idősebbeknél, néha még most is csinálom, ha megkérnek rá, de hogy valahogy az így elhalt, ez a szál. Volt, hogy angol tanítottam, így szerintem én is próbáltam így valahogy felmérni, hogy mi az, ami ténylegesen érdekel, meg mi az, amiben jónak érzem magam. Még egy olyan dolog van, ami egy ilyen állandó, hogy ilyen különböző csapatépítőkre járok különböző cégekhez, de ugyanúgy színész kollégáimmal, és azt is nagyon élvezem, az is egy ága a színháznak, de mégis más. Szóval, hogy igen, én szerintem így próbálgatom a szárnyaimat egy kicsit, de hogy most azért le vagyok cövekelve ennél a két dolognál.
1: És ez a takarítás, ez úgy, hogy most is vállalod, ez mi motivál erre, vagy ez úgy hogyan jött neked, hogy idősek otthonába takarítottál, ugye, és hogy most is, hogy vállalsz ilyet, hogyha megkérnek rá, de hogy ez honnan jön ez az indítatás?
2: Hát én azt hiszem, hogy abból, hogy rendmániás vagyok, és gondoltam, hogy akkor ennek legyen valami értelme, azon kívül, hogy a saját otthonomat rendben tartom, de nem kifejezetten idősek otthonában, hanem magánszemélyeknél takarítottam, és akkor valahogy, amikor úgy a Covid után így rendeződtek a soraim, akkor az a pár idős ember maradt meg ebben a körben, akikkel nagyon jóba is lettem, tehát hogy lett valami személyes nexus, és hozzájuk járok havonta egyszer takarítani. De hogy én nem érzem ezt, nem tudom, szóval, hogy sokkal jobban érdekelnek ezek a történetek, amik elhangoznak, meg látom rajtuk, hogy ők erre most nem képesek már a koruknál fogva, és akkor valahogy nem tudom, ezt egy ilyen, na, én várom ezeket az alkalmakat igazából, de én szeretek velük találkozni, csomót mesélnek, meg egy picit úgy is érzem, most nyilván nem a szószoros értelmében, de egy kicsit így az unokájuknak is tekintenek, meg nagyon sokat beszélgetünk, viszont nem egy munkának érzem, így akarom fogalmazni ezt.
1: Tehát ott ugyanolyan jól érzed magad, mint mondjuk a színpadon.
2: Igen, vagy másképp jó, de igen.
1: Érdekes, ahogy mesélsz. Szóval én nekem az az érdekes, hogy ahány színésszel beszélgetek, mindenki más, tehát hogy ez a pálya olyan, hogy itt nem lehet azt mondani, hogy a színészet az erről szól, vagy arról szól, tehát hogy nincsenek így meghatározott dolgok, mint más szakmában.
2: Igen, hát van egy ilyen része is. Szerintem egyébként alapvetően az megy színésznek, aki szereti ezt a sokféleséget, vagy ezt a sok utazást, sok különböző ingert, de vannak olyan barátaim, akik nagyon más közegben dolgoznak, és ők meg pont azt mondták nekem, hogy ők erre képtelenek lennének, hogy ők minden nap máshol legyenek, vagy hogy ne legyen egy napi rutin, vagy ne legyen az, hogy ugyanazok a kollégáik, tehát hogy igazából szerintem ez egy beállítottság kérdése, hogy valaki azt szereti, hogyha meg tud szokni valamit, én meg pont azt szeretem, hogyha folyamatosan változik valami, de nagyon különbözőek vagyunk a kollégáimmal is, szóval, hogy nem tudnám azt mondani, hogy mindenki hasonlít a másikra valamiben. Nyilván nekem a kollégáim közül azok a barátaim, akikkel hasonló a mentalitásunk vagy a munkamorálunk, de ez meg szerintem minden munkakörnyezetben így van.
1: Te szinte színházban nőttél fel, gondolom, mert ugye a szülőkkel sokat voltál ott, nem?
2: Igen.
1: Milyen emlékeid vannak, hogy már akkor azt mondtad, hogy te itt szeretnél majd dolgozni, idézelbe dolgozni, tehát hogy itt képzeled el az életedet, vagy szóval, hogy milyen emlékeid vannak így a színházi létről, amikor szülőkkel bejártál, vagy ott voltál?
2: Hát sok előadást láttunk a tesómmal, meg anyáékkal is, ami nem feltétlen kötődik a szüleimhez, hanem volt bérletünk különböző színházakba. Engem abszolút elvarázsolt ez a világ, meg nem tudom, szerintem minden kislány vágyik arra egy ponton, hogy színésznő legyen, és akkor valaki ezt utána így elhesegeti, de én aztán annyira benne ragadtam ebben, hogy nem is nagyon volt más elképzelésem, tehát hogy nem nagyon tudtam olyat mondani, ami ugyanennyire érdekelne. Meg hát kislányként azért nagyon más bemenni, látni ezeket az embereket, és apa miatt sokat is járhatunk be az öltözőkbe, meg a takarásba, meg szóval, hogy én ennek azért nagyon a legíze részét láttam, azért most már felnőttként látom, hogy ennek sok buktatója van, és értem, hogy mitől féltettek, de hogy valahogy ez a szeretet, ez nem csillapodott bennem, vagy hogy nem alakult át.
1: És könnyű volt az út, tehát, hogy sokan mesélnek róla, hogy sokat szorra vették fel, meg nehéz volt, tehát, hogy neked mennyire volt ez göröngyös, vagy mennyire volt egyszerű, sima az út, tehát, hogy bekerülni.
2: Azt, hogy felvételimmel kapcsolatban valahogy ott nem volt göröngyös, engem elsőre felvettek az egyetemre. Jó csillagzat alatt is felvételiztem, tehát fantasztikus osztályfőnökeim voltak, Zsóter Sándor és Börcsök Enikő. Szerintem a szakmájuknak is két kiváló tehetsége, de hogy lehet egyébként, hogyha máshoz felvételiztem volna, akkor nem vesztek föl rögtön. Szóval ilyen szempontból nem volt göröngyös. A szakmai létezésem szempontjából igen, mert én egy elég szókimondó embernek tartom magam, és nem viselem jól az igazságtalanságot, és azért ez sokszor előfordul így színházi közegen belül, hogy azt érzem, hogy nem annyira igazságos döntések születnek, és én azt mondom, és akkor sokszor volt olyan, hogy rám szóltak, hogy de hát ezt nem szabad mondani, és engem ez nem érdekel. Valamint, hogy én meg inkább úgy vagyok vele, hogy ezerszer inkább vagyok hű önmagamhoz, meg ahhoz, amit gondolok, vagy ahogy gondolkodom, és akkor inkább elesek valamitől, mint hogy behódoljak bárkinek. Ne, ez a behódolás, ez talán rossz szó, de hogy minthogy olyan elvek mentén dolgozzak, amivel nem értek egyet.
1: De azért nem tudom, több volt a pozitívum, mint a gondolom voltak negatív.
2: Persze.
1: De gondolom voltak negatív megéléseid is a pályán, hogy olyan.
2: Voltak, igen, de több volt a pozitívum.
1: Most van-e olyan, hogy castingokra jársz, mert szeretnél filmekbe, mert most már ugye úgy van, hogy castingokra kell, vagy nem minden esetben? Tehát, hogy hogyan? Hogy jársz-e? Szeretnél-e filmekben, vagy ez mennyire érdekel?
2: Engem ez nagyon érdekel, ez az a baj, hogy rajtam kívülálló dolog, hogyha gondolkodnak bennem, akkor járok castingra, hogyha éppen nem az az időszak van, amikor szükség van egy olyan karakterre, mint én, akkor nem. Volt olyan év, ahol rengeteg castingom voltam, és sokat is forgattam, volt olyan, ahol egyáltalán nem forgattam, de hogy úgy gondolom, hogy ez egy ilyen egészséges dolog, és hogy tökre kipróbálhattam magam filmben is, és sorozatban is, tehát nincsen hiányérzetem. Nyilván az embernek mint visszajelzés ez fontos, hogy mindenhol megállja a helyét. Remélem, hogy még lesz ilyenre lehetőségem.
1: És szabadúszóként az emberben nincs stressz, hogy mi van akkor, hogyha nem jön lehetőség, mi van akkor, hogyha, vagy pedig mindig hiszel abban, hogy mindig jönnek a lehetőségek, és mindig
2: Szerintem mindig jönnek. Szerintem én hiszek ezekben az energiákban, hogy valahogy mindig úgy alakul, hogy tud tovább folytatni az életedet. Ha meg nem úgy alakul, akkor azon meg el kell gondolkodni, hogy miért nem. De én ebben nagyon hiszek, hogy valahogy itt terelgetve vagyunk, vagy hogy igen, azt hiszem ebben hiszek, hogy nem véletlen kerülök olyan helyzetekbe, vagy olyan szerepekbe, amiket megkapok később, és hogyha meg valami nem sikerül, annak is van oka valószínűleg.
1: És alapvetően nyugodt ember vagy?
2: Igen, azt hiszem, igen.
1: És amikor nem tanítasz, meg nem a színház, meg éppen nem takarítasz, akkor mivel foglalkozol? Tehát mi az, amit nagyon szeretsz szabadidődben?
2: Nagyon szeretek festeni, mostanában kevés időm van rá, és azt úgy magamnak, szóval, hogy az így arról szól, hogy csak kiengedjem a gőzt, és én egy nagyon extrovertált ember voltam régebben, most azért egy kicsit magamba fordulósabb vagyok, de nem ilyen negatív értelemben, hanem hogy szeretek egyedül lenni, vagy ezzel a nagyon szűk baráti körömmel, aki van, meg rájöttem, hogy amúgy fontos a pihenés, mint olyan, de annyi inger ér napközben, hogy egyébként nekem már nem is feltétlen van igényem este arra, hogy még történjen velem valami, és nehéz is elmesélni, erről beszéltünk a kollégáimmal, hogy úgy színészként nagyon nehéz elmesélni egy olyan embernek, aki nem ezzel foglalkozik, hogy mi történt veled napközben, mert lehet, hogy ez neki semmi. Közben te meg úgy éled meg, hogy 250 ezer dolog történt, hát hogy mondhatod rá, hogy semmi. Úgyhogy szabadidőmben én inkább, nem tudom, az utóbbi időben én nagyon próbálok azzal foglalkozni, hogy jól legyek mentálisan, vagy jól legyek lelkileg. Úgyhogy most ez az ilyen szabadidős tevékenységem.
1: Jó, hát akkor én, Lili, örülök, hogy beszélhettünk.
2: Én is köszönöm szépen.
1: És hát én kívánom neked, hogy sikeres legyél az élet minden területén, sikerüljenek azok a dolgok, amit el szeretnél érni. Azért azt még megkérdezem, hogy ha mondjuk 10 év múlva beszélgetünk, akkor inkább ezek a civil munkák érdekelnek jobban, vagy inkább majd még a színházba szeretnéd még jobban bele?
2: Hát örülnék, ha 10 év múlva azt mondhatnám, hogy már csak színésznőként dolgozom, és ez abszolút nem a gyerekek ellen, hanem azt érzem, hogy nekem egyébként ez az utam, vagy hogy jó lenne ezt teljesen beteljesíteni, de majd meglátjuk, hogy ha afelé visz az élet, hogy a gyerekekkel foglalkozzak, akkor azt fogom csinálni.
1: Hát akkor ez sikerüljön tényleg a színészi karrier, és minél többször találkozunk vele színészként. Köszönöm szépen.
0: Bajor Lilivel Kosár Georgina beszélgetett.

0: Egy előadó, három sláger.
1: 1947-ben született Brian May, a Queen együttes gitárosa. Most három slágere forog, a Too Much Love Will Kill You, a Driven By You és egy Queen sláger, a Bohemian Rhapsody.

Brian May játszott és énekelt. Ez volt a vasárnap délután, 2026. július 19-én. Csenger Ferenc kíván sikeres új hetet és jó nyaralást, viszont hallásra!

0: 16 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tibor Gaspar szerint elképzelhető, hogy Szlovákiában csak egy állami egészségbiztosító működjön. Az ukrán biztonsági szolgálat vállalta az orosz olajipari célpontok elleni támadásokat. Holnap többnyire derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Kalinyák szerint jelenleg nincs ok arra, hogy a Smer Robert Fico utódjáról tárgyaljon, mivel a miniszterelnök továbbra is teljes erővel vezeti a pártot. A védelmi miniszter és pártelnök helyettes a Jói 24 televízió műsorában azt mondta, ő maga nem tekinti magát lehetséges utódnak, inkább a fiatalabb politikai generáció fejlődését segíti. Kalinyák szerint ideális lenne egy erős szociáldemokrata párt jelenléte Szlovákiában. A halasztal való esetleges új poli együttműködést vagy egyesülést elméleti kérdésnek nevezte, amely jelenleg nincs napirenden. A Republika mozgalmat ugyanakkor elfogadható választás utáni koalíciós partnernek tartja, bár szerinte a konkrét együttműködésről csak a választások után lehet dönteni. Tibor Gaspar, a parlament alelnöke szerint elképzelhető lenne, hogy Szlovákiában egyetlen állami egészségbiztosító működjön. A Smer politikusa a TA3 televízió vitaműsorában a Dvóvera és az Unión biztosítók tervezett egyesüléséről beszélt, amely szerinte még nem zárult le. Az ellenzéki Martin Dubéci, a progresszív Szlovákia képviselője attól tart, hogy az összeolvadás csökkentené a versenyt és a hatékonyságot. A politikusok szóltak az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről és a korrupció elleni küzdelemről is. Gaspar szerint Szlovákia lépéseket tesz, Dubéci viszont a korábbi büntető jogi szabályok visszaállítását sürgetné. Az ukrán biztonsági szolgálat, az SBU vállalta a felelősséget egy orosz olajszállító tanker és három olajraktár elleni támadásért. A közlés szerint az Avero nevű hajó az orosz árnyékflottához tartozik és orosz olajat szállított Kínába és Indiába a nyugati szankciók megkerülésével. Az SBU szerint ez már a negyedik ilyen tanker, amelyet az ukrán erők az elmúlt 10 napban eltaláltak. Kijev azt állítja, hogy az akciók célja az orosz háborús bevételek csökkentése és az üzemanyag ellátás akadályozása. Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni a Norvégia déli részén fekvő Drammen városában pusztító hatalmas tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint több mint 100 lakóegységet semmisítettek meg, és több mint 400 embert kellett evakuálni. A hatóságok szerint a tűz terjedése már nem fenyeget, de az oltás még folyamatban van, mert a forró területeken újabb gócpontok alakulhatnak ki. A munkálatokban 6 tűzoltó helikopter is részt vesz. A tűzoka egyelőre ismeretlen, a helyszíni vizsgálat várhatóan csak a jövő héten kezdődhet meg. A norvég sajtó szerint ez lehet az ország legsúlyosabb lakóvezeti tűzesete a II. Világháború óta. Negyedik napja pusztít az erdőtűz Madridtól mintegy 100 kilométerre északra, amely eddig már 12 ezer hektárnyi területet égetett fel. A hatóságok 16 településről összesen 700 embert evakuáltak. A tűz Guadalajara tartomány hegyvidéki erdős részén ütött ki, ahol több védett állatfa is él. A tűzoltók több mint 200 emberrel és légi egységekkel próbálják megfékezni a lángokat. Közben egy másik nagy erdőtűz Zaragoza közelében is tovább terjed, ahol már 16 ezer hektár vált a lángok martalékává. Spanyolország még mindig a múlt heti andalúziai tűz következményeit dolgozza fel, amely 13 ember életét követelte.
0: Időjárás.
1: Holnap többnyire derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, éjjel legkevesebb 13, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. A völgyekben 8 fokig is lehűlhet. Nappal a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Mérsékelt vagy gyenge északnyugati irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Pozsonyban az Einstein-Ována kikötői híd irányába. Balesetet jelentenek a D1-esen és Szenc után Nagyszombat felé, a másik irányban pedig egy kidőlt fára figyelmeztetnek az útesten a 39. kilométeren. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: A nő arcai Gasparik Majával.
3: Vannak emberek, akik történeteket mesélnek, és vannak, akik néhány sorban egész életeket tudnak elmondani. Mai vendégem ilyen alkotó. Közel 30 éve írt dalszövegeket, de verseiben is ugyanazzal az érzékenységgel fordul az emberi történetek felé. Munkásságát 2021-ben az év szövegírója Artisius díjjal is elismerték, és akár csak a dalszövegeiben, a gyermekversek alkotásában is gyönyörű eredményeket ér el. Az Anya ezerszer pályázat külön díját is megkapta nemrég. Ma azonban nem elsősorban a dalokról beszélgetünk, hanem arról, hogy hogyan is tudjuk mi tovább örökíteni azt, amit például a nagymamáinktól kaptunk, és még lesz sok minden más, érdemes lesz velünk tartani, kezdünk! Hol lakik? A szívére mutatott, amikor megkérdeztem tőle. Mama, hol lakik az Isten? Nem volt szava rá, csak mozdulata. És az ő mozdulataiban tényleg ott lakott. Ahogy mosta a gyümölcsöt, írdalta a kacsát, törte a krumplit, a pászkát elfelezte, kicseppentette a propoliszt, ahogy könyvjelzővé hajtogatta a szalvétát, patkómágnessel gyűjtötte a gombostőket, először kezembe adta a szabászollóját, ahogy etette a párkányon a gerléket, parfümöt hintett a párnámra. A szemöldökét felhúzva úgy tett, mintha elhinné, sikerült levegőt vennem a víz alatt. Ahogy belehazudta a margarint a vajtartóba, hogy megkímélje mások szívét. És ahogy a kezét a szeme elé kapta, miközben az övé megállt. Egy mozdulattal ott volt a másik oldalon. És ha az Isten megkérdezte tőle, Julika, hol lakik az ember? Remélem a szívére mutatott, és rám gondolt közben. Eszter, nagy szeretettel köszöntelek a nő arcaiban. Szia, köszönöm, hogy itt vagy velünk.
4: Szia, Maja. Köszönöm. Kicsit elérzékenyültem, mert ugye eddig csak a saját hangomon hallottam belül a verset, és most így átadtam magam az érzésnek egy kicsit, és hát igen. Ilyen volt a nagymamám. Igen.
3: És közben ugye szerintem sokunk szíve egy kicsit ilyenkor facsarodik, csavarodik, itt a nyári szünetben például, amikor sokunkban előtörnek és feltörnek bennünk gyerekkori emlékeink, akkor bizony ráérős nyári szünetek a nagymamáknál. És hát igen, szerencsés az, aki még ezt mondjuk meg is tudja köszönni, vagy fel tudja emlegetni, együtt fel tudják idézni ezeket az időket, de hát vannak, akiknek már az emlékek maradtak mindössze. De hát akkor kezdjük, Eszter, milyen érzés volt? Tehát nem tudom, most hallottad tényleg először a versedet így? Milyen Igen. volt meghallgatni saját magad gondolatait, érzéseit? Egyébként igen, nem volt könnyű, úgyhogy közben azért szem nagyon nehezen maradt szárazon ennél a versnél.
4: Hát az enyém is most könnyes lett, ami meglepett, mert hiszen hát annyit gyúrtam ezt a szöveget, mert azért a versírásnál ugye az van, hogy így kiszalad az emberből, de aztán egy hosszú szerkesztési folyamat következik, hogy sokszor felolvastam én is hangosan, és ahol egy pillanatra megakad az ember, ott újraírja, addig formáljuk, hiszen ugye a dalszövegnél a dalra írjuk rá a szöveget, itt meg vagy egy ilyen belső ritmusra próbálja az ember. Ugye sokszor felolvastam hangosan, de azok akkor, mikor szerkesztettem, sokszor csak szavak voltak már egymás után, hogy hogyan passzolnak össze, hogyan rakjam sorrendbe, mi mivel függ össze, és most úgy beleengedtem magam, ahogy felolvastad, és könnyes lett a szemem, és megjelent előttem a nagymamám, mert ennek a versnek tényleg minden szava igaz, tehát azokat tettem bele, 14 éves voltam, amikor ő tényleg így, hogy megállt a szíve, meghalt, és ami ilyen nagyon erős emlék, azt mind beletettem. Ugye ott van a szalvetta és a könyvjelző, ként használva, nagyon-nagyon sokat olvastunk együtt. Verseket is, történeteket kaptam tőle, krúdi novellákat, pedig hát ugye még pici voltam. És van egy könyv a mai napig, a Mátyás király története, Matthias Rex a cím, amiben benne van egy szalvéta, ő szalvettának hívta, vagy fordítva, tehát tudom, hogy nem úgy mondta, hogy ahogy mi szoktuk a hétköznapokban, és még mindig benne van, és könyv illata van, meg nagymama illata van egyszerre, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon sokat gondolok rá, és egyébként én nagyon hiszek egy csomó mindenben, amiről nem nagyon szoktam beszélni, talán így megjelennek így a dalszövegeimben, de például volt olyan, amikor annak a könyvnek egyszer csak a gerincére ráírt, tehát ahogy úgy a gerince megvan, és rá van írva a címe, az egyszer leesett, és a földön találtam meg, aztán beleraktam, szóval, hogy kicsit olyan, mintha még mindig velem lenne, és egyébként tudtam, hogy egyszer szeretnék majd róla vagy hozzá írni egy verset, mert ő nem tudta már, hogy én mivel foglalkozom.
3: Vagy lehet, hogy ugye tudta, mert hogy nem véletlenül adta azokat a könyveket, ugye Krúdit is említettél, nem véletlenül adta lehet a kezedbe már gyerekként, de hogy szerinted, ha most így eljátszunk a gondolattal, akkor mit mondana most a nagymama, hogy van egy vers, ami róla szól, ami ő?
4: Hát szerintem nagyon jól esne neki apukám, akinek az édesanyja, Juli mama, ő mondja, hogy ő se tudja elolvasni úgy a verset, hogy ne sírna. Szerintem a nagymamám is biztos meg lenne hatódva. Lehet, hogy megkérdezni, hol vannak a rímek? Tehát ebben most nincsenek rímek, mert így adta magát, és nem szerettem volna én összecsengésekkel feloldani a sorvégeken az érzést, hanem csak, hogy így hömpölyögjön az egész. És a kerettörténet pedig tényleg így volt, hogy megkérdeztem, hogy hol lakik az Isten, és bár ezen eddig nem gondolkodtam, hogyha tőle megkérdezik, csak valahogy a versben olyan szépen adta magát, hogy remélem, hogyha letekint rám, akkor azt látja, hogy olyan ember lettem, amilyen ő volt.
3: Mikor érezted azt először, hogy ezt le kell írnod? Ugye itt azt fontos elmondani, hogy egy pályázat, tehát az Anya ezerszer pályázat külön díjasa lettél. Ez kifejezetten a pályázatra íródott ez a vers, vagy elkészült a vers, és utána küldted el?
4: Ez a vers, ez meg volt, nagyon régóta írtam, és kerestem a formáját, hogy hogyan tudom, mert egy álmom volt róla, amikor találkoztunk, és hintáztam, és ölökött, volt egy ilyen álmom, egy fél éve, és onnantól kezdve minden nap gondoltam rá, egyébként is nagyon sokat szoktam, de minden nap gondoltam rá, valahogy így talán egy ilyen feloldódás történt bennem, mert ugye én nem tudtam tőle elköszönni pont emiatt, hogy ő egy pillanat alatt ment át a másik oldalra, és nagyon sok mindent akartam volna neki mondani, és először arról kezdtem el írni, hogy mit szólna ehhez a világhoz. Hogy vajon használná a mobiltelefont, vagy a sima telefonon hívna, hogy lenne Netflix-e, hogy mit szólna ahhoz, hogy most már szupermarketek vannak, meg az internetnek. Szóval elkezdtem egy ilyen verset írni, hogy Juli mama mit szólná hozzá. És aztán valahogy ez annyira személyes lett, hogy ezt így nem akartam volna kiadni, és akkor egyszer csak így elkezdtek záporozni a fejembe azok a dolgok, amik annyira meghatározóak voltak vele kapcsolatban. Nyilván van még, de ezek fértek bele, és akkor megírtam ezt a verset pár hónappal ezelőtt, és eddig csak apás pályázat volt itt ezen a fórumon, és láttam, hogy most anyákkal kapcsolatosan is, vagy nagymamákkal is lehet beküldeni verseket, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor beküldöm ezt a verset. Ugye van az apa kulcs, és az anya kulcs, és akkor az apa pályázat már azt hiszem 2022 óta megy, és most írták ki először az anyákkal kapcsolatos versek pályázatát, és akkor azt éreztem, hogy én megméretem magam ebben a kategóriában.
3: Ugye, ahogy először olvastam a verset, így az első gondolatom az volt, hogy itt nincsenek események, hanem mozdulatok. De aztán meg közben pedig ugye egy egész élet, mint esemény van jelen ebben a versben. Te hogy tekintesz rá? Mozdulatok vagy szavak?
4: Ugye a mozdulatokban élünk valahogy, vagy hogyha valakire rá gondolsz, akkor, vagy legalábbis nekem, hogyha nagymamámra gondolok, akkor ezek a mozdulatok. Nagyon szerettem a kezét, emlékszem a kezére, a körmére, a gyűrűire, mindig néztem valamiért, az nekem olyan fontos volt, hogy ő mit tesz a világban. És akkor ezek köré, a mozdulatok köré építettem fel az egészet, de azért mindegyik mögött van. Tehát, hogy kérdezte apukám, hogy tudom-e egyébként, mert ő nem is emlékszik erről, hogy miért hintett a párnámra, egyébként Krasznaja Moszkva parfümöt, amit azóta is, ha megérzem, akkor rögtön a nagymamám. Mert hogy azt szerette volna, hogyha jó illatban alszom. Vagy hogy ugye ez a patkómágnes, hogy ő szabásznő volt. Tehát, hogy azért kinyílik a mozdulatok mögött valami. Nem akartam feltétlen cselekvéseket beleírni, mert ugye, ahogy a szívére mutatott, és nem mondott semmit, hogy ott lakik az Isten, az is egy mozdulat volt, és akkor így felfűztem. Nyilván az már csak, hogy oda kapta az arca elé a kezét, amikor ugye egy mozdulattal már, mikor meghalt, azt már csak kitaláltam, hiszen nem voltunk ott, éppen főzött, és egyébként úgy esett össze, de hogy a mozdulatok köré építettem föl az egészet, és mindegyik mögött van valami, a gerletetés, hogy neki tényleg mindig voltak gerlepárjai, akik visszajártak, gyönyörűek voltak, vagy a belehazudni ugye ott a vaj és a margarin körül mindig van egy ilyen, hogy mindig, hogy melyik az egészségesebb és melyik nem. És akkor a nagypapám nagyon szerette a vajat, de ugye akkor éppen az volt, hogy az nem egészséges, és a nagymamám fölvágta a margarint olyan alakúra, mint a vaj, és úgy tette bele a vajtartóba. És akkor hát most meg már megint azt mondják, hogy inkább a vajat kell lenni, na mindegy, szóval, hogy ő egy ilyen nagyon gondoskodó ember volt, egy csupa szeretet, és ez minden mozdulatában látszott, és akkor így a mozdulatok között megelevenedik az ő alakja.
3: Igen, egyébként minden sor nagyon erős, de hogy ez úgy különösen bennem is megragadt, és bennem maradt ez, hogy belehazudtam a margarint a vajtartóba, hogy megkímélje mások szívét. Szerintem ebből egyébként remek szlogent is lehetne, reklámszlogent is gyártani manapság, mert hogy tényleg, amikor annyira jót akarunk a szeretteinknek, és hogy ez a sor is ez annyira szépen mutatja. De hogy szerinted, akkor beszélgessünk egy kicsit erről, a szeretetet inkább szavakból, vagy pedig mozdulatokból tanuljuk meg?
4: Én nagyon szeretem mondani a gyerekeknek, hogy szeretem őket, de mit sem érnek egyébként ezek a szavak, hogyha tettek, nem követik. És most nem csak az ölelés mintát, hanem az, hogy tényleg odafigyelni a másikra, hogy az ő érdekeit nézni, közben nyilván nem feladni magunkat. Nem könnyű ezt megtanulni, nekem egyébként ebben a nagymamám egy nagyon erős példa, bár ő azt gondolom, hogy egy kicsit jobban feladta magát, mint ahogy mondjuk már én teszem, és azt mondta, hogy az asszonynak nagy kötényének kell, hogy legyen, hogy elférjen benne minden. Én azért ezt nem így gondolom, én azt gondolom, hogy ezeket ki kell tenni az asztalra, és meg kell beszélni, úgyhogy szerintem ahogy a mozdulatokban, úgy a tettekben, szavakban jó, hogyha megnyilvánul a szeretet, de nem fekszünk le anélkül például a gyerekekkel, hogy ne ölelnénk meg egymást, nem mondanánk el, hogy mennyire szeretjük egymást, mert szerintem ezt fontos tudni, de nem sokszor, nem emlékszem arra, hogy sokszor mondta például, hogy szeret engem, és mégis mindenből, amit csinált, tudtam. Tehát az, hogy a kedvenc sütim, a kedvenc gyümölcsöm, a kedvenc ételem, tehát, hogy mindig odafigyelt arra, hogy én tényleg jól érezzem magam. Egyébként a nagypapámmal is nagyon sok időt töltöttem együtt, és ő egy zordabb ember volt, de emlékszem nála is, hogy tényleg mennyi mindennel járt a kedvemben, és azért egy gyerek szerintem abból érzi a szeretetet, hogyha foglalkoznak vele, ő van a középpontban. Igen.
3: Igen, és ott van az a bizonyos nagy kötény, ami alatt lehet még a nagymama úgy gondolta, mert ő is ezt tanulta, hogy a nagy kötény alatt mindennek el kell férnie, és akkor itt van ez a generációs váltás, ahol már mondjuk te kimondod azt, hogy nem feltétlenül kell mindennek elférnie, tegyük ki az asztalra. Tehát a nagymama, mint női örökség, mit tud egyébként szerinted egy nagymama, amit lehet, hogy egy anya nem, vagy hát nyilván ugye a szerep körből adódóan máshogy néznek dolgokra, más élettapasztalattal rendelkeznek, más életszakaszokban vannak. Tehát az anya és nagymama, most már ugye te is anyuka is vagy, tehát akkor nézzük meg innen ezt a kérdést, hogy mi az, amit a nagymama tud?
4: A nagymama ugye teljes odafigyeléssel tud szerintem a gyerek felé lenni, hiszen nem feltétlen csörög a telefonja munkával kapcsolatban, és szerintem, ugye mivel neki alapvetően nem a nevelés már a feladata, hanem a gyerekre való ráhangolódás, szerintem talán néha még a gyerekek jobban is érzik magukat a nagyszüleikkel. Nem csak azért, mert megkapják mondjuk azt, amit otthon nem, hanem azért, mert a feltétlen összeretetés, odafigyelés, és hogy már lekerül az a stressz, ami a neveléssel jár együtt, hogy jól csináljuk-e vagy sem. Én ezt látom, amikor az anyukám a gyerekekkel van, hogy ő le tud menni már gyerekbe, és hogy úgy tudnak kertészkedni, és hosszú időt eltölteni, és nem lehet őket elérni, mert ugye a telefon bennmarad, tehát hogy ők tényleg elmerülnek mondjuk egy közös játékban, vagy egy közös tevékenységben. Az én anyukám nagyon laza egyébként. Anyaként nem volt ennyire laza, ott azért erősebb szabályok voltak, ez nyilván majd itt vagy rám marad, de hát ő medencézik velük, és a másik nagymama, aki meg messzebb lakik, ő meg pont azokra a dolgokra tudja megtanítani, amire én nem, tehát hogy neki meg olyan csodás kézügyessége van, ő megtanította a lányomat már most horgolni, varni, szóval, hogy szép dolgokat, és mivel kettő van belőle, ezért ugye ezt is tudja adni meg az egyik, a másik meg azt tudja adni. Szóval, hogy nekem is így volt, az egyik nagymamám bizonyos dolgokra tanított, például kártyázni tőle tanultam, ugye Juli mamától, meg az ő szabászollójával mi a Barbie-nak ruhákat készítettük, de én ebben nem voltam ügyes, én ezt a lányomnak nem tudom átadni, viszont ő megkapja a másik nagymamájától. Szóval, hogy azt hiszem, hogy a nagymama lét az egy felszabadultabb kapcsolódást tud a gyerekekkel hozni.
3: Ugye, Eszter, te a szavak embere, szavak mestere vagy, ha fogalmazhatok így. Mi az, amit most kérdeznél, vagy kérnél-e tanácsot a nagymamától az anyaságodban, az aktuális életszakaszotokban, vagy mi az, amit kérdeznél tőle? Hiszen ugye még szinte gyerek, tinédzser voltál, amikor ő elment, tehát ő ebben a szerepedben már nem látott téged, de hogy eszedbe jut-e néha, hogy mondjuk kérdeznél tőle valamit, vagy ő hogy csinálná például?
4: Néha csak így szoktam rá gondolni, segítsen, hogy jól meg tudjam oldani a helyzeteket. Az az igazság, hogy én nekem inkább abban az időszakban hiányzott nagyon, amikor ugye már úgy magamat kerestem a gimnáziumban, a főiskolán, akkor nagyon sokszor volt az, hogy olyan dühös voltam, hogy ezekről a dolgokról nem tudok vele beszélni. Vagy hogy még kicsi voltam ahhoz, hogy úgy tényleg megértsem az ő életét, hogy mi történt ő vele, vagy hogy neki hogyan alakult. Tehát én inkább az érzelmi és szerelmi életemben lettem volna jobban rászorulva rá. Így most inkább anyukámat kérdezem. Azt gondolom, hogy annyira nagy már a generációs különbség, hogy azt hiszem, hogy nem, tehát az anyasággal kapcsolatban nem feltétlen kérdezném, mert nagyon mások a gyerekek. Nagyon. Nem vagyok benne biztos, hogy az adekvát lenne az, ahogy ő. Viszont amikor mondjuk ő nagyon nyugodt volt, aztán persze nem tudom, hogy anyaként mennyire volt nyugodt, nagymamaként nagyon, hanem hogy inkább tényleg itt szoktam úgy gondolatban kérni, hogy segítsen helyzetekben, hogy higgadtabban tudjam kezelni.
3: Nagyon érdekes ez a, ugye ez az örökség, amiről így beszéltünk is, meg hogy hogyan is változzunk meg az élet szakaszainkban. Anyukádat is említetted, hogy lehet, hogy szigorúbb volt anyukaként, de hogy most nagymamaként már ő is megengedőbb, és igenis megengedi azt a, nem tudom, azt a medencézést, vagy azt a kis telefon nélküli időben elveszést, és hogy ez mennyire fontos. Miért olyan különleges ez a kapcsolat szerinted, akár anya, nagymama között, vagy az unokák és a nagymama között? Mi olyan különleges van szerinted ezekben a kapcsolatainkban?
4: Szerintem egy kicsit a nagymama újraélheti azt, mondjuk rám nagyon hasonlít a lányom, és szerintem újraélheti kicsit azt, amikor én pici voltam, és egyébként én is, amikor nézem őket, akkor így elképzelem azt, mert nem emlékszem, tehát nem tudom, biztos van, aki emlékszik jobban a gyerekkorára, nekem nincsen nagyon sok élményem, vagy élményem, az volt nagyon sok emlékem. Valahogy nem tudom, hogy miért. Nem tudok. Vannak helyszínek, vannak érzések, de hogy nagyon sok emlékem nincs. És hogy nézem őket, így elképzelem, hogy úristen, hogy nekem is így felvágta az epret, hogy velem is ennyire kedves volt. Egy csomó ilyen helyzet van, és nyilván amikor gyereked lesz, akkor egy csomó dolog feljön, ami meg sérülés gyerekkorodból, és például látom azt, hogy mondjuk rászól valamiért, amiért én nem szólnék rá, vagy gyerekkoromban nem örültem, hogy rám szóltak, tehát hogy szerintem ez, hogy így látom őket kívülről, ez egyrészt egy csomó jó érzést okoz, viszont felhoz olyan dolgokat, ami meg lehet akár beszélgetni, hogy ez hogy volt annak idején, hogy ő hogyan élte meg, vagy feldolgozni. Tehát, hogy azt látom, hogy ahogy a gyerekeim belépnek valamilyen korszakokba, onnan én tudok feldolgozni nem csak a szüleimmel kapcsolatos, hanem társakkal kapcsolatos akkori mondjuk negatív érzéseket. Tehát, hogy valami történik a gyerekekkel, és bennem furcsa érzés hoz fel, és akkor megvizsgálom, hogy tényleg most az zavar, vagy nekem volt valami hasonló élményem egy barátságban, egy sporteseménnyel, bármi. Vagy amikor igen, a fiam nem véd ki egy helyzetet, mert ő kapus, és magamban úgy pityergek, akkor valószínűleg nekem is előjön, amikor én sportoltam, hogy úgy szerettem volna, és pont nem jött össze. Szóval, hogy ilyenek. És a nagyszülők, miért például ezt nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy én majd olyan nagyszülő szeretnék lenni, és ezt is szeretném tőlük, hogy csinálják úgy, ahogy akarnak, bármit, de hogyha nekem vannak olyan szabályrendszereim, ami viszont szerintem a mindennapokban fontos, akkor azt örülök, hogy ők is betartatják a gyerekkel, hogy ne legyen ebből az a probléma, hogy jaj, a mamánál jó lenni, mert ott ez, meg ez, most nem a hánykor fekvésben, hanem úgy egyébként, tehát vannak olyan dolgok, amiket szeretném, hogyha ők is betartanának, és ezeket meg kell beszélni. Tehát a nagy szabadságban, meg a mamával, meg a papával levésben azért a legfontosabb dolgokat, amiket én fontosnak tartok, ne veszítsük szem elől. Tehát én ilyen nagyszülő szeretnék lenni, hogy mondjátok el, hogy mi az, amihez ragaszkodtok, azt úgy csinálom, és mi az, amiben meg szabad kezet kapok.
3: Mi az, amit örököltél szerinted a nagymamától? Egy kicsit beszéljünk akkor arról is, hogy hol laknak bennünk a női felmenőink. Tehát, hogy mi az, ami már szerinted egy örökség abból, amit ahogy te most élsz, vagy ahogy majd te nagymamaként szeretnél élni?
4: Én mindenféleképpen szeretnék olyan nagymama lenni, mint ő, mert ez a támogató és körbeölelő szeretet, ez fantasztikus. De például az öcsém a másik nagyszüleimmel szeretett nagyon együtt lenni, tehát hogy mindenki megtalálja azt. Nekem a nagymamám tényleg egy nagyon erős kötődésem volt, és az egyik legnagyobb dicséret volt mondjuk apukámtól, amikor azt mondta, hogy mennyire hasonlítok rá. Például az olvasásnak a szeretete. Hogy most ez azért volt, mert egyébként is olvastam volna sokat, vagy azért, mert hogy az ő kezében mindig könyvet láttam, és kaptam, vagy ezért volt-e, nem tudom. Ő is nagyon-nagyon szépen fogalmazott nagyon szépen beszélt. Nagyon szerette maga körül a szép dolgokat. Például nekem a vázák ilyen mániáim, mert neki annyira szép vázái voltak. Nincsen sok vázám, de imádom például a vázákat. Ez szerintem onnan jön. Aztán a kacsahús, ugye benne is van az írdalás. Tehát én nekem az, ahogy ő beírdalta és úgy sült meg, ez egy ilyen gyönyörűség látványban is, meg ízben is. Tehát én nagyon sok mindent hoztam szerintem tőle, és én megmondom őszintén, hogy talán egy kicsit erre úgy rá is dolgoztam. Mert hogy az ő személyisége számomra annyira gyönyörű és tiszta volt, és nagyon-nagyon sok rossz dolgot élt át életében, és mégis annyira pozitív tudott mindig maradni, és amit szerintem tőle hoztam, bár így nem beszéltük meg soha, az, hogy én hiszek abban, hogy van test és van lélek, és a családomban más nem hisz ebben. Hála Istennek, hogy a férjem is, és egyébként a gyerekeknek is ez tök természetes dolog, de szerintem ezt például tőle hoztam, hogy van a lelkünk, ami halhatatlan.
3: A Nő arcai vendége Major Eszter Artisius díjas dalszövegíró, aki az Anya ezerszer pályázaton külön díjas lett a Hol lakik című versével, amit a beszélgetésünk előtt olvastam fel. Mit jelent a női örökséget hordozni magunkban, magunkkal, Eszter?
4: Egy nő élete szerintem, és ez így volt a nagyszüleink idejében is, szerintem nehezebb, mint egy férfinak az élete. És ezt én így gondolom, biztos, hogy van, aki nem így gondolja, én azt gondolom, hogy egy nőnek nehezebb. Annyi féle szerepben kell helytállnunk, és az én nagyszüleim már dolgoztak, tehát ugye, hogy talán még korábban, amikor család anyaként és háztartásbeliként, akkor még egyel kevesebb szerep volt, de szerintem ez, hogy anyaként, dolgozó nőként, van, aki ugye testvérként, valakinek a gyerekeként, tehát hogy annyi szerepet kell összegyúrnunk magunkban, és hát nagyon-nagyon jó, hogyha van valaki, aki mondjuk etalon tud lenni az embernek valamiben, és akkor tudja követni, van, akinek saját magának kell, vagy pont ellentétesen kell kialakítani az ő szerepeit, mint amit látott, de hogy az, hogy mit öröklünk, nyilván genetikailag is vannak dolgok, amiket öröklünk, tehát például mindig mondja az apukám, hogy oda kell figyelnem ugye a szívemre, neki is, mert ugye a nagymamámmal ez történt, de hogy szerintem el lehet csipegetni azokat, amiket az ember szeretne magával vinni, és hát vannak ugye a transzgenerációs, akár negatív dolgok, rengeteg módszer van, amivel ezeken lehet dolgozni, és szerintem kell is dolgozni, mert amikor például ugyanolyan helyzetekbe futunk bele, és egyszer csak rájövünk, hogy azt ismételgetjük öntudatlanul, amit mondjuk a szüleink, nagyszüleink, abban meg kell találnunk a saját működési módunkat, és erre rengeteg módszer van. Egyébként akár az írás is.
3: Itt vannak ezek a transzgenerációs örökségeink. Volt már olyan, ami akár egy ilyen, nem tudom, ráeszmélés volt, vagy akár egy belső munka révén jöttél rá arra, hogy itt is egy láthatatlan szál, egy párhuzam, mondjuk a nagymama is közöttet, hiszen ugye ez most már a beszélgetésünkből kiderült, hogy számodra egy rendkívül fontos hát szereplő a te életedben, igen, mint máig.
4: Például nekem nagyon fontos volt a nagymamám abban a korban pláne, de hogy ő későn szült. És hogy amikor én nem találtam ebben a még leendő anya terepben a helyemet, meg egyébként a párkapcsolatokban sem, akkor ez például megnyugtatott, hogy ő viszonylag későn lett anyuka, és aztán végül is azt hiszem, hogy és a másik nagymamám is, és hogy végül is az történt, hogy ugye én is későn lettem anyuka, most ezt örököltem, vagy ez okozott megnyugvást, hogy nekik is végül sikerült már majdnem 40 évesen anyukává válni, szóval ez például egy megnyugtató dolog volt. Inkább a szüleink generációját szoktam ilyenkor nézni, hogy amikor mondjuk kimondok valamit, és azon gondolkodom, és és miért mondtam a gyereknek, hogy ne ugráljon a kanapén? Engem egyáltalán nem zavar, hogy ugrál a kanapén. Ja, mert hogy nekem is ezt mondták. Szóval ugye vannak olyanok, amikor a szüleinknek a szavai gurulnak ki a szánkon észrevétlenül, vagy azok a hangsúlyok, és akkor fú, hát azért ezt így nem kéne, mert hát ugye adjuk tovább azt, amit hallottunk hangsúlyban, kifejezésmódban, stb. Tehát ugye ezekre naponta rá lehet döbbenni, de vannak olyanok, amiket nem tudjuk, hogy miért csinálunk, mert esetleg nem is beszéltek róla a nagyszüleink, és akkor mondjuk egy családállításon, vagy az ember elmegy egyénileg egy terápiába, akkor ezek ki tudnak derülni. Én a saját dolgaimat nem szeretem annyira ezekről így megosztani, viszont mivel az öcsém úgysem fogja hallgatni, ezért elmondom, hogy például, hát valószínűleg, de aztán lehet, hogy például volt egyszer egy olyan családállítás, ahol pont ez a nagymamám és a nagypapám szereplői jelenettek meg, és beszéltek arról, hogy nekik milyen nehézségeik voltak az életben, és hát teljesen ledöbbentem, mert azokat a szavakat és mondatokat használták, amiket a testvérem korábban elmondott, hogy neki a párkapcsolatában milyen nehézségei voltak, hogy ő kiment külföldre, ott ismerte meg hogy hát azért ment ki, mert hogy volt egy amerikai szerelme, és hogy attól volt nehéz, hogy egyszerre kellett, hogy ő legyen a szerelme, a barátja, nem voltunk ott, minden neki kellett helyettesíteni, és a nagyszüleimnek is volt egy ilyen helyzet az életében, és szó szerint ugyanazt mondta a két ismeretlen szereplő, amit előtte a testvérem elmondott. Tehát ő ott láttam, hogy ő a nagypapámnak az örökségét vitte tovább abban például, öntudatlanul. És nyilván az én életemben is voltak ilyen dolgok, és ezeket én elég sok mindent helyre tettem már.
3: Ugye ezt így ismételni fogom a mai beszélgetésben még többször, hiszen nálad tényleg hatványozottan érvényes, hogy a szavakkal mennyire jól bánsz, és ugye ezeket az érzéseket rendkívül fontos lenne, akár ahogyha túl vagyunk bármilyen, nem tudom, terápián, családállításon, hogy ugye ki kell mondani, ha nem is, nem az egész világnak, de hogy saját magunknak. Mennyire fontos az szerinted, hogyha akár valaki hasonló helyzetben van, hogy valahogy tudjuk megfogalmazni, és tudjuk kimondani, vagy tudjuk leírni, tehát hogy milyen ereje tud lenni a szavaknak, mikor már így érzésként, szinte egy vulkánként törnek ki belőlünk.
4: Én mondjuk mindig azt gondoltam, hogy nekem az a nagy szerencsém, hogy a hivatásom, ugye a dalszövegírás, az egyben egy terápia is. Sosem próbáltam a saját életemet belenyomni a dalszövegekbe, de azért átszíti a dalszövegeket, az én élményeim átszínezik meg a megéléseim, de nagyon-nagyon fontos is a naplóírás, az szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos, ha csak pár gondolatot az ember felír, őszintébb az ember magával, ha azt már le kell írni, mint gondolatokban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki nem is szeretne másokkal beszélni, ha ír őszintén, tehát ugye ezt nem fogja más elolvasni, tehát tényleg kitenni azt, ami a fejünkben van a papírra, az egy fantasztikus és felszabadító élmény, és akár azt is, hogy mit szeretnénk megvalósítani, ugye leírni, és aztán kipipálni szépen, hogy ez meg ez sikerült, tehát akár egy ilyen mit szeretnék elérni füzetet, hogy mi az, amit én megteremtenék az életemben, de ugyanilyen fontos az összegzés. Nekem szerencsém van, mert olyan barátaim vannak, akik szívesen meghallgatják ezeket a dolgokat, és én is szívesen meghallgatom az ő életükben történő dolgokat. Viszont nagyon nagy a veszély annak, hogy az ember, ha rájön valamire, tehát egy ponton hozza egy felismerést, és azt nem írja le például, akkor elfelejti. És hány olyan visszaolvasva a napromban, ezt a napot soha nem fogom elfelejteni, dehogy nem felejtem, nem tudom, mi történt akkor nagyon fontos volt. Úgyhogy hogyha valami felismerést teszek, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos, hallok egy mondatot. Mondjuk egyszer valaki azt mondta, amikor ki voltam akadva, hogy de ezt nem szerethet mindenki. Ugye ez mennyire semminek tűnik, de abban a pillanatban nekem az életet jelentett. Ezt mondjuk pont nem írtam le. És nagyon sokszor el szoktam mondani magamban, hogy nem szerethet mindenki. És nem is kell, és nem is lehet mindent úgy csinálni, hogy mindenki szeressen. Önazonosnak kell lenni. Nyilván nem bántva másokat. Vagy egyszer volt egy helyzet, amikor egy barátom azt mondta, amikor mindig mondtam, hogy de hogy ennek nem így kellett volna lennie, nem így. És azt mondta, hogy ha nem így kellett volna lenni, akkor nem így lett volna. Szóval vannak fantasztikus mondatok az ember életében. Volt még egy, hogy mondtam valakinek, hogy nem szeretném, hogyha ez az érzés elmúlna, mert már most rosszul érzem magam, és mondta, hogy mikor elmúlik, nem fogod magad rosszul érezni tőle. Szóval olyan minimális kis picike dolgok, amik segítenek az embernek, és amikor rájön az ember valamire, akár ugye egy ilyen transzgenerációs oldás, vagy összeáll egy kép, hogy ezt azért csinálom, vagy ezt, mint hogy a naptáromba egy jelzést beleírok, hogy ne felejtsem el, hogy mondjuk a Maja hív, hogy ugyanilyen kis figyelmeztetőket föl lehet az embernek magának írni, és igenis sokat számít, mert elszáll utána az a gondolat. Elszáll, ha leírod, utána tudod magad hozzá tartani. De én mindenkit buzdítok arra, hogy írjon verset róla, írja ki magából. Nem kell beküldeni pályázatra, mert egyébként be lehet küldeni pályázatra, de hogy jó kiírni, jó megfogalmazni, jó egy kis versikét írni, akár annak, akit szeretünk, vagy saját magunknak. Úgyhogy szerintem a szavak, ha már vannak szavaink, és tudunk fogalmazni, és akkor ezt használni kell, és nem csak arra, hogy 2 kiló krumplit kérjünk, hanem arra is, hogy megfogalmazzuk az érzéseinket magunknak, akár írásban.
3: Eszter, ha most az Anya ezerszer pályázathoz egy kicsit elkanyarodunk, akkor milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy külön díjas lettél?
4: Hát nagyon örültem neki, mert amikor az ember egy pályázatra bead egy verset, akkor azért titkon reméli, hogy másoknak is fog tetszeni, amire ő azt gondolja, hogy az jó, és én azt gondolom, hogy nekem egyébként van önkritikám, és hogyha egy vers nem annyira jó, vagy de a szöveg, utólag már fölösleges változtatni fejben, hiszen az már fel van énekelve, de azért tudja az ember, hogy melyiknek van nagyobb súlya, az mondjuk ahhoz nyilván, tehát egy jó szöveghez olyan dal is kell, mert különben leveti magát róla, de hogy én tudtam, hogy ez egy jó vers. És van egy mentorom, Posta Marianna, és neki utólag megmutattam, amikor én ezt már lezártam, itt nem szerettem volna, hogy bárkivel lesz, és azt mondta, hogy ő például lehet, hogy tett volna még bele valami kis negatívumot, hogy nem lehet valaki ennyire, tehát hogy valakiről csak jót. Mondtam, hogy szerintem a belehazudás az egy pici negatívum. És mondta, hogy hát igen, de annak is pozitív a kicsengése, tehát szakmailag azt a tanácsot kaptam, hogy egy pici piszok lehet egy versben, mert hogy nem csak fénnyel, így mondtam, Marianna, árnyékkal is festünk és dolgozunk, de én a nagymamámról például tényleg nem tudok semmi rosszat mondani. Soha semmi olyat nem csinált senkinek, amivel azt láttam volna, hogy megbántotta, és ezért szoktam őt kérni, amikor olyan helyzetben vagyok, hogy nem tudom, hogy most magamnak kedvezzek, vagy mondjuk a gyerekeknek, vagy hogy csináljam, mert azt gondolom, hogy ő ezeket ösztönből jól csinálta. Bár neki csak egy gyereke volt, és mi tudjuk, hogy milyen nehéz, amikor 2 van, és igazságot kell tenni, és az embernek ide is húz a szíve, meg oda is, és ilyenkor szoktam megérezni azt, hogy hú, ha ez nekem ennyire rossz, akkor lehet, hogy velem is történt ilyen, és ott állok, hogy úristen, mit csináljak, hogy mindenkinek, hogy nem mondja utólag azt a gyerek, hogy mindig a másiknak adsz igazat, pedig az nem is igaz, meg nagyobb gyerekként mindig ugye az volt velem, hogy neked kell okosabbnak lenni, mert te vagy a nagyobb, pedig nem is én csináltam. Szóval, hogy ezekben például nem tudnék egyik nagyszülőmtől sem tanácsot kérni, mert az anyukám és az apukám is egyke. Tehát a nagyszüleim ugye nem tapasztalták meg ezt. A szüleimtől kérek tanácsot, de azt mondják, hogy mi meg szuper testvérek voltunk, tehát itt állok, hogy oldjam meg ezeket a helyzeteket. Igen.
3: És akkor ezerszer ugye föltesszük magunknak, sokszor ezerszer feltesszük ezeket a kérdéseket, és ugye az anya ezerszer. Hát közben a pályázaton túl nekem annyi kérdés így eszembe jutott erről, hát erről egy szókapcsolatról, hogy anya ezerszer. Szerinted anyaként akár egy életben hányszor születünk újjá?
4: Hú, hát mondhatjuk szerintem, hogy kicsit minden nap, nem? Tehát, hogy olyan ritka az a nap, amikor az ember azt mondja, hogy ma mindent tökéletesen csinál.

0: jut eszembe az anya ezerszer, hogy hányszor halljuk érti, anya, anya, anya, különböző anya, hányféle hangsúlyan halljuk azt, hogy anya. Engem például a tömegben megtanítottam, hogy Eszternek hívjanak, mert a gyerekek valahogy ugyanúgy mondják, hogy anya, nem? Tehát kiabálja valaki, anya, rögtön megáll az embernek egy pillanatra a szíve. És akkor én megtanítottam nekik, hogy ha nagyon sokan vannak, és ne azt kiabálják, hogy anya, hanem hogy Eszter, és én úgy imádom, amikor kimondják a nevemet, de csak, ez tényleg csak a tömeg, Eszter, és akkor rögtön tudom, hogy nekem szólnak, de hogy igen, és akkor még a pályázatra, mert ugye azzal kapcsolatban kérdeztél, nem tudom, hogy mennyi pályamű érkezett be, azt tudom, hogy amiket elolvastam, a többi külön díjas és a fődíjasok nagyon-nagyon tetszettek nekem, tehát ilyenkor azért ez egy jó visszajelzés, hogyha tényleg jó műveket választottak helyezésre, akkor az ember elhiheti, hogy szakma szerint is ez egy jó vers, de hogy én ebben a versben például nem kételkedtem, és azt gondoltam, hogy ez számomra annyira fontos volt, és annyira sokat adott, hogy végül is megszületett, nagyon sokat dolgoztam vele egyébként, akkor egy ilyen plusz jó érzés, hogy akkor más is felfigyelt arra, hogy ez értéket hordoz.
1: Igen, és ez az értékhordás, értékátadás, ahogy a versben is, tehát hogy annyi szép dolgot megtanulhatunk, de nem csak ez, tehát hogy a varrás, a sütés, tehát hogy sok mindent láttunk, hallottunk, tehát szinte automatikusan tanultunk meg, de szerintem arra is nagyon sokan emlékeznek, vagy sokaknak ismerős az az érzés, amikor a nagymama dalokat énekel, mondókázik, verseket mond, és hogy ez valahogy ilyen természetes része volt szerintem az együtt töltött időnek. Nem tudom, te ezt mennyire tapasztalod, hogy ma, mintha ebből egyre kevesebb maradna, vagy szerinted ez átalakult, vagy ez ilyen, nem tudom, ez ilyen tévhit?
0: Hát látod, nem tudom, mert az én anyukám tök sokat énekel a gyerekeknek, és egyébként látod, ezt nem is írtam bele a versbe, hogy voltak dalok, amiket a nagymamámtól tanultam, mindegyik olyan, hogy felvágja mindenki a zerét, hogyha állének le, mert ilyen katona indulok, vagy rettenetesen kimegyek a Doberdói harctérre, meg nem értem, hogy miért énekelt nekem ilyeneket. Aztán amikor csodálkoztak, amikor elmentem a nem tudom milyen Gyermek halála című verssel, ötvös verssel a szavaló versenyre, szóval, hogy azért adott egy ilyen szomorú hangulatot, az irodalomban megmutatta ezt a szomorúságot, milyen érdekes, hogy ez csak így most jutott eszembe. Azokat a dalokat a mai napig tudom, de tényleg mindenki elsírja magát, hogyha énekelem. És az anyukám például sokat énekel a gyerekekkel, és olvas is nekik, én is sokat olvasok, meg hangos könyveket hallgatunk, alapvetően az van, hogy ez kezd kikopni, és akkor itt megragadom az alkalmat, mármint, hogy azt gondolom, mert hogy például, amikor mondtam az óvónőnek, mert mondta, hogy milyen szép szókincse van a gyereknek, hogy hát én minden este olvasok, hát nyilván mindenki minden este olvas, és így rám nézett, és mondta, hogy hát te csak azt hiszed. És hogy akkor én felhívnám a szülők figyelmét arra, hogy amikor már nagyon fáradtak, és nincs kedvük olvasni, meg a mobiltelefonnal világítani, csodálatos hangos könyvek vannak, és most, hogy ugye Scherer Péter már nincs köztünk, és egyébként sajnos az író Cigány Zoltán sincs köztünk, a Csoda és Kósza, hát ez egy csodálatosan vicces mese, és Scherer Péter hangjával meg lehet hallgatni, egyébként fönn van különböző ilyen zenei megosztókon, és hát főleg most olyan szomorú szívvel, a gyerekek nem tudják, hogy már nincs köztünk, nem is mondtam, de Csoda és Kószát nagyon érdemes hallgatni, és ugye nagyon fáradtak vagyunk, akkor egy jó kis hangos könyv, ami visszahozza a mi régi gyerekkori élményeinket is, hogy annyira jók vannak már mindenhol fent. Tehát, hogy én például ehhez ragaszkodom, és a gyerekek is ragaszkodnak hozzá, és Ruminit is hallgatunk, még most is, mert fáradt vagyok mondjuk olvasni, de fönt vannak ingyenesen a Magyar Rádiónak az oldalán, ott is meg lehet keresni, szóval, hogy ezt nem szabad elfelejteni, és mi üvöltetjük a kocsiban együtt a zenét, szóval, hogy ez nagyon-nagyon-nagyon fontos, ez összeköt. Ezek összekötnek ezek a dolgok, és például volt a Momo, az én kedvenc mesém. Most például kijött filmben. Volt egy nagyon régi változat, azt is mi lehaláztuk vele onnan. Most a Momót például, Michel Ende, ugyanaz írta, mint aki a Végtelen történetet. Tehát, hogy emlékezzünk vissza, hogy mi mit szerettünk gyerekkorunkban. Vannak idejek,

0: elmúlt dolgok nyilván, de ami bennünk jó érzést kell, tehát hogy ezeket olvassuk el a gyerekeknek, a kis herceget, a süsüt, a vukkot, a rengeteg Csukás István, szóval, hogy érdemes, mert ezek örök értékek, és itt visszakanyarodva, hogy nekem például ez mindig nagyon fontos volt, amikor gyerek témához nyúltam, hogy így meghajtani a fejem így az elődök, Marék Veronika és a többiek előtt, és megpróbálni olyat csinálni, ami hát, ha majd az én gyerekeimet vagy a következő generációt köti össze a következővel. Mesekönyvön is dolgozom most, mert ennél fontosabb szerintem, meg nyilván az, hogy szeressük és fogadjuk el őket, hogy így ezt a szavak erejét, vagy a szavak erejével átadni az érzéseket, ezt nem szabad elfelejtenünk, ennél nincs fontosabb.
1: Eszter, mi az, amit te szeretnél továbbadni a gyerekeknek?
0: Van egy olyan szó, egyébként Müller Péter tette nekem világossá, az udvariasság. Ő azt mondja, hogy van körülöttünk egy udvar, és mindenki körül van egy udvar, és hogy az, hogy oda belépünk valakinek a kis udvarába, az ugye belépünk a személyes terébe, hogy ezt udvaria, tehát ezt, erre oda kell figyelni, hogy mikor, meg hogyan. És hogy bár én a saját határaimat nem őrzöm jól, nekem mindig sajnos idézőben sajnos nyitva van, és jöhetnek, és mehetnek, jobban meg kell tanulnom a saját magam. Nehéz ez a gyerekekkel, tudod, mindig hozzád szólnak, kirántanak a gondolataidból, mindig elérhető akar lenni az ember, de nem feltétlen pont ezt kell megtanítani. Én ezt az udvariasságot, az, hogy udvariasan beszéljünk egymással, udvariasan bánjunk egymással, tiszteljük egymás határait, de nyilván azért, mert nekem is sok dolgom van ezzel, meg azt szoktam nekik mondani, hogy ha mi piciben itt harcolunk egymással, és háborúban állunk, azzal a kis picivel is egy olyan hullámot keltünk, ami aztán nagyban, meg nyilván nem a mi háborúskodásunk vezet egy nagyobb háborúhoz, de hogy mindenkinek a saját házatáján ugyanígy megint ez az udvar kell elkezdeni azt, hogy a másikkal a békét keresni, a hasonlóságot. A hasonlóság az összeköt. Ha a különbözőséget keressük, arra fókuszálunk rá, az eltávolít. De én erre szeretném őket megtanítani, hogy lássák meg az emberekben a jót, lássák meg az emberekben azt, ami hasonlatos magukhoz, mármint ő hozzájuk, és úgy összekapcsolódni. Nem szeretem az intrikát, nem szeretem kibeszélni a másikat, nem szeretem azt, hogyha próbálom ezt a békítő szerepet, de hogy ez meg nehéz, ez egy folyamatos munka, tehát inkább megpróbálom beléjük ültetni, nem sikerült még igazán jól. Tehát valószínűleg olyan nagy az elvárásom ezzel kapcsolatban, hogy de majd egyszer szerintem beérik. És a becsületesség az nagyon fontos, ezt én mindig elmondom, hogy én ezt hoztam otthonról, hogy muszáj becsületesen és tisztességesen csinálni és élni az életet.
1: És hát micsoda dolgok és gondolatok ezek, amelyek annyira fontos, hogy ha érzésként ott is vannak bennünk, de hogy szavakba öntsük, és merjük ezeket kimondani, és merjük megfogalmazni. Ugye Eszter, egy verssel indítottunk, nem is akármilyennel, és egy verssel zárunk. Mondasz kérlek róla így előzetesen valamit?
0: Igen, és csak még előtte annyit, hogy ugye van nekem ez az erényes verses kötetem, és ezt is én erőszakoltam ki tulajdonképpen a kiadónál, hogy hagy írjak erről, mert hogy annyi mindenről lehet verset írni, de hogy az erényeket olyan nehéz átadni és megfogalmazni, és akkor emiatt jelent meg ez az ilyen vagyok, milyen vagyok, mert hogy azt éreztem, hogy ezzel is így hozzá tudok adni a gyerekeknek az életéhez, hogy értsék meg, hogy mit jelent a mértékletesség, a bátorság, az őszintesség, az udvariasság, stb. Úgyhogy ezt csak azért mondom, hogy nem csak beszélek róla, hanem hogy ezekről írtam verset, és próbálom a saját gyerekeimmel is megértetni, meg mások gyerekeivel is, hogy mennyire fontosak ezek az erények az életben. És az utolsó vers, megint az anyaság téma, ugye hát nyilván ez foglalkoztat, benne vagyok, hogy megpróbáltam megfogalmazni azt, hogy anyaként, onnantól kezdve, hogy anyává válunk, milyen helyzetekbe kerülhetünk bele, és hogy azt ahhoz hogyan érdemes szerintem így már utólag okoskodva hozzáállni. És akkor ez a Szívedben ringat című vers lett, ami a Literatúra magazin oldalán jelent meg.
1: Eszter, én azt kívánom neked, hogy ringass a szavaiddal bennünket továbbra is, mert hogy elképesztő, ahogy zsonglőrködsz, ahogy varázsolsz a szavakkal, és én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen mélyen beszélgethettünk ezekről az érzésekről, gondolatokról, amelyek szerintem sokunkat összekapcsolnak, és hiszen sokunknak ismerősek ezek az érzések. Köszönöm neked a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Zárásként Major Eszter Szívedben ringat című versével búcsúzunk. Engedd az idősebbeknek, hogy kontrolláljanak, de a kérdéseiket ne tévezd össze a segítséggel. Hadd lássák, milyen újdonsült anyának lenni, talán már elfelejtették. Engedd a többi anyának, hogy utánozzon, nem téged akarnak lemásolni. Azt a nyugalmat, amit te is csak színlelsz, megnyúlt has, tejet adó mell, és ringató kar vagy, magad is. Hála és fáradtság között zsonglőrködsz. Engedd, hogy azt gondolják, könnyebb neked. Arra vágynak, hogy ők is megtanulják, ami a könyvekben egyszerűnek tűnt, de még halk rá az ösztönük. Ne töltsd az időt önmarcangolással, vajon olyan anya vagy-e, aki majd elrontja a gyerekét. Ha kétségekkel a szívedben ringatsz, tanulj meg altatót énekelni hozzá. Engedd meg magadnak azokat a gondolatokat, amelyeket kimondani szégyellenél. Szeretve lenni nem ugyanaz, mint hibátlannak tűnni. És engedd a gyerekednek, hogy szeressen. Úgy, mint amikor először elönt a tej. Ne legyen gátja. Nehéz megállni, hogy ne akard jobban a közelségét, mert tudod, lesz, hogy nem tőled kéri. Mai vendégem Major Eszter, Artisius díjas dalszövegíró volt, akinek nagymamájáról írt az Anya ezerszer pályázaton különdíjas verse kapcsán, a nagymamák szerepéről, a női örökségről, és mindarról beszélgettünk, amit generációról generációra tovább viszünk. Köszönöm önöknek a figyelmet, találkozunk legközelebb is, a viszonthallásra!
2: A nő arcai Gasparik Majával.

0: 17 óra van. A Pátria Rádió hírei.
1: Tibor Gaspar szerint elképzelhető, hogy Szlovákiában csak egy állami egészségbiztosító működjön. Az ukrán biztonsági szolgálat vállalta az orosz olajipari célpontok elleni támadásokat. Holnap többnyire derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Jó napot kívánok, Gazsik Viktória vagyok, következnek a részletek. Robert Kaliňák szerint jelenleg nincs ok arra, hogy a Smer Robert Fico utódjáról tárgyaljon, mivel a miniszterelnök továbbra is teljes erővel vezeti a pártot. A védelmi miniszter és pártelnök helyettes a Jói 24 televízió műsorában azt mondta, ő maga nem tekinti magát lehetséges utódnak, inkább a fiatalabb politikai generáció fejlődését segíti. Kaliňák szerint ideális lenne egy erős szociáldemokrata párt jelenléte Szlovákiában. A Halasszal való esetleges újbóli együttműködést vagy egyesülést elméleti kérdésnek nevezte, amely jelenleg nincs napirenden. A Republika mozgalmat ugyanakkor elfogadható választás utáni koalíciós partnernek tartja, bár szerinte a konkrét együttműködésről csak a választások után lehet dönteni. Tibor Gaspar a parlament alelnöke szerint elképzelhető lenne, hogy Szlovákiában egyetlen állami egészségbiztosító működjön. A Smer politikusa a TE3 televízió vitaműsorában a Dvóvera és az Unión biztosítók tervezett egyesüléséről beszélt, amely szerinte még nem zárult le. Az ellenzéki Martin Dubéci, a progresszív Szlovákia képviselője attól tart, hogy az összeolvadás csökkentené a versenyt és a hatékonyságot. A politikusok szóltak az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről és a korrupció elleni küzdelemről is. Gaspar szerint Szlovákia lépéseket tesz, Dubéci viszont a korábbi büntető jogi szabályok visszaállítását sürgetné. Az ukrán biztonsági szolgálat, az SBU vállalta a felelősséget egy orosz olajszállító tanker és három olajraktár elleni támadásért. A közlés szerint az Avero nevű hajó az orosz árnyékflottához tartozik, és orosz olajat szállított Kínába és Indiába a nyugati szankciók megkerülésével. Az SBU szerint ez már a negyedik ilyen tanker, amelyet az ukrán erők az elmúlt 10 napban eltaláltak. Kijev azt állítja, hogy az akciók célja az orosz háborús bevételek csökkentése és az üzemanyag ellátás akadályozása. Az ukrán drónegységek parancsnoka közben arról számolt be, hogy egy éjszakai műveletben több tucat orosz energetikai és haditengerészeti célpontot támadtak. Moszkva az ilyen akciókat korábban terrorcselekményeknek nevezte. Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni a Norvégia déli részén fekvő Drammen városában pusztító hatalmas tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint több mint 100 lakóegységet semmisítettek meg, és több mint 400 embert kellett evakuálni. A hatóságok szerint a tűz terjedése már nem fenyeget, de az oltás még folyamatban van, mert a forró területeken újabb gócpontok alakulhatnak ki. A munkálatokban 6 tűzoltó helikopter is részt vesz, a tűz oka egyelőre ismert. A helyszíni vizsgálat várhatóan csak a jövő héten kezdődhet meg. A norvég sajtó szerint ez lehet az ország legsúlyosabb lakóövezeti tűzesete a II. Világháború óta. Negyedik napja pusztít az erdőtűz Madridtól mintegy 100 kilométerre északra, amely eddig már 12 000 hektárnyi területet égetett fel. A hatóságok 16 településről összesen 700 embert evakuáltak. A tűz Guadalajara tartomány hegyvidéki erdős részén ütött ki, ahol több védett állatfa is él. A tűzoltók több mint 200 emberrel és légiegységekkel próbálják megfékezni a lángokat. Közben egy másik nagy erdőtűz Saragossa közelében is tovább terjed, ahol már 16 000 hektár vált a lángok martalékává. Spanyolország még mindig a múlt heti andalúziai tűz következményeit dolgozza fel, amely 13 ember életét követelte.
0: Időjárás.
1: Holnap többnyire derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, éjjel legkevesebb 13, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. A völgyekben 8 fokig is lehűlhet. Nappal a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Mérsékelt vagy gyenge északnyugati irányú légmozgás várható.
0: Zöld hullám. Közlekedési hírek.
1: Baleset okoz fennakadást Pozsonyban az Einstein-Aván a kikötői híd irányába. Balesetet jelentenek a D1-esen és Szenc után a Combat felé, a másik irányban pedig egy kidőlt fára figyelmeztetnek az útesten a 39. kilométeren. Jó utat kívánunk!
0: Zöld hullám. 0800 900 800.
2: Kedves hallgatóink, most válogatást hallhatnak a reggeli szombati adásának interjúiból. A mikrofonnál Köteles Szabolcs. A következő percekben Petőc Kálmánt, a Szlovák Köztársaság Oktatásügyi Minisztériuma Nemzetiség és Inkluzív Főosztályának vezetőjét kérdezzük a sajátos nevelési igényű gyermekek helyzetéről, valamint az iskolai körzetekre vonatkozó új szabályokról. A beszélgetést májusban rögzítettük a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Országos Találkozóján. Mi most itt Rozsnyon találkozunk, a Szlovákiai Magyar Pedagógus Találkozón, de hogyha megengedi, akkor egy kicsit eltérnék ettől a fő témától, de viszont a főosztályának abszolút az egyik fő témájára kérdeznék rá, vagy fő szakterületére, és hadd mondjam el, hogyha én így járok vidéki iskolákban, és ez abszolút szlovákiai magyar iskolákra is vonatkozik, akkor egy ilyen nagyon kibeszéletlen és ilyen sok indulattal övezett téma az, hogy a speciális nevelési igényű gyermekek integrálás az osztályokba. Az iskolák általában úgy érzik, hogy nincs megfelelő segítségük ehhez, nincs megfelelő számú asszisztensük. A szülők viszont azt szeretnék, a speciális igényű gyermekek szülei, hogy mindenképpen integráljuk, ne kezeljük őket külön. A többi szülő viszont néha azt fejezi ki, hogy az ő gyermekeik tanulásának a rovására megy ez az integrációs folyamat. Egyre gyakrabban találkozok ezzel a kérdéssel, és minisztériumban ez a probléma hogy látszik, hogyan képeződik le, mit tud tenni, ez egy reális probléma.
3: Az a helyzet, hogy itt is szó volt erről, csak nem explicite, hanem implicite. Mert ha arról beszélünk, vagy itt is arról beszélünk, hogy minden gyerek érezze magát jól az oktatási folyamatban, minden gyerek érezze magát jól az iskolában, a pedagógus is érezze magát jól, és a szülő is biztonsággal küldje gyereket az iskolába, és azon meggyőződéssel, hogy tényleg jó nevelést kap minden gyerek, tudást kap, és szocializációs környezetet is kap, és emocionális tudást is kap, empátiát is kap, mindent. Tehát most is erről beszéltünk, csak egy más szempontok szerint. Itt sok dolog, hogy mondjam, keveredik és ötvöződik. Az, hogy minden gyereknek megvan a joga a legmagasabb szintű oktatásra, tehát nem csak a tudás szempontjából, de emocionálódás szempontjából, és szocializáció szempontjából, és empátia szempontjából, amiről itt beszéltünk, ahhoz meg kell teremteni természetesen a hátteret, a környezetet. Ugye azelőtt kialakult egy olyan nézet, ami évtizedekig ez volt, Európában is, és a Közép-Európa meg pláne itten a speciális iskoláknak a rendszere nagyon jó ki volt építve, most is ki van, tehát az volt a elképzelés, hogy akinek speciális igényű gyerek, az menjen a speciális iskolába, aminek két hátulütője van, nem az a probléma, hogy speciális nevelést kap, különleges nevelést kap, amely valamilyen módon jobban alkalmazkodik az ő igényeihez, hanem a legnagyobb probléma az izoláció. Itt az emberek, de szakemberek is néha összekeverik a deszegregációt, illetve inklúziót az izolációval és a kirekesztéssel. Ez két külön dolog. Nyilvánvalóan az, hogy működjön az, hogy egy speciális igényű gyerek, akár fogyatékos, bármilyen fogyatékkal élő, akár roma, tehát szociálisan hátrányos helyzetű, ami gyakorlatilag ugyanaz, mert ugyanakkor energiát kell a ő felzárkóztatására szánni, ugye, mint egy mondjuk fogyatékos gyereknek, ahhoz meg kell teremteni a környezetet, meg kell teremteni erre a szakmai hátteret, a pedagógustól föl kell rákészíteni, és elegendő szakszolgálatost kell biztosítani, és olyan általános bármilyen környezetet, akár építészeti környezet, vagy jól érzésű környezetet, mint ahogy most a professzor beszélt róla, ezt meg kell alkotni. Ha ilyen nincs, akkor nyilvánvalóan nem működik. Most abban a stádiumban vagyunk, hogy szeretnénk, mert erre beköteleznek bennünket erre a nemzetközi jogszabályok, emberjogi jogszabályok, stb. És az saját erkölcsünk is, akár keresztények vagyunk, akár liberálisak, vagy emberjogi alapon gondolkozó emberek, hiszen abból indulunk ki mindnyájon, a felebaráti szeretetről, tehát, és nem szeretjük, hogy a másik ember olyan helyzetbe kerüljön, amiben mi se szeretnénk. Tehát ezek alapvető erkölcsi normák, csak nincsenek meg ahhoz pillanatnyilag a feltételek, hogy ez ideálisan működjön. Most a minisztérium megpróbál kis lépésekkel eljutni addig az optimális pontig. Hiszen éppen most volt a miniszternek egy sajtótájékoztatója, ami elmondta, hogy új rendszer szerint fogják a pedagógiai asszisztenseket szétosztani, és azt is elmondták, hogy pillanatnyilag erre van pénz, tudjuk elemzésekből, hogy minimum kétszer ennyire lenne szükség. Csak erre nincs pénz. Tehát pillanatnyilag azt lehet csinálni, hogy szerintem, hogy ahol lehet, és ahol megvan hozzá a szakmai háttér és a pedagógiai háttér, asszisztensi háttér, ott, és ha igény van rá, akkor nincs semmi jogunk elutasítani, hogy a gyerek akár hátrányos helyzetben speciális igényű, ott tanuljon a többi gyerek között, akár fizikailag. De hogyha nincs is meg erre a, akár a pénzügye, vagy a szakmai háttér, akkor is minimum azt el kell érnünk, hogy ne éljenek azok a gyerekek a hátrányos helyzetű, a speciális igényű gyerek elszigetel a társadalomtól, hiszen itt is erről beszélnek. Nem a kognitív tudásnak a halmozás a oktatás célja, hanem emberek nevelése az oktatás célja. Tehát, hogyha még nem is találkoznak egymáshoz azok a gyerekek, el vannak zárva. Városon túl, régi, lerombolt kastélyokba, stb. Mert általában ilyen helyeken vannak a speciáliskolák, vagy pedig a javító intézetek, akkor nem történik meg a szocializáció, nem történik meg a empátia csere, nem történik meg a inkluzió, ma van értelmezett inkluzió, hogy a kölcsönösség, kölcsönös elismerés, kölcsönös megismerés, ugye kölcsönös tiszteletben tartás, mert ez az inkluzió. Nagyon sokszor összekeverek inkluziót, inkluzió az, hogy egyik napra a másikra összekeverünk mindenféle típusú, meg fajú, meg színű gyereket. Ez lehet a végcél amikor, de addig el kell jutni valamilyen utakon, valamilyen lépésekkel és valamilyen módszerekkel, és főleg úgy, hogy lesz elegendő szakember, lesz egy pedagógus, az, aki képes ilyen módon tanítani, aki képes ennek szakmai hátteret biztosítani, ha lesz elég asszisztens, lesz elég pszichológus, lesz elég logopédus, tiflopédus, mindenféle pédus, amelyik szakmai segítséget tud nyújtani a speciális igényű gyerekeknek, vagy bármilyen gyereknek, hiszen arról beszéltünk, hogy most már igazából majdnem minden gyereknek van valami speciális igénye, hisz annyi negatív hatása ért a mai generációt az utóbbi 15 évben, akár a szociális hálók, vagy a stb., amiről itt is beszéltünk, hogy majdnem minden gyereknek van valami rendellenessége, ugye? Valami tanulási rendellenessége, tehát gyakorlatilag a szakszolgálatok nagyon fontosak. Ezt a részét a dolognak sajnos, és ezt itt is elhangzott, a szlovákia-magyar társadalom, akár politikai, akár szakmai része 15-20 éven keresztül teljesen elhanyagolta. Ha azt is belegondolom, hogy a magyar romák helyzete, hiszen a önkormányzati iskolákban ma 40%-en gyere roma, magyar roma, azok is speciális igényű gyerekek. Hiszen hátrányos helyzetből jönnek, nem tudnak olyan jól magyarul, néha nem is tudnak. Ez egy teljesen külön probléma, de hogyha ezzel se foglalkozunk, miközben elmondjuk, hogy nem lesz elég gyerek a középiskolában, mert ugye 3000 gyerek el se végzi a alapiskolát, de ebből a 3000-ből a 90% roma magyar gyerek. Ezt itt nem mondtuk el, de erről van szó. Tehát ezek mind olyan kérdések, amik a inkluzió témakörébe tartoznak. Én nem derulátóan, de teljesen realistán látom azt, hogy a minisztérium, a mostani miniszter elindult egy bizonyos úton, csak hát az, hogy mikor érünk el addig a stádiumig, amiről itt is beszéltünk, szerintem csak akkor érünk el, hogyha szokás mondani Szlovákiában, hogy egészségügy, meg oktatás, hogy miniszterelnöki téma, vagy nem. Hogyha ténylegesen miniszterelnöki téma lesz a oktatásügy, meg egészségügy, mert mondhatjuk mi azt, hogy prioritás, de a prioritás az azt jelenti, hogy most van 100%-nyi pénzem a költségvetésben rá, és jövőre lesz legalább 120%, mert a 100,05% az nem prioritás, és a 98% se prioritás. Miközben az is igaz, amit a minisztérium ugye próbál csinálni a racionalizáció, optimalizáció kapcsán, hogy nyilván több pénz kell, de hát az is fontos, hogy a meglévő forrásokat hatékonyabban használjuk ki, mert ha azoknak egy részét elherdáljuk, vagy nem hatékonyabban használjuk ki, akkor még több pénzre lesz igény, és ez ilyen ördögi kör. Tehát hatékonyabban használni ki a meglévő eszközöket, és természetesen több pénz, de több pénzt akkor ad csak a pénzügyminisztérium, hogyha világosan fogja látni azokat a célok, hogy mire fog menni ez a pénz. Ezért kell az a stratégia, amiről itt beszéltünk, és azért kell az, hogy a két stratégia, a minisztérium stratégiája és a társadalom stratégia, amit már a civil társadalom, vagy a szakmai társadalom, vagy akár a politikum, magyar politikum szakemberei kidolgoznak, az valahol összeérjen. És akkor beszélhetünk arról, hogy mondjuk 15 éven belül meg tudjuk ezeket a problémákat oldani optimális módon, és addig kis lépésekkel csak haladunk előre.
2: Továbbra is Petőcz Kálmánnal, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjével beszélgetünk.
4: Megpróbálom apró pénzre váltani ezt, hogy így egy általános kép után, hogy ott vannak a alsó tagozatos vagy felső tagozatos tanárok, tanárnők, és vannak tanulási zavarral rendelkező diákjaik. Van egy nyomás az ő szüleiktől, hogy ők mindenképpen szeretnék, hogy egyformán kezeljék a gyermekeiket. Én úgy tudom, hogy a törvény tiltja is, hogy lebuktassák. A többi gyermek szüleje felül pedig jön egy nyomás, hogy ők pedig szeretnék, hogy az ő gyermekeik ne maradjanak le az oktatásban. És hogyan lehet egyszerű oktatni egy olyan gyermeket, aki sokkal alacsonyabb szinten van matematikából, mint azt, aki magasabb szinten van. Hogyha egy tanárnő szemébe kell nézni, hogyan lehet ezt neki elmagyarázni, miért kell erre ebben nagy energiát fektetni, és hogyan lesz ez jó a társadalomnak?
3: Meg egyszer visszatérve, erre nem lehet igennel nem válaszolni, mert mondom, hogy az egész dolog azzal kezdődik, hogyha nincs rendes korai gyermeknevelés, tehát itt is arról beszéltünk, hogy a 0-tól 3 éves korig az a legfontosabb időszak, amikor kialakulnak a gyerek agyába a idegpályák, és akkor tanulja meg az alapkészségeket is, tehát hogy kell működni a családba, hogy kell működni a közösségbe, vagy legalább a szűkebb közösségbe, és aztán 3-6 éves korban megtanulja, hogy kell szocializálódni a tágabb közösségbe. És úgy, ha úgy kerül iskolába, akkor ezeknek a gondoknak, amiről beszélünk, a 80%-a eleve megszűnik. Akkor már nincs annyi gond azzal a gyerekkel. Tehát azért legalább a mi prioritásunk, az egyik fő prioritásunk, hogy a 0-tól 6 éves korig próbáljuk a gyereket fölfedezteni, és ezért van az óvoda is. És az azért kötelező óvoda a szociálisan hátrányos gyerekeknek, hogyha olyan családi környezetből jönnek, ahol nem kapják ezt meg, a legalább óvodába kapják meg. Ha viszont visszatérik a kérdés, hogy akkor de hogy most mi van, ugye? Mert ez megint csak egy ilyen folyamat, hogy most mi van, hát az teljesen világos, hogy ezt nem lehet erőltetni, mert ugye azt mindjárt tudjuk, vagy ez is bizonyított tény, hogyha mondjuk egy 20 létszám, vagy 25 létszámú osztályban, ha több mint 4-5 speciális igényű gyerek van, akkor már tényleg nem lehet tanítani. Akkor tényleg kell egy asszisztens vagy kettő, annyi még nincs. Tehát akkor viszont azt lesz csinálni, hogy ameddig nem oldódik meg, hogy legyen egy asszisztens, legyen egy pszichológus, legyenek a mostani tanárok úgy fölkészítve, nem továbbképzés, hogy alapképzéssel, hogy legyen elegendő kompetenciák gyógypedagógiából, pszichológiából, stb. Addig csak azt lehet csinálni, hogy azt a részét, amiről beszélünk, hogy a szocializáció részét, azt próbáljuk megoldani. Hogyha nincsenek is egy pad vagy egy osztály, akkor legalább, hogyha egy területen van a két iskola, akkor ne legyen magas fallal elválasztva egyik iskola másiktól, egyik gyerek a másiktól, ne legyen kerítés közöttük, ne legyen bezárt ajtó közöttük, legalább legyenek közös programok, közös látogatások, és szocializálódjanak. Mert ez a legfontosabb része az alapiskolának, az a legfontosabb célja, hogy a gyerek emberé váljon, mert ha megtanul tanulni, akkor már utána exponenciálisan lehet az ő tudását fejleszteni. De ha nem tanul megtanulni, nem tanul, nem szocializálódik, nem lesz elegendő empátia másikhoz, akkor hiába várjuk el tőle, hogy ő majd fantasztikus tudást fog produkálni. És ezt addig, amíg nem lesz 27 ezer asszisztens, vagy nem tudom mennyit mondott a miniszter, hogy az lenne ideális, meg nem tudom, hogy nem lesz minden iskolában iskolapszichológus, meg logopédus, mert az biztos nem lesz. Ezt csak úgy lehet megoldani, hogyha nincs minden iskolában, mert ez sose lesz, akkor legalább azokat a pszichológiai, pedagógiai tanácsadó központokat fejlesszük ki, hogy legalább egy olyan funkcionális területen belül legyen egy olyan elérhető szolgáltatás, és ezen is dolgozunk, például, hogyha nincs elég például magyarul beszél logopédus, akkor legalább legyen 2-3 nagyobb tanácsadó központ Szlovákiában, ahol viszont lesz, hogy ne kelljen 300 kilométert utazni a logopédus után, hanem csak mondjuk 60-at vagy 70-et. Ezek mind olyan kis lépések, amikkel legalább részben meg lehet oldani a problémát, de főleg az, hogy nem az a lényeg, hogy reggeltől estig egyet össze legyen zárva minden áron, még hogyha nincsenek megteremtve feltételek, de hogy legalább szocializálódjanak, legalább tudjanak egymásról, legalább empátiát ébreszünk abba a úgynevezett normális gyerekbe, hogy vannak mások is, hogy azt is tiszteletben tartani, és hogy lehet, hogyha majd munkába kerülök, vagy iskolába, vagy az életbe találkozok vele, és akkor tudjam, hogy kell viselkedni, a másik is tudja, hogyha fogyatékos bekerül a társadalom, vagy a munkahelyre, akkor tudjon ott érvényesülni, és ne azzal kéne szembes, hogy mindenki, hogy mondjam, lenézi, vagy pedig diszkriminálja. Ezt valahol meg kell tanulni, és azt csak az iskolába tudja megtanulni, bármilyen módon. Tehát nem muszáj olyan módon tanulni meg, hogy egyetesen össze van zárva, de hogy legyenek olyan utak, módok, hogy kialakuljon a együttműködés, a kooperáció és az empátia a egyik vagy a másik gyerek között.
4: Hogyha nekem lenne egy gyermekem, aki tanulási zavaros, és mivel én ugye fel vagyok vértezve azzal a tudással, hogy el tudom olvasni a törvényt, hát én is bemennék az iskolába, és verném az asztalt, hogy én már pedig azt akarom, hogy egy normális osztályba tanuljon az én gyerekem, és mindent megtennék, hogy kinek kéne ezt eldöntenie? Hogy most egész nap együtt kell lenni, nem kell együtt lennie. Egyszerűen olyan feladatok hárulnak az iskolákra, amik szerintem megoldhatat.
3: Hogyha a gyereknek tényleg olyan mérték speciális igénye van, ami fokozott intervenciót igényel, akkor ezt a tanácsadó központ ajánlja, tehát nem iskola. Iskola olyan dolgokba tud dönteni, hogyha valamilyen tanulási zavar, vagy a rövid távú dologról van szó, hogy mit tudom, egy hónapig nem járt a gyerek iskola, beteg volt, akkor korepetálást, stb. De ezekről a dolgokról, amiről most a tanácsadó központ ad ajánlást, és ad egy módszert is, hogy mit kell azzal a gyerekkel csinálni. Persze, ahhoz az is kell, hogy a pedagógus tudja, föl legyen rá készül, akár az egyetemen, vagy akár olyan továbbképzésre, hogy nem úgy, hogy most felolvasok neki a katalóg potporni kompetenciák című listát, hanem hogy ténylegesen gyakorlatban mit kell csinálni, ezt meg kell tanulni. Ezt nem lehet papírból megtanulni, ezt gyakorlatban lehet megtanulni, és nyilvánvaló, hogyha a szülőnek joga van követelni, hogy a gyerek ott legyen, akkor viszont iskolánk, meg a tanácsadó központnak együttesen, és a minisztérium együttesen viszont meg kell találni módját arra, hogy ott lehessen a gyerek, és ugyanakkor a többi gyerek se szenvedjen hátránt. És hogyha például abba iskolába nem lehet ezt megvalósítani, akkor a kerületi iskolaszék, vagy a fenntartó, akkor találj másik iskolát. És akkor megint kell találni valami más megoldást, akkor hogyha van igény rá, vagy pedig van rá lehetőség, akkor akár az utaztatást fizetni. Tehát a törvényben sok lehetőség van arra, hogy lehet megoldani a helyzetet, de nyilván vannak bizonyos határok, hogyha túl sok ilyen gyerek van, akkor már megint egy plafonba ütközünk, és akkor csak ilyen alternatív megoldásokat lehet találni. Addig, ameddig ténylegesen nem jutunk el addig a pontig, hogy lesz elég asszisztens, hogy minden pedagógus fel lesz készült az egyetemen, hogy ilyen gyerekekkel is tudjon foglalkozni, hogy legyen elég pszichológus, logopédus, stb. Ez szerintem még van 10-15 év, de addig az emberiesség, hogy mondjam, imperatívusza mindenkit, ez nem azért, mert a törvényben van, de azért, mert emberek vagyunk, és a közösen kell megtalálni a fenntartónak, az iskolának, a tanácsadó központnak, a minisztériumnak, és a szülőnek önmagának, és a szülőnek is muszáj legyen annyi belátása, hogy tudja, hogy árt-e a gyerekének, vagy segít. A szülőt is kell nevelni, és ezt igazából az utóbbi 30 évben abszolút elhanyagoltuk. Nem olyan értelme nevelni, hogy ezek kioktatni, hanem nevelni ténylegesen, hogy tájékoztatni, informálni, megmagyarázni neki, hogy mik a folyamatok, mit tehet, mik a jogai, a gyerek szempontjában mi a jó. Erre vannak ott a szakemberek. Ugye, mert tényleg az elképzelhető, hogy a gyereknek tényleg nem jó, amit a szülő akar, de akkor ezt valakinek neki szakmai módon meg kell mondani, és érthetően, szakmailag és érthető meg kell magyarázni. Ezek mind a dolgok, amiket el lettek hanyagolva. Tehát ez a válaszom, hogy ez ilyen komplex, tehát ezt nem lehet azt válaszolni, hogy igen vagy nem. Ez ilyen sok tényezős és sok ismeretlenes egyenlet, ami csak úgy működik, hogyha minden egyes szereplő felelősségteljesen viszonyul a dologhoz. A szülőt is beleértem.
2: Ez rendkívül szakmaiatlan lesz, ez a következő kérdésfeltevésem, hogy sajnos mikrofonban senki sem hajlandó nekem lenyilatkozni, de hogy a tanácsadó központok munkatársaitól is lehet azt hallani, hogy vannak olyan szülők, akik perrel fenyegetik őket, hogyha számukra nem megfelelő döntés születik, és nagyon komoly nyomásgyakorlás folyik ott, de erről sem nagyon beszél senki, hogy valójában nincs ügy, de hogy úgy lehet tudni, hogy azért ilyenek előfordulnak, hogy, és olyan mindenki olyan gyámoltan az iskola és ezek a tanácsadó központok is, de közben mondom, hogyha én abszolút megértem a szülőket is, olyan nehéz.
3: Most nem tudom pontosan, mire jelen a kérdés, de ennek a kérdése két oldala van. Egyik oldala az, hogy a szülők is esetleg, itt főleg a roma szülők jöhetnek szóba, hogy kényszeríteni próbálják a tanácsadó központok, hogy a gyereket a speciális iskolába küldjék, mert már a másik gyerek is ott van, és ott jobb lesznek.
2: Én fordított esetekről tudom.
3: Tudom, azért mondom, hogy a két oldala van a éremnek. Ez egyik dolog, és egyébként ez nem csak, hogy a szülők, hanem e körül kialakult egy kisebb biznisz is Szlovákiában, egyébként máshol is, Európában, Közép-Európa, Magyarország és Európában, Romániában, hogy sokkal nagyobb Közép-Európa, Szlovákiában pláne a mentális sérülése diagnosztikált gyerekek száma, mint amennyi az átlag, ami a gazgörbéből jönne, és ennek különböző okai vannak, tehát hogy egyrészt ez egy ilyen, hogy mondjam, ilyen biznisz is kialakult körül, mert hogy ugye a speciális iskolában sokkal nagyobb a normatíva, tehát miközben azért azt is tudjuk, hogy aki volt már speciális iskolában, azt tudja, hogy ott nem sok gyerekkel találkozik, ugye? És ez az egyik ok, ami miatt Szlovákiát pereli egyébként a Európa Bizottság, és ezzel specializált foglalkozunk, erre nekünk van egy projektunk, most pillanat éppen zajlik, hogy az összes speciális iskolában a ávariánsos, tehát a könnyű mentális sérülésre diagnosztikált gyerekeket újra teszteljük. És ha nem oda valók, akkor a másik része dolognak viszont az, hogy az a szülő, akinek a gyereknek ténylegesen van valamilyen speciális igényvette, olyan értem, hogy fogyatéka, komolyabb fogyatéka, az követeli, hogy járhasson gyereke a rendes iskolába. Egyébként követeleti, mert joga van hozzá, tehát hogy a nemzetközi, a fogyatékos emberekről szóló nemzetközi egyezmény értelemben, amit Szlovákia ratifikált, joga van hozzá. Tehát joga van hozzá, hogy kellő segítséggel járhasson a rendes iskolába. Itt természetesen itt jön a kérbe azt, amit előbb mondtam, hogy ha ez megoldható, akkor viszont államnak meg is a kötelessége megpróbálni megoldani. Hogyha nem megoldható, akkor megjön az a része, hogy a szülőnek lehet megmagyarázni, hogy más megoldást kell keresni. És nyilván, hogyha eleve erről már 30 éve nem beszélünk ilyen nyíltan, akkor a szülő is olyan, hogy mondjuk egy mondattal nem lehet őt fölvilágosítani, nem lehet megmagyarázni valamit, amiben valaki 30 éve ebben él. Van meggyőződése, ami lehet racionális vagy irracionális, és akkor most azt mondjuk, hogy aláírtunk vele egy papírt, és ezzel meggyőztük, nem. Tehát ez egy rendkívül bonyolult feladat, de hát ez a tanácsadó központnak, meg a iskolának egyik feladata, hogy akkor a szülővel normálisan tudjon kommunikálni. De egyébként joga van rá, ténylegesen joga van. Joga van hozzá, tehát hogyha ragaszkodik hozzá, akkor kell találni valami megoldást, és a megoldás lehet A vagy B, csak a megoldásnak akkor annak kell lenni, és ez már államnak a felelőssége, hogy a gyereknek a érdeke szerint történjen a megoldás. Tehát, hogy a gyerek érdeke sérül, mert az összes körülmény figyelembevételével a szakember azt alapítja meg, hogy ilyen körülmények között a gyerek hátrán fog szenvedni, akkor viszont ezt figyelembe kell venni. Tehát a gyerek az ezt még annak idején én többször el is írtam, már 20 éve vagy 25 éve, hogy a gyerek az se az államnak a túsza, de se a szülőnek a túsza, a gyerek az egy önálló jogokkal bíró személy, akinek a jogait figyelembe kell venni, és ezt a jogokat, hogy mi az gyereknek a legjobb érdeke, azt viszont közösen tudja csak megalapítani a szakember, az iskola, az állam és a szülő. Mert néha ezt is félreértelmezik, hogy, hogy van ilyen, ilyen kitétel a nemzetközi jogban, hogy a oktatás, a szülő, vallási, pedagógia, nem tudom, meggyőződésébe, tehát oktatás, ezt figyelembe kell venni, de ez nem azt jelenti, hogy a gyerek a szülőnek a túsza, szülő se akarhat rosszat a gyereknek, hogyha szakmailag bizonyítható, hogy amit ő akar, az rossz. De ezt mondom, csak akkor működik, hogy ez a kooperatív légkör, amiről most beszéltünk, hogy az tényleg valamilyen módon meggyökerzik a társadalomban, mert akkor mindenki csak tehát akkor nincs tényleges párbeszéd, hanem csak egymás mellé beszélés.
2: Továbbra is Petőcz Kálmánnal, az Oktatási Minisztérium főosztályvezetőjével beszélgetünk. Ettől részben eltérő kérdés, hogy szintén vigyázó szemünket a jövő tanévtől kezdődő körzetesítésre vetjük, hogy az mivel fog járni, szintén elég sok kérdőjel van a körül, hogy mit vár ettől a minisztérium, hogy mi fog átalakulni a rendszerben ettől?
3: Hát a minisztérium ettől azt várja, hogy vannak bizonyos alapelvek, amiket figyelembe kéne venni a fenntartóknak, meg iskoláknak. Az egyik alapelv, hogy a gyereknek az a legjobb, hogy oda járjon abba az iskolába, meg legközelebb van. Tehát a alapelv az, hogy ha van egy állami iskola, vagy önkormányzati iskola, akkor meg kell rajzolni egy racionálisan, vagy mondjam, kialakított körzetet, hogy az iskola környékén alakuló gyerekek minél könnyebben bejussanak iskolába, minél közelebb legyen hozzájuk, és hogy az iskola minősége legyen, ugye? És hogy ne diszkrimináljon, tehát ne úgy legyenek kialakítva körzetek, hogy ne legyen, hogy mondja, amerikai szóval, vagy gerrymandering, hogy úgy alakítjuk, hogy egyik körzetben csak fehér gyerekek, hát másikban meg csak romák, stb. Ugye, mert ez már szándékos diszkriminációk minősület. És akkor a másik része a dolognak, hogy viszont a nemzetiségi oktatás az legális dolog, az egy alapjog, ugye? Ezért van az, hogy a szlovák iskola és a magyar iskolának külön meg lehet állapítani a körzetét, tehát hogy ne szenvedjen kárt az egyik meg a másik nemzeti közösség se. Itt csak egy ilyen hátulütő van, hogy esetleg, hogy két dolog ütközik, hogy normatív támogatás, aminek az élet bevezetve 20 vagy 25 év ezelőtt, hogy versenyhelyzetet alakítson ki, tehát ugye az volt a célja, hogy a jobb iskolába inkább küldik a szülők a gyerekeket, és az iskola pedig mindent megtesz azért, hogy minőségi oktatást nyújtson, mert akkor több pénze lesz, mert több gyerek jön oda, ugye. Tehát ez a két dolog egy picikét üti egymást, mert hogyha azt akarjuk, hogy minőségi iskolából járjon a gyerek, és az a iskola kap nagyobb támogatást, a minőségi oktatást kap, függetlenül, hogy most 5 kilométerre vagy 10 kilométerre van a gyerek otthonától, viszont a másikon megszabjuk, hogy az iskolának van egy bizonyos kerzete. Ezt a kettőt természetesen valamilyen módon ötvözni kell, és ezt nem lehet felülről kitalálni, tehát, hogy mert néha azt várják alul, hogy a minisztérium majd pontosan megrajzolja, hogy legyen, mi legyen, de ezt a minisztérium sem nem tudja megrajzolni, mert a minisztériumnak van sok adata, makroadata. Tényleges helybéli tudása leginkább azoknak van, akik ott élnek, tehát a fenntartó, iskolagazgató, pedagógus szövetség, a helyi szervezetek, esetleg a helyi vállalkozók, a helyi szülők, azoknak kéne megegyezni, hogy mi a legjobb az ottan élő gyerekeknek és az ott élő szülőknek. Mert most is, ha jártuk a vidéket, mindig ezzel találkozunk, hogy néha az a baj, hogy a minisztérium fölülről meg akarja mondani, hogy legyen. Ha viszont nem mondja meg, akkor az mondja, akkor mondjátok már, hogy mit csináljunk. De a miniszternek nem az a feladata, a miniszternek az a feladata, hogy bizonyos jogi kereteket szabjon meg, amelyek elegendően demokratikusak és rugalmasak ahhoz, hogy aztán helyi szinten, vagy mikroregionális szinten, vagy regionális szinten aztán a helyi szereplők tudjanak élni vele úgy, hogy az nekik legyen jó. Természetesen a központ vagy a kerületi iskolaszékek segédletével. De mi nem tudjuk meg eldönteni, hogy a 2900 szlovákiai községben pontosan hogy nézzen ki a iskola, meg hogy rajzolják meg a körzeteket. Meg a 250 magyar iskolában se tudjuk megmondani, hogyha nincs együttműködési készség, és nincs jövőbe látó vízió és perspektíva, tehát azok a dolgok, amikről itt beszéltünk. Persze az a optimális dolog, hogyha mi közösen meg tudunk egyezni valamilyen kompromisszumban. Tehát ugye, hogy a nemzetiség osztály ugye most készít egy stratégiát, ami ugye a magyarok, vagy a nemzetiség oktatása vonatkozik, és akkor a szlovákia magyar szereplők is készítenek egyet, és ez a kettő valahol találkozik. Hogyha erre szűkítem le a kérdést, tehát a dél-szlovákia vegyes lakosságú vidékre, illetve a magyar nyelvű oktatásra.
4: Azért többen úgy értelmezik ezt a körzetesítést, vagy többen úgy gondolják, hogy ennek az lesz az egyik következménye, hogy többek között itt Rozsnyón is az alakult ki így a szlovákiai-magyar iskola ügyön belül, hogy lett egy túlnyomó részt romák által látogatott iskola, és lett egy egyházi iskola, amelyben sokkal kevesebb a roma, és hogy ez a körzetesítésnek a következtében tulajdonképpen, hogyha azok az iskolák, amelyekben sokkal kevesebb a roma tanuló, visszautasítják a roma tanulók felvételét, akkor kisebb, kevesebb pénzt fognak kapni, és kevesebb állami támogatást.
3: Az, hogy ne diszkrimináljanak a magán és egyházi iskolák, ez természetesen cél, de ezt a körzetesítést nélkül se csinálhatnák. Tehát van szlovákia, hogy antidiszkriminációs törvény, meg vagy egy alkotmány is, mind a kettő tiltja a diszkriminációt, tehát hogy valaki úgy állítja be a saját iskolának a felvételrendszerét, vagy a politikáját, hogy még véletlenül se kerülnek oda mondjuk romák, vagy más speciális igényű gyerekek, akkor ez már eleve diszkrimináció, a körzetesítés nélkül se, azért ez nagyon világos. De nem ez a cél egyébként, nem ez az elsődleges célja, és nem is így van megalapítva a körzet. A körzet az úgy van megalapítva, hogy a állami iskola körül van egy körzet, és abban jelentkezhet egy házi magán iskola, és nyilvánvaló, mindjárt tudjuk, hogy ettől még nem lesz több gyerek, tehát hogyha jelentkeznek, akkor nyilvánvalóan, hogyha mondjuk három iskola van a körzetben, ami a állami iskola körül van, vagy egyik még magán is, meg egyház, akkor nyilvánvalóan, hogy nem lesz föltöltőbe 100%-ig. Tehát mindig maradt ott a egyháziskola minimum 50 vagy 60%-nyi hely, amit föltölthetek másokkal. Itt csak az van a törvényben, hogy ha van igényre, akkor 70% a körzetből kell fölvenni a gyereket. De ténylegesen a realitásban nem ez lesz. Sose lesz még 70% se a körzetből, aki oda fog jelentkezni. Én szerintem maximum 30-40% lesz. És miért lenne az a baj, hogy a saját körzetéből jelentkezhet, miért ne jelentkezhetne akár 30-40% gyerek a magán vagy egyházi iskolában a saját körzetébe. Tehát itt megint a kompromisszumkészség és a jövőbelátás, hogy közösségi gondolkodás, ugye, mert hogyha abba gondolkodok, hogy romákat nem akarunk, hanem a romák akkor bukjanak meg, és ne is menjenek tovább középiskolába, miközben azt akarjuk, hogy legyenek középiskoláink is gyerek nélkül, akkor igazából nem értem, hogy mitől félünk. Azt én értem, hogy sokkal több gond van a romákkal, és ehhez erről beszéltem előbb, hogy ténylegesen nem akarjuk azt, hogy egyik napról másikra, 100%-ra pontosan keveredjenek a gyerekek, mert ennek nincs értelme, hogyha nincsenek meg feltételek, hogy nincs elég asszisztens, stb., akkor nem lehet megcsinálni, ha nincs, nem jön a gyerek úgy, hogy már legalább 3 évig óvodába felkészült, hogy iskolába fog menni, akkor ezt erőltetni nincs értelme, de az se jó, az se legitim, hogy akkor mi egyáltalán nem akarjuk a romákat, mert itt vannak köztünk. És kellenek ahhoz, hogy a magyar iskolázat megmaradjon. Ugye, hát állandóan arról beszélünk, a fehér gyerek születési száma rohamosan csökken, romáké még nem. Itt általános számokról beszéltünk, de ezen belül az van, hogy egyébként ezen belül, miközben a fehér gyerek sem csökken, azzal együtt csökken, hogy közben a romák születésére állt, meg nő. Ez így nem hangzott el, de ez is hozzátartozik. És hogyha mi ezt így homokba dugjuk a fejünket, és úgy teszünk, mintha nem így lenne, akkor megint csak nem gondolunk távlatilag, perspektívikusan, stratégiailag, megint csak rövid távon, 2-3 évben gondolunk, most még megmentjük a iskolát, vagy sikerül még 3 évig kihúznunk, hogy ne kell az aromákat fölvenni, de akkor mi lesz 10 év múlva, mi lesz 15 év múlva? A minisztériumnak az a feladata, hogy ebbe segítse a iskolákat. Most is voltunk Gyalán, és ott aztán tényleg borzasztó bonyolult a helyzet, és megpróbáltunk nekik valamilyen megoldásokat felajánlani, és ezt akarjuk is csinálni, mert látjuk, hogy borzasztó a helyzet. És azt is látjuk, hogy a tanfelügyelet ugye oda megy, és a magyar iskolát szankcionálja, miközben a szlovák iskola is szegregál, azzal, hogy oda meg egyáltalán nem veszik fel a romákat. Tehát végül is az szegregál, vagy az is, de ezt nem akarom végig mondani, mert ez gyadai helyzet borzasztó bonyolult, de...
4: Én is tudnék itt ezen a keleti végen is, rengeteg csak bonyolult helyzetek vannak, igen.
3: Tehát annyira bonyolult a gyadai helyzet, hogy ugye ott a iskola fele már roma, de nem egy magyar roma, hanem magyar romák, szlovák romák, roma romák, ottani romák, betelepült romák, olá cigányok. 6 különböző csoport, és mind a 6 a magyar iskolában van. ez még bonyolultabbá teszi a helyzetet. Ahol csak magyarul beszélő romák vannak, az még a legkönnyebb eset. Tehát nyilvánvalóan mi megpróbálunk ilyen helyzetekbe segíteni, de mert mi erre nekünk van egy projektünk, persze ehhez is sokkal több pénz kellene, meg szakember, meg minden, és főleg az kell, hogy a terepen együttműködő emberek legyenek, és akkor nekünk vannak a terepen együttműködő embereink, ugye nem sok, de legalább van. Ugye, mert általában ugye 20 évig az volt, hogy a minisztériumban kitalálnak valamit, berakják a törvényt, módosítják a paragrafust, kiadnak egy módszertani utasítást, és passz, de ezt anélkül, hogy ott a helyben, gyakorlatban megpróbálunk segíteni azoknak az embereknek, akik már teljesen elvesztették a reményt, és abszolút azt nem tudják, hogy merre, azoknak a helybe kell segíteni, azoknak nem lehet papírokkal, meg katalógusokkal segíteni, csak hogy helybe próbálunk neki segíteni, ezt próbáljuk csinálni, de mondom, hogy ez borosszú hosszú folyamat, mert sokkal több pénz és sokkal több szakember kéne hozzá.
2: Az előző percekben Petőc Kálmánt, az Oktatásügyi Minisztérium Nemzetiség és Inkluzív Főosztályának vezetőjét hallottuk. A beszélgetésünket májusban a rozsnyói pedagógus találkozón rögzítettük.

0: Lemaradt egy interjúról? Kattintson a patria24.stvr.sk honlapra. Aktuális témák, friss hírek, visszahallgatható interjúk. És minden napra egy podcast. patria24.stvr.sk. Megér egy kattintást.
1: A Republika elfogadható koalíciós partner lehet a Smer számára Robert Kalinyák szerint. A kormányfő ismét bírálta az Európai Bizottság jogállamisági jelentését. Az Egyesült Államok újabb légicsapásokat indított Irán ellen, miután két amerikai katona életét vesztette egy iráni támadásban. Ukrán dróntámadás ért két olajszállító tartályhajót Oroszországban. Holnap többnyire derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul.
0: Napzárta. Gazsik Viktóriával.
1: Jó napot kívánok! A Delzáró hír összefoglalónkat hallják. Következnek a részletek. Robert Fico miniszterelnök egy a közösségi hálón közzétett videóban ismét élesen bírálta az Európai Bizottság jogállamisági jelentését, amely szerint Szlovákia lemaradásban van a korrupció elleni küzdelemben és a sajtó védelmében. Fico szerint a jelentés megmosolyogtató, és azt állította, hogy a szlovák média teljes szabadságot élvez, ezért szerinte indokolatlan a kormány felelősségét felvetni. A kormányfő úgy véli, Brüsszel azért bírálja Szlovákiát, mert a szuverén külpolitikát folytat. Fico egyúttal támadta az állami számvevőszék elnökét, Lubomír Andrásit is, aki korábban európai uniós pénzekkel kapcsolatos maffiáról beszélt. A miniszterelnök szerint az ellenőrző szerv vezetője politikai indítatásból fogalmaz meg vádakat. Kritikával illette továbbá a Pohoda Fesztivált is, amiért videókapcsolaton keresztül megszólalt a grúz nemzeti légió parancsnoka, Mamuka Mamulashvili. Fico szerint a fesztivál így nem tekinthető politikailag semleges rendezvénynek. Robert Kalinyák szerint jelenleg nincs ok arra, hogy a Smer Robert Fico utódjáról tárgyaljon, mivel a miniszterelnök továbbra is teljes erővel vezeti a pártot. A védelmi miniszter és pártelnök helyettes a Jói 24 televízió műsorában azt mondta, ő maga nem tekinti magát lehetséges utódnak, inkább a fiatalabb politikai generáció fejlődését segíti. Kalinyák szerint ideális lenne egy erős szociáldemokrata párt jelenléte Szlovákiában. A Halasszal való esetleges újbóli együttműködést vagy egyesülést elméleti kérdésnek nevezte, amely jelenleg nincs napirenden. A Republika mozgalmat ugyanakkor elfogadható választás utáni koalíciós partnernek tartja, bár szerinte a konkrét együttműködésről csak a választások után lehet dönteni. Tibor Gaspar, a parlament alelnöke szerint elképzelhető lenne, hogy Szlovákiában egyetlen állami egészségbiztosító működjön. A Smer politikusa a T3 televízió vitaműsorában a Dvóvera és az Unión biztosítók tervezett egyesüléséről beszélt, amely szerinte még nem zárult le. Az ellenzéki Martin Dubéci, a progresszív Szlovákia képviselője attól tart, hogy az összeolvadás csökkentené a versenyt és a hatékonyságot. A politikusok szóltak az Európai Bizottság jogállamisági jelentéséről és a korrupció elleni küzdelemről is. Gaspar szerint Szlovákia lépéseket tesz, Dubéci viszont a korábbi büntetőjogi szabályok visszaállítását sürgetné. A szlovák önkormányzatok modernizációjára szükség van, de ez hosszú folyamat, amely több választási cikluson is átívelhet, jelentette ki Michal Kalinyák, a belügyminisztérium államtitkára a TSR TV-nek adott interjújában. Szerinte nem reformról, hanem korszerűsítésről van szó, mert a települési rendszer stabil és a lakosság több mint 70%-a bízik benne, ugyanakkor hatékonyabb működésre és jobb finanszírozásra van szükség. A minisztérium több jogszabálymód módosítását készíti elő, amelyek egységesítenék az önkormányzati szabályokat és növelnék az átláthatóságot. Kalinyák szerint a változásokhoz a 2028-tól

0: elérhető új uniós forrásokat is fel kell használni. Az Amerikai Egyesült Államok újabb légitámadásokat hajtott végre Irán ellen, miután egy jordániai katonai bázis elleni iráni rakéta és dróntámadásban két amerikai katona életét vesztette, egy pedig eltűnt. Az Associated Press szerint ez volt az első alkalom a közel-keleti háború kezdete óta, hogy amerikai katonák iráni támadások következtében vesztették életüket. Jordánia, ahol amerikai csapatok és katonai repülőgépek is állomásoznak, a konfliktus kezdete óta rendszeresen célpontja az iráni megtorló akcióknak. Az amerikai központi parancsnokság közlése szerint a csapások célja az iráni forradalmi gárda megbüntetése, valamint Irán képességének gyengítése a hormuzi szoros ellenőrzésében. Irán válaszul dróntámadásokat hajtott végre két amerikai katonai létesítmény ellen, Kuvaitban. A teheráni közlés szerint a támadások célpontjai egy lőszerraktár és egy radarberendezés voltak. Ukrán drónok támadtak egy oroszországi fekete-tengeri kikötőt, Novorosszijszk olajtermináljára. A Kaszpi-tengeri olajvezeték konzorcium közlése szerint két nemzetközi lobogó alatt közlekedő olajszállító tartályhajó is érintett volt a támadásban. Az egyik hajón tűz ütött ki, amelyet később eloltottak, sérültekről vagy olajszivárgásról nem érkezett jelentés. A terminálon ideiglenesen leállították az olajrakodást. A létesítmény kulcsfontosságú a kazah olaj export számára. Az ott szállított nyersolaj egy része amerikai és kazah vállalatokhoz tartozott. Ukrajna az utóbbi időben több orosz olajipari célpontot is megtámadott. Az ukrán biztonsági szolgálat, az SBU vállalta a felelősséget egy orosz olajszállító tanker és három olajraktár elleni támadásért. A közlés szerint az Avero nevű hajó az orosz árnyékflottához tartozik, és orosz olajat szállított Kínába és Indiába a nyugati szankciók megkerülésével. Az SBU szerint ez már a negyedik ilyen tanker, amelyet az ukrán erők az elmúlt 10 napban eltaláltak. Kijev azt állítja, hogy az akciók célja az orosz háborús bevételek csökkentése és az üzemanyag ellátás akadályozása. Az ukrán drónegységek parancsnoka közben arról számolt be, hogy egy éjszakai műveletben több tucat orosz energetikai és haditengerészeti célpontot támadtak. Moszkva az ilyen akciókat korábban terrorcselekményeknek nevezte. Továbbra sem sikerült teljesen megfékezni a Norvégia déli részén fekvő Drammen városában pusztító hatalmas tüzet. A lángok az eddigi becslések szerint több mint 100 lakóegységet semmisítettek meg, és több mint 400 embert kellett evakuálni. A hatóságok szerint a tűz terjedése már nem fenyeget, de az oltás még folyamatban van, mert a forró területeken újabb gócpontok alakulhatnak ki. A munkálatokban 6 tűzoltó helikopter is részt vesz, a tűz oka egyelőre is ismeretlen, a helyszíni vizsgálat várhatóan csak a jövő héten kezdődhet meg. A norvég sajtó szerint ez lehet az ország legsúlyosabb lakóövezeti tűzesete a II. Világháború óta. Negyedik napja pusztít az erdőtűz Madridtól mintegy 100 kilométerre északra, amely eddig már 12 ezer hektárnyi területet égetett fel. A hatóságok 16 településről összesen 700 embert evakuáltak. A tűz Guadalajara tartomány hegyvidéki erdős részén ütött ki, ahol több védett állatfa is él. A tűzoltók több mint 200 emberrel és légiegységekkel próbálják megfékezni a lángokat. Közben egy másik nagy erdőtűz Saragossa közelében is tovább terjed, ahol már 16 ezer hektár vált a lángok martalékává. Spanyolország még mindig a múlt heti andalúziai tűz következményeit dolgozza fel, amely 13 ember életét követelte. New York polgármestere Zohran Mamdani jogi csapatával azt vizsgálja, hogy a város rendőrsége őrizetbe vehetné Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnököt, amikor szeptemberben az ENSZ közgyűlésére New Yorkba érkezik. Mamdani szerint Netanyahu ellen a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogadó parancsot adott ki háborús bűnök és emberiesség elleni bűncselekmények gyanúja miatt. Az Egyesült Államok azonban nem ismeri el a bíróság joghatóságát. Jogi szakértők szerint egy ilyen lépés komoly jogi akadályokba ütközne, és kérdéses, hogy a polgármesternek van-e hatásköre az intézkedés elrendelésére. Erős 5,5-5,6-os magnitúdójú földrengés rázta meg Peru délnyugati és középső térségeit tegnap este. A hatóságok szerint legalább egy ember életét vesztette, többen pedig megsérültek. A rengések több épületben károkat okoztak, egyes helyeken épületek is összeomlottak. A földrengés epicentruma mintegy 22-24 kilométeres mélységben volt, a Junín régió közelében. Peru a Csendes-óceáni tűzgyűrű térségében fekszik, ahol a tektonikus lemezek mozgása miatt gyakoriak a földmozgások.
1: Sport. Zsigárdi Lászlóról. Labdarúgó világbajnokság 2026.
2: Ma este véget érnek a küzdelmek a tengeren túli futball VB-n. New Yorkban 21 órától rendezik a döntőt. Az utolsó mérkőzésen eldől, hogy a címvédő Argentína vagy az Európa-bajnok Spanyolország nyerje meg a június 11-e óta zajló tornát. A spanyolok és az argentinok teljesen eltérő futballal jutottak be a fináléba, mégis mindkét válogatott megérdemelten készülhet a torna záró mérkőzésére. A spanyolok óramű pontosságú játéka, vagy Lionel Messi klasszisa bizonyul jobbnak. A VB döntő játékvezetője a szlovén Slavko Vincic lesz. Lionel Messi mindent megnyert már klub és egyéni szinten, az évtizedben pedig az argentin válogatottal is felért a csúcsra. A ma esti döntő lesz feltehetően az utolsó nagy tornája, amely az eredménytől függetlenül emlékezetes marad. Vihar miatt elmaradt a spanyol válogatott utolsó edzése az esti argentinok elleni VB döntő előtt. Mint ismert, Anglia egy fergeteges mérkőzés után szerezte meg a bronzérmet az idei labdarúgó VB-n. A 6-4-es diadalt követően Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya így értékelt. Ez olyan volt, mintha 4 meccset láthattunk volna egybesűrítve. Egy idő után már nem tudtam számolni a gólokat. Még mindig érezzük a kiesés okozta fájdalmat. El fog ez tartani egy darabig, de összességében ez a siker több energiát adott, mint amennyit elvett, mondta a német szakember. A franciák mestere Didier Deschamps érthetően csalódott volt. Elveszítettük a mérkőzést, mert az első félidő borzalmas volt, de reagáltunk erre. Képesek voltunk arra, hogy nagyon jó teljesítményt nyújtsunk a fordulás után. Két lehetőségünk volt az egyenlítésre, de sajnos ez nem sikerült. Ez az én hibám. Bosszankodott a francia válogatott leköszönő mestere. Ennyit a ma késő este véget érő futball VB-ről, egyéb sporthírek. A világkupa szuperdöntőjére készülő magyar női vízilabda válogatott 5 méteresekkel 16-15 arányba legyőzte a VK címvédő amerikai csapatot a Sydney-ben zajló nemzetközi tornán. A rendes játékidő 10-10-zel zárult. Andrea Kimi Antonelli a Mercedes világbajnoki összetetben élen álló olasz versenyzője nyerte a Forma 1-es belga nagydíjat Spában. Már ennyit, sporta legközelebb holnap reggel, 6 óra után jelentkezünk.
1: Időjárás.
0: Holnap többnyire derült, változóan felhős égbolt lesz jellemző, éjjel legkevesebb 13, legfeljebb 18 fokot mérhetünk. A völgyekben 8 fokig is lehűlhet. Nappal a hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Mérsékelt vagy gyenge északnyugati irányú légmozgás várható. A napzártát hallották 2026. július 19-én, vasárnap. Hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk Önöket. Kovács János hangmester nevében is köszönöm, hogy ma velünk tartottak. Gazsik Viktóriát hallották, további szép estét, jó pihenést és kellemes időtöltést kívánok. A viszonthallásra!
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie slovenského rozhlasu.